0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit késő éjszakai homokóra adásunkban, július 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Frida Kahlo, mexikói festőművész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1907-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Semmi sem abszolút. Minden változik, minden mozog, minden forgásban van. Minden elszáll és eltűnik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk. A 2. órában áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk és névnaposainkat köszöntjük. Az utolsó 1/2 órában pedig lélekhangoló rovatunk következik. Adásunk utolsó órájában pedig irodalmi kincsek rovatunk ismétlését közvetítjük. A következő 1 órában a 2025. július 6-án rögzített istentiszteletet sugározzuk a kolozsvári Tóközi Egyházközségből. Bántó Tamás Szilveszter prédikál.
1: A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvéreim, egy kedves kis énekkel kezdjük meg gyülekezeti alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Zengjünk dalt az Úrnak. Ez az ének, ez egy kánon, most nem kánonban fogjuk elénekelni, de legalább kétszer, úgy gondolom, hogy a kántor úr legalább kétszer átvezet ezen az éneken bennünket.

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvérek, titeket, akiket itt látunk, akikkel egy térben lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, és a bennünket interneten követőket. Szeretném hirdetni, hogy a nyári időszakra szünetelnek a vasárnapi iskolás alkalmak, ősszel majd újraindulnak, és bátorítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy ne féljünk együtt családként beülni az Isten tiszteletekre, és mint egy közös család, fiatalokkal, gyermekekkel együtt részt venni ezen. Az Isten tiszteletet követően történik a családos táborba való

ifi táborunkat, a Lesen, augusztus 4-e és 11-e között kerül ez megszervezésre, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm a türelmet, bár ma nagyon kevés hirdetnivaló volt. Isten igéjére figyeljünk a következőkben. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvasom az első 14 verset. Figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki: Ábrahám. És ő így felelt: Imhol vagyok. Isten ezt mondta neki: Vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak: Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára, Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot: Atyám! Azt pedig mondta: Íme, itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte: Itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte: Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot, a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből: Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt: Íme, itt vagyok. Az angyal pedig így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jáve Jírének nevezte el, azért mondják ma is: az Úr hegyén a gondviselés. A kegyelmes Isten tegye áldottá számunkra a felolvasott igét, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért közösen, hangosan imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket,
Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válaszát az ő ígéjéből hallgassuk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekes könyvünk 455-ös számú énekét énekeljük, annak az első két versszakát. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Így kezdődik ez az ének.

imádkozzunk. Nagy Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, aki vagy. A nagyságodért, bölcsességedért, és azért a kimondhatatlan nagy szeretetedért, amellyel bennünket körül ölelsz. Körül öleled ezt az egész teremtett világot, és ebben a nagy világban bennünket, apró embereket. Nagyon sokszor kiüresedett, meggyengült, összetört, elveszett embereket. De köszönjük, hogy a te nagy szeretetedről hallhatunk, és arról az örömhírről, hogy te a nagyságodat nem kímélve kicsinnyé lettél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Hozzánk hasonlóvá lettél, és ezzel is kifejezted azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. És öröm van a szívünkben, hogyha ezt láthatjuk, hogyha ezt megérthettük, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Áldunk ezért a mai alkalomért is, az együttlétért, az ige körüli leülésért, a csendességért, és reménykedve állunk meg előtted, bizakodva állunk meg előtted, hogy megszólíthatók vagyunk. Hogy a te igéd megszólít bennünket, hogy a te szavad, az éltető szó bennünket, sokszor halott embereket életre támaszt. Így imádkozunk és kérünk téged, hogy jöjj és eleveníts meg bennünket. Kérünk téged, hogy az emberi szavakon túl, amelyek időnként olyan üreseknek hangzanak vagy tűnnek, szólalj meg, használd a te drága szent lelkedet közöttünk, és jöjj közel hozzánk, érints meg bennünket, hadd tapasztaljuk meg a te közelségedet a te nagyságodban. Urunk, hálával gondolunk a vizsgákat letett diákokra, akik sikeresen, jó eredményekkel végezték ezeket a megpróbáltatásokat, és imádkozunk továbbra is értük azért, hogy sikerüljenek azok az elképzeléseik, amiket maguk előtt tartanak, azok a célok, amelyeket el szeretnének érni. Hadd sikerüljenek azok a felvételik, beiratkozások, bejutások, úgy, ahogyan a te akaratod szerint valóak. Hálásak vagyunk azokért a beteg, gyógyuló félben levő testvéreinkért, akikért imádkoztunk, akiket szorgalmasan imádságban eléd vittünk, és most a gyógyulásuk jó híréről értesülünk. Hálásak vagyunk ezekért. Hálásak vagyunk a kórházból kijöttekért, hálásak vagyunk azokért a jobbulásokért és felépülésekért, amelyeket tapasztalhatunk körülöttünk gyülekezetünkben. De nagy reménységgel és további imádságos lélekkel szeretnénk további betegeinkért is imádkozni, és így visszük eléd Borsos Tibor testvérünket, aki hosszú évek óta cipeli az ő betegségét, és újra a kórházban van, újra kezelésekre szorul. Imádkozunk azért, hogy türelme, ereje, lelki ereje legyen ezekben a megpróbáltatásokban. Adj erőt neki, adj erőt a családjának, feleségének, és ha tudják hordozni ezt. És imádkozunk gyógyulásért, ha ez a kedved szerint való, imádkozunk gyógyulásért az ő esetükben is. Urunk, hadd imádkozzunk és szólítsunk meg téged esőért, felfrissülésért. Olyan szárazság van itt a városban is, de falvakon még inkább megterhelő és fájdalmas valóság ez. Imádkozzunk esőért, felfrissülésért,
újraéledésért. És miközben a természet felfrissüléséért imádkozunk, szeretnénk lelki felfrissülésért is könyörögni. Ne feledkezz meg rólunk, add a te lelkedet, üdíts, frissíts bennünket, és add, hogy felfrissüljön a hitünk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is ezt élhetjük át. Frissíts bennünket, ébrezgess bennünket a te szavad által, a te lelked által. Köszönjük, hogy fiadért, az Úr Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készüljünk a 425-ös énekünk első két verszakát énekelve. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom, a második résznek a 20. verstől a fejezet végéig, a 26. versig terjedő ige szakaszból, miképpen van megírva az ige, figyelemmel, alázattal hallgassuk és kövessük a kivetítőn. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felvitte az oltárra. Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hitt Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Drága testvérek, azt tudjátok, hogy a Jakab levele alapján tartok egy sorozatot, és ebben a sorozatban a hitünkben való lelki növekedésünkről van szó. És lépésről lépésre abban reménykedünk, hogy ez megtörténik. Hogy a mi hitünk nem stagnál, nem áll meg, vagy nem épül le, az még rosszabb, de hogy nem egy stagnáló, egy haszna vehetetlen, üres hit, hanem egy élő hit. Egy növekedő, egy felnőtté váló, lelkileg felnőtté váló hit. Ma egy különös részt olvastunk, olvashattunk fel. A múlt alkalommal ennek a hit és cselekedetek résznek az első felével foglalkoztunk, és ígértem, hogy ezt folytatni fogom, és ennek a második felével foglalkozunk ma. Ma egy különös rész áll előttünk, amelyben két olyan személy, két olyan példát említ Jakab, amit egészen biztosan, hogy mi nem emlékeznénk egy oldalon, vagy egy kontextusban. Egy pátriárka és egy prostituált. Valahogy nem jön össze ez a kettő. Valahogy nem egy kontextusban hallható ez a kettő, és mégis itt ez a kettő egymás mellett van, és hiszem, hogy ezek által, a példák által növekedhet a hitünk, növekedhetünk, felnőtté válhatunk mi magunk is. Szóltam már a Jakab levele kapcsán arról, beszéltünk arról, hogy vannak termékek, amelyeknek vannak használati utasítások, elég vaskos kis könyvecskék. Nem szoktuk ezeket elolvasni, ezt is tisztáztuk, hogy vannak, de hát mi jobban tudjuk, hogy hogyan kell használni ezt, meg azt, meg amazt. De egy nagyon érdekes, ezekben a használati utasításokban vannak ilyen figyelmeztető leírások, figyelmeztető címkék, és vannak bizony olyan vicces megfogalmazások, hogy csak úgy néz az ember ki a fejéből, hogy ezt ugyan miért kellett ráírni? Ezt miért fogalmazták meg így? Mi ennek az oka? Mi a háttere? És kicsit utána néztem, és az a háttere, az az oka, hogy bizony ezt az ember megtette, valamelyiket azok közül a hihetetlen megfogalmazások közül, és így védik magukat a termék készítők, a termék gyártók. És ilyeneket lehet olvasni például láncfűrészen, hogy ne használd ideges állapotban. Nem jó. Ha ideges vagy,
ne láncfűrészez. Vagy egy hajfestéken a gyártó ezt írja rá, hogy ne használd fagylalt öntetként. Ne rocsold le a fagylaltot ezzel, mert nem erre találták ki. Vagy egy vasalón ez a felirat áll figyelmeztetésként, hogy vigyázz, ne használd akkor és olyan ruhán, hogyha az emberem van. És még van egy csomó ilyen, még van egy, ami tetszett. Egy autó napellenző, szélvédellenző, tudjátok, amit belül fel kell ragasztani, hogy ne melegedjen fel az autó. Ez van ráírva figyelmeztetésképpen, hogy mielőtt használnád az autót, feltétlenül vedd le. Olyan, tényleg ezeket meg kell fogalmazni, hát ezek olyan egyértelmű, de vicces dolgok, és mégis ezek az egyértelmű dolgok sokszor nem jutnak el a tudatunkig. És igen, a gyártók ezt meg kell fogalmazzák, le kell írják, és bármennyire vicces, ezt igen, ki kell mondani. És van itt egy Jakab által, hát nem szó szerint, de egy Jakab által az ő levelében megfogalmazott figyelmeztetés, és most álljon előttünk egy ilyen figyelmeztetés, ami lehet, hogy egyértelmű, lehet, hogy azt mondanánk, hogy tényleg ezt ki kell így mondani, de hogy igen, ki kell ezt így mondani, és ez a figyelmeztetés így hangzik, hogy a halott hit veszélyes az örök életre nézve. A halott hit veszélyes az örök életre nézve. Ha halott hited van, ha hasznavehetetlen, üres hited van, ez nagyon erőteljesen befolyásolja az örök létezésedet. Halott hit és élő hit. A múlt alkalommal tisztáztuk, hogy itt nem arról van szó ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hát Luther Márton félreértett, és nagyon erőteljesen ráerőltette azt, amit ő érzett, hogy itt a cselekedetek és a hit állnának szemben egymással, és addig, ameddig Pál apostol a hitet nevezi meg, mint üdvösségünk egyedüli útjának, forrásának, akkor itt Jakab mintha azt mondaná, hogy nem, a cselekedetek azok. És a múltkor tisztáztuk, most ebben nem szeretnék újra belemenni, hogy nem egymásnak mennek ezek, nem egymással szemben állnak ezek, hanem egymással háttal állnak Jakab és Pál apostol, és más-más irányba harcolnak, és ezért fogalmazzák meg azokat a dolgokat, amiket megfogalmaznak úgy, ahogy. Mert más kontextusban, más helyen ezt kellett mondaniuk, ezt kellett leírniuk. Tehát nem a hit és a cselekedetek harcáról van itt szó, hanem sokkal inkább a halott hit és az élő, eleven használható hit harcáról. És igen, nagyon fontos kérdés, és jó, hogyha megkérdezitek magatoktól, és nekem milyen hitem van? Neked milyen hited van? Egy halott, vagy egy élő? És hogy hogyan tudhatom én ezt meg? A múltkor erről is bővebben beszéltünk, most csak ilyen emlékeztetésként szeretnék visszautalni, hogy Jakab itt az első két részben elénk állít bizonyos helyzeteket, úgymond próbákat, amelyben megméretjük magunkat, nem másokat, ezt is tisztáztuk, nem másokat kell méregetnünk, magunkat. Hogy állunk a próbákkal? Amikor próbák érnek, hogyan élem meg? Hogy állunk a kísértésekkel? Amikor kísértések érnek bennünket, hogyan harcolok, vagy egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy ez van, gyenge vagyok, ez az én saram, ez az én gyengeségem, és akkor ez van. Mi a helyzet az Isten szavával? Hogy figyelek rá? És hogyan élem meg az emberi kapcsolataimat? Mekkora és milyen mértékű nálam a személyválogatás? Erről is mind-mind volt szó az eddigi alkalmak során. És most itt van előttünk, Jakab azt mondja, hogy van egy halott és egy élő hit.
És erre az élő hitre szeretne bennünket elvezetni Jakab és az ő olvasóit, az ő hallgatóit is ma bennünket, hogy nézzük meg, hogy vagyok, hol vagyok, hol tartok, és Isten segítségével történjen változás, ha szükséges. Történjen növekedés, hogyha erre szükség van, és meggyőződésem, hogy szükség van. A növekedésre mindig szükség van. A felolvasott igében, az ige szakaszban van egy kérdés. Van két példa, egy illusztráció, és aztán egy ráerősítés erre, egy nyomatékosítás tulajdonképpen, egy ráerősítés az előző példára, és végül pedig Jakab ezt lezárja egy kérdéssel, és ezzel lezárjuk mi is a második fejezetet. A kérdés, amivel itt kezdi Jakab ezt az igéből, amit hallottunk, így hangzik: akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Akarod tudni, te hiába való ember? Más fordításban az van, és egy kicsit ez így keményebb, hogy te ostoba, buta ember. Akarod tudni, hogy ez így van? Szeretnéd ezt megtanulni, te ostoba, buta ember? Hát milyen kérdés ez? Tehetnénk fel mi is a kérdést. Hogy szólít meg valaki így valakit? Hogy lehet ennyire keményen, ilyen konfrontatív módon kérdezni? Hát sokkal finomabban illik, nem? De Jakab nem finomkodik, hanem azt mondja, hogy üres, hiába való, sekély, ostoba az az ember, aki azt gondolja, hogy a hit csupán szavakban kifejezhető, csupán beszédben megélhető. Nem, a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen. És ezt jó, hogyha megtanuljátok, drága testvéreim. Nem nevezlek benneteket ostobáknak. A hit, bár láthatatlan, de hatása látható kell, hogy legyen. Egyedül a hit üdvözít, de az üdvözítő hit soha nem jár egyedül. Emlékszünk még arra múlt alkalmi képre, egy csónak és két evező. Az egyiken azt írta, hogy hit, a másikon azt írta, hogy cselekedetek, és ez a csónak csak úgy fog haladni, hogyha ez a két evező egyszerre evez. Ha nem, akkor csak körbe-körbe jár, és nincs haladás. Igaz, nem ezt írta, hanem angolul írta, de ez volt. Nagyon sok olyan hely van, ahol Krisztus erről beszél. A Máté evangéliumában, a hegyi beszéd egyik tanításában azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki, ismerjük a folytatást, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A János 13-ban, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, és nem nagyobb a mesternél a tanuló. Ha én megtettem, nektek is meg kell tennetek, és azt mondja, ha tudjátok ezt, jó, ha tudjátok ezt, és boldogok vagytok, ha teszitek, cselekszitek. Nem csak tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy meg kell mosni egymás lábát, nyilván, de vajon tesszük-e? Most szószoros vagy szó átvitt értelmében, de értjük a lényeget, a szolgálatkészséget. A János 15-ben, nagyon szeretem ezt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek. Igen, a cselekedetek és a hit, ezek együttműködnek. És akarod-e, drága testvérem, tudni azt, hogy ha ez nincs együtt, akkor az haszna vehetetlen is? Jó, hogyha ezt megtudjuk. Jó, hogyha ezt újra és újra meghalljuk, és szívünkbe zárjuk. És jön a példa, jön az illusztráció, jön Ábrahám. Nagyon érdekes Ábrahámnak
jelenléte. Ábrahámot Pál apostol is idézi, és Ábrahámra Pál apostol is rámutat a római levél 4. részében, illetve a galáciabeli gyülekezethez írott levél 3. részében, és úgy hivatkozik Ábrahámra, mint a hit atyára, hogy a hit, az üdvösség az hit által történik. Nem cselekedetekből, csupán hit által. Nem a törvény betartásából, hanem hit által. És ugyanerre az Ábrahámra hivatkozik Jakab itt, aki pedig azt mondja, hogy igaz, de ne felejtsük el, hogy Ábrahám hite megmutatkozott az ő cselekedeteiben. És két olyan eseményt hoz ide elénk, vagy hoz az olvasó szeme elé, amit most szeretnék egy kicsit kibontani előttetek Ábrahám életéből. Két eseményt említ itt meg Jakab, amelyek itt az ő példájában kronológiailag fel vannak bár cserélve, de ez nem most nem szoroz. Az kronológiailag első történés, amire hivatkozik itt Jakab is, az Ábrahám Istennel való beszélgetése, illetve az a beszélgetése, ami a Mózes első könyve 15. fejezetében van leírva, amikor Isten elhívja Ábrahámot egy kis csillagnézésre. És azt mondja, hogy gyere csak egy kicsit ki a levegőre. Nézd csak fel egy kicsit a csillagos égre. Lásd meg, hogy mennyi csillag van. Nézd meg, ha megszámolhatod, számold meg, de... És tudd meg, hogy ennyi utódod lesz. És talán emlékszünk, de ha nem, én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy mit olvasunk azután, a csillagnézés után. Mit mondott Ábrahám, vagy mit mond az ige? Azt írja itt, hogy és hitt Ábrahám Istennek, és ez neki tulajdonítatott igazságul. Kiment, felnézett, elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ha Isten, ez a nagy Isten, aki ezt mind megteremtette, nekem ígéretet tesz, az igaz kell, hogy legyen. És én ezt elhiszem. Erre én azt mondom, hogy ámen. Nagyon érdekes ez a, és hit Ábrahám, ez a héberben, ez az ámen szó. Tudjuk, hogy mit jelent az ámen? A KT-nak az utolsó kérdése ez. Az ámen azt jelenti, hogy ez valóságosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet, kérésemet sokkal inkább meghallgatja és komolyan veszi, mint ahogy én a szívemben elképzelem. A nagy Isten annyira tudja az én kicsi kis törékeny, apró életemet és gondjaimat, hogy azt mondja, hogy gyere ki, nézd meg a csillagokat, nézd meg, hogy milyen nagy vagyok. És szeretném elmondani, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor aggódsz, amikor a világ terhe ott van a válladon, mert ott van, tudom, senkinek nincs olyan nagy problémája, mint neked, illetve van nekem nagyobb a problémám, mint mindenki másnak. Szerintem ezt mindenki így éli meg. Az én problémám a legnagyobb. Az én terhem a legsúlyosabb. Az én harcom a legkeményebb harc. És amikor ezt így érzem, arra hív bennünket az Isten most általam, hogy menjünk ki, nézzünk fel az égre. Nézzük fel a csillagokra. Nem tudom, hogy ez Kolozsváron mennyire látszik, bár innen a tó közből még látszik a csillagos ég egyes időszakokban, de akár menjetek ki, lesre megéri. A tavaly a csillagos táborban, a gyerek táborban egy egész estét töltöttünk el ezzel, hogy csak feküdtünk, és néztük a csillagokat, a csillagképeket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű. Nézz fel az égre, és lásd meg, hogy milyen nagy az Isten. Mekkorák a problémáid, de milyen nagy az Isten. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Ézsaiás így beszél az Istenről, hogy az Isten arasszal méri meg az eget. Megvan ez? A 40. részben van ez, hogy Isten arasszal méri az eget.
Ennyi az orosz, körülbelül 20-20 akárhány centi. Ennyivel méri az Isten az eget. Ábrahám nem tudott annyit a galaxisokról és a csillagokról, mint amennyit ma tudunk, és amit ma ismerünk, de szeretnék egy picit bevezetni benneteket ebbe, én sem vagyok tudós, vagy ilyen csillagász, de utána néztem egy picit. Tudjuk, hogy mely galaxisnak a része vagyunk? Tudjuk ezt? Lehet válaszolni. A tejút rendszer, valaki mondta, igen, így van. Tehát a tejút rendszerhez tartozunk, és azt mondják a tudósok, hogy ez a tejút rendszer körülbelül 100-200 ezer fényévnyi átmérőjű. Mit jelent ez a fényév? Ez azt jelenti, hogy a fény egy év alatt ennyit tesz meg. Egy év alatt. De hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, mert hogy mennyi a fénynek a sebessége. Mit jelent ez? A fénysebesség az egy nagyon gyors valami, nagyjából 300 ezer kilométer per szekundum. De ezzel sincs mit kezdjünk, mert ezt se tudjuk érzékelni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 7,5-szer kerüli meg a Földet egy szekundum alatt. Ha fénysebességgel tudnánk haladni, 7,5-szer mehetnénk körbe a Földünk körül egy másodperc alatt. Körülbelül másfél másodperc kellene ahhoz, hogy a Holdig eljussunk. Körülbelül 7,5 perc kellene ahhoz, hogy a Napig eljussunk. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy meglátogatná a szomszéd galaxist, akkor minimum 100 000 évre lenne szükség. Tudjátok, hány galaxis van? Azt mondják a csillagászok, a tudósok, hogy több mint 2 billió galaxis. Nem semmi. És erre azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten az eget hogy méri? Arasszal. Ekkora a mi Istenünk. Ilyen nagy a mi Istenünk, és ez a nagy Isten szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy nekem fontos vagy. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudtam érzékeltetni, hogy milyen pici vagyok én az Istenhez, és mégis az Isten engem és téged megszólít, és azt mondja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretnélek megajándékozni, szeretnék vigyázni rád, szeretnélek tanácsolni, meg akarlak váltani. Azt akarom, hogy velem légy az örökké valóságban. Nagyon szeretlek téged. Elhiszed? Ábrahámnak elég volt annyi, hogy kimenjen, ránézzen az égre, és azt mondja, hogy ámen. Hát, oké, ámen. Elhitte. Te rá tudod mondani, hogy ámen. Aztán van egy második történet, egy második hivatkozás, ez pedig a csillagnézés után körülbelül 20 évvel történt Ábrahám életében, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel vele arra a hegyre, amelyet én mutatok neked, a Mória hegyére, és ott áldozd fel a fiadat. Volt egy Ábrahám sorozatunk, amelyben ezt jól kiveséztük. Itt most csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy elképesztő történet, és mindig megdöbbenhet az ember, és rácsodálkozhat, hogy de ennek mi értelme? Miért kér az Isten ilyet? Az Isten azt ígérte, hogy az ő utódaiból annyi lesz, mint a csillagok az égen. Erre fel, most azt az egyetlen szeretett fiát, aki az ígéret gyermeke, visszakéri az Isten, ez így butaság, nem mondjak más szót. És mégis Ábrahám fogja a fiát, elkészül az ő nagy tusájában, és elindul azért, hogy ezt megtegye. De van egy vers, nem tudom, hogy sikerült-e felfigyelni rá, amikor azt mondja a szolgáinak, miközben meglátják messziről azt a helyet, amit Isten kijelölt számukra, azt mondja a szolgáinak Ábrahám, hogy ti maradjatok itt, én a fiammal felmegyünk, imádkozunk, és mit mondott Ábrahám? És visszatérünk.
Nagyon érdekes, nem azt mondja Ábrahám, hogy és én majd visszajövök megszomorodva, mert tudom, hogy mit kér tőlem Isten, hogy fel kell áldoznom a fiamat, ti még nem tudjátok, de én tudom, sajnos ez lesz, felmegyünk, aztán én majd visszajövök. Nem. Felmegyünk, imádkozunk, és visszajövünk. A zsidókhoz írt levélben a zsidókhoz írt írója így magyarázza, azt mondja, azért, mert Ábrahám elhitte az Istennek azt az ígéretet, amit neki tett, hogy nagy népé teszi, és hogyha a fiát elkéri, hogyha úgy tűnik, hogy ez derékba is törik ez az ígéret, mert itt most minden szétesik, azt mondja Ábrahám, vagy a zsidókhoz írt levél írója, azt írja, hogy hitte Ábrahám, hogy a fiát fel fogja támasztani. Hogyha el is kérte, mert elkérte, és ő erre kész feláldozni a fiát égő áldozatul, akkor az Isten nincs más módja, fel fogja támasztani. Ezt hitte, ezt is hitte. Nem volt még előtte Krisztus példája, semmi, de hitte. A másik történet, amire itt történik utalás, az Ráháb, a parázna nő, a prostituált nő története. Talán ismerjük az ő történetét, a Józsué könyve második fejezetében van leírva. Ő volt az, aki befogadja a kémeket Jerikó városában, amikor azok jöttek, hogy kikémleljék a földet, a területet, a várost, elrejti őket, beszélget velük, és szeretnék ebből egy kis részt felolvasni számotokra, Józsué könyve második fejezetéből, a 8-tól a 11-ig terjedő verseket. Hadd olvassam fel. A kémek még le sem feküdtek, amikor fölment hozzájuk az asszony a tetőre. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, megszállt minket a félelem miattatok, és a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emória két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fönn az égben, és len a földön. Bizony, az Isten, és itt azt a szót használja, amit a zsidók használnak Isten nevére, Jávé. Az Isten, Jávé, az az Isten, aki az Úr, aki az Isten égen és földön. Hogy jutott el ez a pogány nő erre a felismerésre? Nem tudom, de eljutott. Nagyon egyszerű az ő hite. Nagyon egyszerű az ő hitvallása. És ki mondja? Azt mondja, hogy én hiszem, hogy ez az Isten, az Isten. Konfirmál ez a nő. Nagyon egyszerű volt neki, nem kellett 2 évet kijárnia, de itt csak ennyi volt, konfirmált. Tudom, hogy ez az Isten. De hogy utána pedig az is megtörténik, hogy láthatóvá válik az ő hite a cselekedetekben. Nem azt mondja, hogy jó, hiszem, hogy a ti istenetek az, aki kihozott titeket, és ilyen szépen végig vezetett, és én most ülök a babérjaimon, és hát mit csináljak, nem tehetek semmit. Nem, azt mondja, hogy de igenis tehetem az én részemben a történetben az, hogy elrejtelek benneteket, hogy leengedlek benneteket, hogy más útra tanácsolok benneteket, és fedezlek benneteket. Ezt jelenti a láthatatlan hite. A kimondott, de bár láthatatlan hite láthatóvá válik, és erre utal Jakab, nézzétek meg, hogy láthatóvá válik. És mondom, nagyon különös ez a két személy, akit elénk hoz Jakab, Ábrahám személy és Ráháb személye. Az egyik egy zsidó, a másik egy pogány ember. Az egyik az zsidók atya, egy pátriárka, a másik pedig egy prostituált. Társadalmilag is teljesen máshol állnak. És van egy közös bennük, mégpedig az, hogy hisznek, és bebizonyítják az ő hitüket. Ábrahám azzal, hogy ha Isten azt kéri, hogy a legdrágábbat adja oda, erre is kész.
Ráháb azzal, hogyha a saját élete forog kockán, mert ha kiderül, hogy ő egy ilyen nő, aki így segített az ellenségen, akkor az élete forog kockán. És ezt nem mérlegelik, hogy vajon mennyibe kerül a hit. Vajon mibe kerül ez, hanem egyszerűen megteszik. Készek ezt az áldozatot meghozni. És van két kérdés, ami foglalkoztatott, és amit szeretnék felétek is feltenni. Kész vagy-e a számodra legdrágább dolgot odaadni Istennek, hogyha azt tőled kéri? Nem tudom, ez a te személyes ügyed az Istennel, de ha kéri, kész vagy odaadni? Kész vagy-e szembe menni ezzel a világgal, és ennek a világnak minden egyes, mert hogy mindenki ezt csinálja, tanításával, és Krisztusnak engedelmeskedni, és szembe menni azzal, amit mindenki tesz, vagy mindenki úgy tesz, ahogy. Te pedig azt mondod, hogy nem, én nem így teszem, mert én hiszek. Hogyha az új szövetség oldaláról fogalmaznánk meg ennek a két embernek a viselkedését, akkor talán így mondhatnánk, hogy ők készek voltak felvenni a keresztjüket és követni Istenüket. Így vették fel a keresztet és követték Istent. Ugye Krisztus azt mondja, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet és kövessen engem. Ez egy látható, valóságos, éltető és megváltoztató hit. Mert a cselekedeteikben is megmutatkozik. És zárásként még azt szeretném elmondani, hogy mindkét esetben, mindkettő, akiket itt Jakab említ, Ábrahám is, és Ráháb is, tesznek valamit, amivel előre mutatnak, előre jelzik az új szövetség nagyon jó, drága örömüzenetét. Krisztusra mutatnak az ő cselekedeteikkel. Ábrahám esetében, ugye azt olvassuk az ő történetében, amit fel is olvastuk bibliaolvasás rendjén, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a hegyre, ott áldozd fel. És szeretném tisztázni, vagy újra elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos, meghatározó szavak, amikor megjelennek a Szentírásban, azok nagyon erőteljes kifejezéssel bírnak. A szeretett szó először itt jelenik meg a Szentírásban. Az egész, egészen a Mózes első könyve 22. fejezetéig nincs szó szeretetről, és egyszer csak arról szól, itt jelenik meg ez a szó, hogy szeretet, és ez abban a kontextusban, hogy egy apa szereti az ő fiát, akit oda áldoz, akit oda ad, akit feláldoz. Rémlik, ugye, hogy ez mire utal? Rémlik, hogy már mit rejtett el Isten abban és ott a történetben, ami jó régen történt Ábrahám életében. De ezzel előre jelezte azt, hogy mi fog megtörténni. Hol a bárány, kérdezi Izsák. Az Isten gondoskodik, ne aggódj. És addig, ameddig ott egy kos lett feláldozva végül, és nem egy fiú, addig néhány évre rá a Golgotán megtörténik az, hogy egy szerető apa feláldozza az ő fiát. És nem csak szóban, hanem valóságosan. Krisztus értünk áldoztatik fel. Értünk áldoztatik fel a fiú, mert hogy szereti az Isten az ő fiát, de minket is nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, hogy odaadja értünk, odaadta értünk. Ráhábnál pedig van egy kis jelenet, talán ismerős ez a jelenet, amikor a kémek elmennek, azt mondják Ráhábnak, hogy valamit tegyél ki az ablakba. Te emlékszünk, hogy mit kell kitenni? Mi az? Nem hallom. Egy vörös fonál, egy vörös kötél, valami. Az legyen a jel, ott legyen az ablakodban, hogy amikor jövünk, és itt ez az egész földdel egyenlővé lesz, a te otthonod védett legyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az ő népét Egyiptomból vezeti ki, és ahol a bárány vérét kellett oda
rajzolni, oda festeni az ajtófélfára, ami a bárány vére, a szabadítás Krisztusra utal. A vörös fonál így mutat Krisztusra, és azt mondja, hogy ott van az életedben ez a krisztusi vér, a bárány vére. Mert ha igen, akkor szabad vagy. Akkor mindegy, hogy ki vagy, ha te hited Krisztusban gyökerező hit, akkor üdvösséged van. Akkor az örök élet számodra nyitott. Akkor nincs veszélyben az örök életed. Gyakran szoktuk mondani, nem tudom, hogy ti szoktátok-e, és én szoktam, most már nem fogom, hogy csak higgy. Csak higgy. Ez így eléggé kevés. Most erősödött meg bennem közben, ahogy itt készülgettem ezekkel az alkalmakkal. Ez így csak kevés, hogy csak higgy. De jó, de hiszek, de kiben, de hogy, de milyen formában. Higgy és cselekedj. Nem tesz ez a hit bennünket ilyen könnyelműekké? Kérdezi a Káténk. És a válasz nem. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne cselekedjék. Lehetetlen. Én kívánom, hogy a háládatosság gyümölcsei láthatókká legyenek a mi életünkben. Növekedjünk, fejlődjünk, lelkileg növekedjünk, váljunk felnőttekké. Nem a hitünk nagysága a fontos, hanem az, hogy kiben hiszek. És ha Krisztusban gyökerezett hitem, hiszem, hogy látható következményekkel fog járni. Ámen. Válaszként az ígére a 455-ös énekünk harmadik versszakát énekeljük. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed.

Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked újra, hogy a te szeretetedet fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad számunkra, és szeretnénk megköszönni, hogy a Krisztusba vetett hit az elég a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű az örök életbe jutni. Elhisszük, komolyan vesszük azt, amit te fiatban értünk, tettél. És köszönjük azt is, hogy tovább vezetsz ezen az úton, és arra is figyelmeztetsz, és abban is meg akarsz erősíteni, hogy csak a szavakkal kimondott hit az kevés. Az igazán éltető, üdvösségre vezető hit meg fog látszani, és meg kell, hogy látszódjék a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a hétköznapjainkban, a családi megéléseinkben, a szüleink fele való megélésünkben, a gyermekeink nevelésében, a tanulásunkban, a munkánkban, a munkahelyen való részvételünkben, a gyülekezetben való közösségünkben. Urunk, köszönjük, hogy arra bátorítasz minket, hogy növekedjünk, hogy egy lelki fejlődés legyen jellemző a mi életünkre, és kérjük ehhez a te segítségedet. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket a mi Urunk előtt.

Légy áldott, Urunk, hogy meghallgatott csendben elmondott könyörgéseinket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A múlt vasárnapi perselyes adományok összege 489 lej volt, a júniusi hónapban egyháztagunk megsegítésére összesen 4311 lej és 5000 forint gyűlt. Isten szeretete és áldása legyen a jókedvű adakozók életén. A 366-os énekünk első két versszakát énekeljük, áldásra készülve.

Elfogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. És az előbb énekelt énekünk negyedik verszakával zárjuk alkalmunkat. Megesküvél, Uram, s ígédben bízom.

Az elmúlt percekben a 2025. július 6-ai istentiszteletet hallották, melyet a kolozsvári Tóközi Egyházközségben rögzítettünk. Bántó Tamás Szilveszter prédikált.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. Ebben az órában áhítat csendűvel kalendáriumot lapozunk, és természetesen felköszöntjük névnaposainkat is. Az óra utolsó részében pedig lélekhangoló rovatunkat hallhatják. A következőkben a napáhítat a csendűvel.

A mai áhítatunk címe: Isten gondot visel. Minden gondolatokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter első levele 5. részének 7. verse.

A mai áhítatunk szerzője Jack Vartalman, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Az MRI vizsgálat kimutatta, hogy a vállamban érzett elviselhetetlen fájdalom a gerincem néhány csigolyáján a problémájából eredt. Úgy döntöttem, hogy alávetem magam a műtétnek. A műtét után azonban mind a négy végtagom lebénult. Miután három különböző rehabilitációs központban is kezeltek, a feleségem talált egy helyet,

Számomra egy szakápolási intézményben. Mindkettőnknek megkönnyebbülés volt, hogy olyan helyen lehetek, ahol ilyen magas szintű ellátást kapok. Lassan javulok, és ma már mindkét karomat tudom használni, és a bal lábamat is képes vagyok mozgatni. Tudok egyedül étkezni, és más korlátozott feladatok elvégzésére is képes vagyok. Keresztény pszichoterapeuta vagyok, és két nagy gyülekezetben is szolgáltam lelkészként. Hozzá voltam szokva, hogy én segítek másoknak, ezért elég nehéz volt elfogadni a segítséget. A Péter első leveléből való fenti vers folyamatosan a fejemben járt ebben az időszakban. Az intézet káplányának bátorítására havonta egyszer istentiszteletet tartok a feleségem kíséretével és segítségével. Ezáltal megtapasztaltam, hogy valóban nagyobb áldás adni, mint kapni. Naponta imádkozom azért, hogy bátoríthassam azokat, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek.

Imádkozzunk! Drága Urunk, segíts, hogy élettapasztalatainkat mások megsegítésére használjuk. Ámen. Tudok másoknak segíteni, mert Isten megsegít engem. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője Jack Wartalman, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Imádkozzunk ma a mozgáskorlátozott emberekért. A napáhítatát hallhatták. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Július 6-át írunk, ez az év 187. szökőévben 188. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 178 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1189. július 6-án kezdi uralkodását első oroszlán szívű Richárd, aki haláláig Anglia királya, negyedik Richárd néven Akintania hercege. 1311. július 6-án János nyitrai püspök kiközösíti az egyházból Csák Mátét. 1348. július 6-án adta ki 6. Kelemen pápa első bulláját, amelyben elítélte a zsidók elleni erőszakot, akiket a pestis pusztító járványáért tettek felelőssé. 1437-ben ezen a napon a dési csatában legyőzött nemesek és budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolozs-monostori egyességet, amely eltörli a kilencedet és a felkelőknek közkegyelmet ígér. 1785. július 6-án az Egyesült Államok Konföderációjának kongresszusa elfogadta a dollárt, mint általános fizetőeszközt. Egy amerikai dollár 100 centtel egyenlő. Napjainkban az a legelterjedtebb pénz, nem a világon. 1885. július 6-án Louis Pasteur első sikeres oltása volt a veszettség ellen, egy kutyaharapott kisfiún. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 6-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1937-ben ezen a napon született első Blanka navarrai királynő. 1555. július 6-án látta meg a napvilágot Louis de Guy bíboros, Reimi hercegérsek, a Szentliga Guy házi vezetője. 1848. július 6-án született Gróf László erdélyi magyar dramaturg,

dramaturg, színész, rendező, műfordító. Színészként és vállalkozóként része volt az 1920-as évek elején Nagyváradon megindult filmgyártásban. 1925-ben Halló Amerika címen Hetény Jellemérrel közösen forgatott filmet. Az Erdély Magyar Színjátszás intézményes kereteinek megteremtésében Janovics Jenő oldalán vett részt. A műsor európai nyitottsága érdekében számos színművet fordított német, orosz és román nyelvről magyarra. Irodalmi rendezvények gyakori előadója, ahol dramaturgiai és esztétikai kérdésekről értekezett. Színi jegyzeteit kolozsvári és nagyváradi napilapok közölték. 1907. július 6-án látta meg a napvilágot Frida Kahlo, egyéni hangú, mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1908. július 6-án született Demeter János, romániai magyar jogász, jogi szakíró, politikus. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem jogi karának professzoraként állami és jogelméletet tanított, dékán, majd rektor helyettes, egyszer s mint országgyűlési képviselő. 1969 és 76 között a Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsának Kolozs megyei elnökeként erőfeszítéseket tett a romániai magyarság sorsának jobbításáért, konkrét oktatási és kulturális kérdések megoldásán fáradozott. 1940. július 6-án született Rónai István, zenei író, zongora művész. A Gheorghe Dima Zenekonzervatórium zongora szakának professzora. Tömören megírt zenei témájú kritikáit, esszéit a sajtóban publikálta. A kolozsvári állami magyar opera történetét értelmezte újra az utolsó 44 a 200-ból cím alatt a Kolozsvár Magyar Színháza című kötetben. 1946. július 6-án született Sylvester Stallone, Golden Globe-díjas, olasz származású, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő. Legnagyobb sikereit akciófilmekkel, különösen a Rocky és a Rambo sorozattal érte el. 1946-ban ezen a napon született George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke, 2001 és 2009 között. 1951. július 6-án született Végvári Ádám, énekes, zeneszerző, gitáros. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik július 6-ához. 1415. július 6-án hunyt el Husz János, csehországi huszita vallási vezető, mágja halált halt. 1535-ben ezen a napon távozott az élők sorából Mórus Szent Tamás, szentté avatott angol humanista, jogász, író, költő, államférfi, az anglikán egyház és a római katolikus egyház vértanúja, az államférfiak és jogászok védőszentje. 1553. július 6-án távozott az élők sorából 6. Eduárd angol király. 1849-ben ezen a napon halt meg Vasvári Pál, a márciusi ifjak egyike. 1893. július 6-án halt meg Henri René Albert, Guy de Maupassant népszerű 19. századi francia író, a modern novella egyik atyaként tartják számon. 1962. július 6-án halt meg William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, egyike a 20. század legnagyobb hatású irodalmi nagyjainak. Tekintélyét regényei, novellái, versei, filmforgatókönyvei és újító írói stílus alapozták meg. 1966-ban ezen a napon távozott az élők sorából Berda József, magyar költő, József Attila-díjas. 1989. július 6-án hunyt el Kádár János, kommunista politikus, az MSZMP alapítója, főtitkára, elnöke. 2020. július 6-án halt meg Ennio Morricone, kétszeres Oscar-díjas olasz zeneszerző. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik július 6-ához.

Július 6-a a csók világnapja. A csók az ajkak összeérintése valamivel. A csókokkal foglalkozó tudománya a filematológia. A csókolózás feltehetőleg tanult viselkedés, több emlős állatnál is előfordul. Az embereknél nem minden kultúrában van szokásban. Az eszkimó és maori kultúrákban például az orrokat dörzsölik össze csók helyett. Július 6-ai kalendári munkát hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anita társaságában. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon, július 6-án a következő névnapokat ünnepeljük. Csaba, Dominika és Mária. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Csaba régi magyar személynév. Egyes források szerint török eredetű lehet, és a jelentése pásztor, kóborló, újabban ajándék. A Dominika női név, a Dominikus, férfi név női párja. A Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formájában Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen, minden magyarázata vitatott. Köszöntjük tehát július 6-án minden Csaba, Dominika és Mária nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

Névnaposainkat köszöntöttük fel az LGT-től Neked írom a dal című dalukkal. Isten éltesse őket! A következő percekben lélekhangoló rovatunkat hallatják.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Jelenkorunk egyik egyre inkább teret nyerő gondolata az ember biológiai kötöttségeinek és az objektív igazság létének tagadása, ezzel együtt pedig a biblikus emberszemlélettől való eltérés. Vendégünk dr. Újlaki Győri Anna, mentálhigiénés szakember, hosszú évek óta foglalkozik szexualitást érintő különféle témákkal. Azt tudható rólad, hogy a biblikus szexualitás, ezen belül a homoszexualitás, a gender, transgender és az online pornó használat a fő fókuszba állított témáid. Hogyan alakult ez ki? Miért pont ezekkel foglalkozol?
1: Jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem olyan keresztény magyar forrásokat keresni, amik az online pornóval kapcsolatosak, mert akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy szükségem volt információra ezzel kapcsolatban. És azt tapasztaltam, hogy angol nyelven nagyon sok jó anyag elérhető, vagy elérhető volt, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Magyarul viszont keresztény, megbízható jó anyagokat nem találtam. És ahogy egyre többet olvastam, meg tanultam ebben a témában, úgy, mivel azért sok átfedés van az online pornó és a homoszexualitás gender témáiban, egyre több olyan anyagot is találtam. Mindannyian, de főleg a fiatalok nap mint nap ki vannak téve folyamatos hazugságoknak ezekben a témákban. Az én vágyam, meg célom, hogy az igazságról beszéljek szeretetben nekik. Ahogy Jézus azt mondta, ezt ő magáról mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, és ott az eredetiben az igazságot lehet valósággal is fordítani. Ugyanígy én is a valóságról szeretnék mindenkinek beszélni.
0: Tehát nagyon meghatározó számodra az, hogy Isten hited van. Mégis mit jelent számodra a biblikus szexualitás?
1: Ez alatt azt értjük, hogy mi az a design, amit megérthetünk a Bibliából, ahogy Isten beszél arról, Isten igéje beszél arról, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert az ő saját képmására. És a Biblia első könyvének az első fejezete már foglalkozik azzal a kérdéssel, ami nekünk most itt egy bizonytalansági pont, hogy egyáltalán van-e értelme férfiról és nőről beszélni, holott ez nem pusztán egy vallásos hiedelem, hogy vannak férfiak és nők, hanem ez a biológiai valóságunk, függetlenül attól, hogy mi róla a véleményünk. És ez például egy ilyen tény. És ezen túl, amikor biblikus szexualitásról beszélünk, akkor arról a nagyon különleges céljáról beszélünk a szexualitásnak és a szexnek, amit szintén az igében látunk, hogy válaszolva arra a kérdésre, hogy miért nem mindegy mondjuk Istennek, hogy én kivel mit csinálok a hálószobám falain belül, mikor és kivel és hogyan. Azért, mert Isten beszélt arról, hogy mire kaptuk a szexualitásunkat. Azt gondolom, hogy része annak, hogy miért, hogy átéljük azt, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve. Végeredményben ő vele, de ezt a mély kapcsolódást át tudjuk élni, ugye legmélyebben emberi módon a házastársunkkal, férfi és nő. És akkor itt jön be az a képbe, hogy na, miért egy férfi, miért egy nő. Pál apostol ír arról, hogy ahogy a férfi a nővel van, az valami különleges módon egy ilyen tökéletlen képe annak, ahogy Jézus és az egyház van egymással. Ugye Jézus a vőlegény egy ilyen önfeláldozó, kizárólagos, szenvedélyes, mindent odaadó kapcsolatban van az ő egyházával, és hogy ezért nem mindegy Istennek, hogy ki, hogy, merre, meddig, hogyan éli meg a szexualitását.
0: A férfi-nő kapcsolatának ez a sérültsége is erőteljesen közrejátszik abban, amit tapasztalunk, hogy megjelent a gender gondolat felé való nyitást vákumszerűen szippantja magába a mai ember, meg a köztudat ezt az egészet, hogy legyünk ne csak férfi és nő, hanem lehet máshogy is.
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon összetett az, hogy miért tudott most ennyire berobbanni a gender ideológia, transgender ideológia az emberek gondolkodásába. Először visszamennék ahhoz a kérdéshez, hogy a homoszexualitásnak és a nemi identitás zavarnak, ami ugye a transgender kifejezés mögötti valós állapot, amikor valaki úgy érzi, hogy rossz testben van. Tehát mind a két állapotnak a nemi identitás zavar van a gyökerénél. Nagyon-nagyon bonyolult folyamatok mentén alakul ki a nemi identitás zavar, de az egyik meghatározó eleme az az apával való kapcsolat. Úgy történik a nemi identitás kialakulása egy ilyen rendkívül leegyszerűsített módon, hogy ilyen 1-4 éves korunk körül alapozódik meg. Ez ugye egy nagyon korai életkor, és ha itt valami sérülés van, az elindíthat valakit később az azonos nemű vonzalom irányába, vagy akár a megmaradó nemi identitás zavarba is. Azt látjuk, hogy alapvetően több fiú érintett mind a két témában. Azért, mert amikor megszületünk, akkor mindannyian az édesanyánkkal vagyunk egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban, és hogyha az anya kapcsolat és az apa kapcsolat is kielégítő, és úgy rendben megy, akkor egy kislány 1-4 éves kor körül azt mondja, ez zajlik benne, hogy hát én eddig anyával voltam összenőve, és én alapvetően olyan vagyok, mint anya. Ez egy könnyebbnek mondható életfeladat ahhoz képest, amit a fiúgyermeknek kell tudni meglépni, hogy én eddig anyával voltam összenőve, mindent tőle kaptam, de én alapvetően olyan vagyok, mint apa. Én fiú vagyok. És ez egy sokkal sérülékenyebb lépés, és megint mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem azt jelenti, hogyha valakinek sérült a anya vagy apa kapcsolata, akkor biztos, hogy erre az útra kerül. Lehetnek testi adottságok, hormonális eltérések, amik szintén nem predesztinálnak valakit arra, és a legnagyobb részt a pszichoszociális közeg hat ki arra, hogy a nemi identitásunk hogyan alakul, illetve a szexualitásunk hogyan alakul. Azt tudjuk mondani, hogy mindannyiunknak a traumáink azok szexualizálódnak.
2: Szétszélet nyáj, sötét van és hideg.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy az első évek annyi mindent meghatároznak. Vissza lehet nyúlni ide, meg lehet-e gyógyulni ebből, hogyha ilyen mélyek a gyökerei, illetve mit lehet tenni az első években, ha próbálunk tudatos szülők lenni, vagy segíteni, vezetni, erősíteni a gyerekeket.
1: Kezdeném a végével, hogy mit tehetünk. A gyerekeink a kimondatlan dolgainkat is megérzik. Az, hogy én hogy vagyok nőként önmagammal, a saját szexualitásommal, a férjem hogy van az ő férfiségével, hogy vagyunk mi egymással, mint házaspár. Látnak minket megölelni egymást. Egymást emeljük abban, hogy apa ilyen, anya meg ilyen, vagy cikizzük apát, hogy nem úgy pelenkáz, ahogy én. Az a kisgyerek hogy éli meg, hogy az anyukája emeli a férfiakat, vagy folyton negatívan beszél róla? Van-e bántalmazás a családban? Ezek mind nagyon-nagyon erős hatások. A szexuális bántalmazás az teljesen egyértelműen el tud vinni ilyen irányba, de ha mondjuk egy gyerek tapasztal fizikai bántalmazást, akkor is úgymond dönthet úgy, hogy na jó, én ebből a nemből nem kérek. De ha mondjuk egy ilyen abszolút átlagos, szerető családi közegről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni a gyerekeinkért, hogy mi magunk foglalkozunk a saját sérüléseinkkel, akár a szexualitás terén. Hogyha egy szülő elkezd gyógyulni, akkor ez kihat az egész családra. Azzal tesszük a legtöbbet egyébként a gyerekeinkért, ha szeretjük a házastársunkat. És azt hangsúlyozni, nyilván ezt csak akkor tudjuk, hogyha szintén ezt éljük, hogy milyen jó az, hogy Isten férfivá és nővé alkotott minket. Milyen jó, hogy apa ilyen, amilyen, így csinálja a dolgait, és nem úgy, ahogy én. És a másik kérdésedre pedig, hogy meg lehet-e gyógyulni, ez is egy nagyon-nagyon nagy téma, nagyon összetett. Az egy jó hír szerintem, hogy az átélt nemi identitás zavar, az átélt azonos nemi vonzalom nem egyenlő azzal, hogy valakinek transzgender emberként kell élnie, vagy melegként, vagy leszbikusként kell élnie. Ugyanúgy, ahogy heteroszexuálisként is átélünk olyan késztetéseket, vagy olyan vágyakat, amiket nem fogunk kiélni, mert igazából keresztény vagy nem keresztény ember mindenki szabályozza bizonyos szexuális késztetéseit. Nagyon-nagyon jó hír, hogyha valaki átél például azonos nemi vonzalmat, és még nem kezdett el felvállaltan melegként vagy leszbikusként élni, akkor sokkal könnyebb visszafordulni, és ezért van nekem annyira szívemen a prevenció. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy nekünk szabad beszélni arról, hogy nem muszáj ráállni egy pályára csak azért, mert átélünk bizonyos vonzalmakat, nem vagyunk ezeknek kitéve. És a gyógyulás kérdése, én úgy látom, hogy ahogy Isten az életünk más területein is van, hogy csodát tesz, az a ritka, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra Isten elvette ezt vagy azt a akár függőségemet, akár fizikai betegségemet, akár mondjuk egy ilyen hatalmas identitásbeli vagy vonzalombeli kérdést. És vannak olyanok, akiket pedig úgy gyógyít Isten, hogy azt tudják mondani, hogy ez többé engem nem határoz meg, átél azonos nemű vonzalmat, de úgy döntött, hogy ezt nem éli ki. És ez nagyon igazságtalannak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy a biblikus szexualitás és Isten igéje ugyanezt a mércét teszi egy egyedülálló heteroszexuális elé is. És számomra ez is különleges felismerés volt, ami szerintem még fontos lehet itt, hogy tudjuk azt, hogy nem jó azoknak az embereknek ez az életforma, akik ebben vannak. Akkor is így van ez, hogyha a médiában a leghangosabb az nem ez.

0: Isten, amikor megteremtette a világot, mindenre rámondta, hogy ez jó. Azt hangsúlyozza a világ, hogy de nekem az lesz a jó, hogyha végre teljesen nő lehetek, transzgender, nem váltó, műtétenesek. Át, mert valóban azt tűnik jónak egyébként, hogyha valami vágyunk teljesül.
1: Azt mindannyian átéltük, hogy sokszor egyrészt olyan dolgokra vágyunk, amiről tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk, másrészt nagyon sokszor változnak a vágyaink. Egyik évbe ez, másik évbe az. És éppen ezért nem divatos arról beszélni, hogy léteznek objektív igazságok, ugyanilyen dolog a biológiánk is, ahogy mondtam, hogy egészséges emberekről beszélve a férfi test arra való, hogy megtermékenyítsen, a női test pedig arra, hogy életet tudjon adni. És igen, lehet arról beszélni, hogy ha valami hiba van a dologba, akkor mi van, de az esetek leges-leges legnagyobb százalékában, aki nemet akar váltani, az nem ebbe a kategóriába esik, hanem biológiailag teljesen egészséges. És ugye a transgender ideológiának az az alapgondolata, hogy vannak olyan emberek, akik rossz testbe születtek. Én egy női testbe zárt férfi vagyok. Tehát, hogy mintha az agyam az lehetne férfi úgy, hogy én amúgy nő vagyok. De ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy azt ki tudjam mondani, hogy ez egy valótlanság, mert minden testi sejtünkbe bele van írva, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Ha 100 év múlva kiásnak a régészek egy csontot, meg tudják mondani a DNS-éből, hogyan az egy férfinek vagy egy nőnek volt a csontja. Akármi is az én véleményem, ez egy valóság. A design része, mondjuk egy, itt a mikrofon előtt ülünk, a mikrofont is elkezdhetem használni hajszárítóként, vagy megpróbálhatom beledugni a vízbe, de akkor nem rendeltetése szerint használom. Ugyanígy vagyunk mi emberek, hogy nekünk keresztényként egy plusz, hogy tudjuk azt, hogy Isten beszéde is alátámasztja azt, ami a valóságunk. De ehhez nem kell feltétlen kereszténynek lenni, és azt tudjuk, hogy a nemi identitás az a gondolatainkban van, az, ami nem születünk, hanem az kialakul, ahogy mondtam, 1-4 éves korban megalapozódik, de az életünk során, ahogy érnek minket a tapasztalatok, a pubertás is segít ebben, kialakul, hogy én fiú vagyok, aztán férfi vagyok, vagy lány vagyok, nő vagyok, de hogy a gondolataink azok nem egy ilyen testünktől elválasztható valami, mert ugye az az alapgondolat, hogy a test meg a személyiség az így szétválasztható, én egy női testbe zárt férfi vagyok, hanem a gondolataink azok egy testi szervünkbe, az agyunkba fogalmazódnak meg. Tehát a testünk és a személyiségünk egyszerűen nem szétválasztható egymástól. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a nemi identitásom vagy helyes, a valósággal megegyező, vagy helytelen. És akkor eldönthetem, hogy a gondolataimat próbálom meg a testi valóságomhoz alakítani, ezt mondja mondjuk egy segítő kapcsolat, vagy egy pszichoterápia, vagy egy lelkisszel való beszélgetés. A mai mainstream viszont azt mondja, nem, a gondolataim és az én érzéseim sokkal fontosabbak, mint a testi valóságom, alakítsuk a testet a gondolataimhoz. Ezzel az a baj, hogy tudjuk azt, hogy az első években jellemző egyfajta eufória, de tudjuk azt, hogy nemhogy nem változnak az öngyilkossági mutatók, hanem 10 évvel a nemváltás után hihetetlenül megugrik. Nem őket látjuk a médiában, hanem a egy-két napja, egy-két éve nemet váltott embereket, és egyszerűen azt tudom mondani, hogyha valaki még nem is keresztény, csak egyszerűen próbálja a tényeket megvizsgálni, akkor is arra a következtetésre jut, hogy ez valahogy nem jó megoldás. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan vannak most már a detranzícióban, akik viszont azt gondolták, hogy ők arra vágynak, hogy nemet váltsanak, és megbánták.
0: Igen. Erről sem hallunk sokat. De ahogy készültem az interjúra, találtam egy oldalt elég gyorsan, ahol egy ezen átesett férfi ember segít.
1: És most már nagyon-nagyon sok fiatal is van. Tehát fiatal tinik, legtöbben lányok, mert most egy olyan hullámba vagyunk benne, ahol lányok akarnak tömegesen, tini lányok nemet váltani, úgyhogy nem éltek át gyerekkorukba semmiféle nem identitás zavart, ahol legális már akár 9 éves kortól a pubertás blokkoló. Amerika több államában, Kanadában abszolút jellemzőek ezek az ügyek, de európai országokat is találunk, ahol egyáltalán nem kell 18 évesnek lenni ahhoz, hogy valaki már hormonokat kapjon. Amerika több államában akár 9 éves kortól is, ha akkor elindul a pubertás, akkor pubertásblokkolóra teszik a fiúkat vagy a lányokat. Ez azt jelenti, hogy néhány évig leállítják az egészséges fejlődést, mondván, hogy ez csak egy pauzgomb, amit bármikor felengedhetünk, és ott folytatja a fejlődést, ahol abba hagyta. A statisztika viszont azt mutatja, hogy az a gyerek, akit már állítottak a pubertásblokkolóra, az 13-14 évesen 100%-ban megy tovább az ellenkező nemi hormonra, ami például lányok esetében a tesztoszteron, és ennek nem kell nagy pszichológusnak lenni, hogy lássuk az okát, hogyha egy fiú kihagyott 2-3 évet a fejlődésből a kortársaihoz képest, nem mutál, le van maradva a testi fejlődésben, nem fogja hirtelen úgy érezni, hogy ő mégiscsak fiú akar lenni, a lányoknál ugyanígy nem menstruál, nem nőiesedik, nem fog hirtelen megerősödni abban, hogy mégiscsak nő akar lenni, és a pubertásblokkoló és az ellenkező nemi hormon együtt már egy életre sterilizál. És 14-15 16 évesen még az embernek nem az a legfontosabb gondolata, hogy lesz-e vajon gyereke, de 20 pár éves korában már elképesztően fontossá válik. És ha belegondolunk ebbe, hogy ugye az az érv, hogy csak nehogy öngyilkosak legyenek, inkább legyen egy, ezt mondják a szülőknek tényleg, hogy mit akar anyuka, inkább, hogy legyen a lánya helyett egy fia, vagy egy meghalt gyereke. És akkor nyilván azt fogja mondani a szülő, hogy hát persze, inkább azt akarom, hogy akkor váltson nemet, csak éppen azt nem mondják el, hogy mennyi egészségügyi kockázattal jár, ugye nem lehet a hormonrendszerbe úgy beavatkozni ilyen iszonyatosan erős módon, hogy az ne legyen káros a szervezetre, a csontritkulás, daganatokra való hajlam, elhízás, akár szív-érrendszeri betegségek valószínűsége hihetetlenül megnő. Arról nem is beszélve, hogy pont a szexuális fejlődés is kárt szenved az olyanoknál, akik már gyerekkorba elkezdik a tranzíciót, és egyszerűen például egy lánynak nem fejlődik ki rendesen a hüvelye, egy fiúnak a hímnemi szerve, és magára a szexuális örömre se lesz úgy alkalmas, és számomra döbbenetes, hogy pont egy olyan témában, amikor ugye a vágyakról beszélünk, és ez a valóság is a mostani generáció van ilyen kísérleti stádiumban.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Mit látsz, hogy itt Magyarországon azzal a tudásanyaggal rendelkező fiatalok körében, ami nyugatról már bejött ebben a realitásban, hogy itt még nem kérhetnek mondjuk nem változtató műtéteket, hogyan érdemes beszélgetni ezekről velük?
1: Én azt gondolom, hogy őket azért vonzza nagyon ez az egész, azért is, hogy hát mindenkit hagyjunk úgy, ahogy ő szeretne lenni, mert a mai nyugati kultúránknak az egyik legnagyobb értéke az elfogadásnak nevezett valami. Érdemes tőlük olyan dolgokat kérdezgetni, hogy mit értünk az alatt, hogy elfogadás. A keresztényekre is szokták mondani, hogy a tietek az a szeretet meg az elfogadás vallása, de hogy hogyan definiálunk egy fogalmat, az nem mindegy. Vagy mit értek szeretet alatt azt, hogy mindent megadok neked, mindent úgy csinálok, ahogy te szeretnéd, vagy az én szeretetem az olyan, hogy a te javadat keresi, és minden, amit teszek, az abból fakad, hogy neked jót akarok. Én szeretek a fiataloknak arról is beszélni, hogy ilyen nulladik lépésként, hogy egyáltalán létezik-e igazság. Mert hogyha csak a te igazságod meg az én igazságom van, akkor te azt gondolod, hogy a férfi meg a nő van, én meg azt gondolom, hogy végtelen gender van. Ugye abban élnek, az alapvetés, az axióma, hogy hát nincs igazság, csak te meg én igazságod van. És igen, van vélemény az, hogy ez a pohár víz, ami előttem van, elég hideg vagy nem, az az én véleményem. Vagy hogy túl kevés van benne, vagy túl sok, az az én véleményem. De hogy a molekulái azok miből állnak, az nem az én véleményem kérdése. És akkor így, ho-ho, lehet, hogy az emberrel kapcsolatban is vannak ilyen nem véleménykérdések, hanem dizájnbeli ügyek, ami vagy tetszik nekem, vagy nem, de attól az én véleményem az nem változtat rajta. Vagy például a Love is Love-ról beszélgetni velük, hogy annyira jól hangzik, hát, hogy a szerelem, az csak jó lehet. Oké, és mi van egy viszonnyal? Ahol két felnőtt ember, neki jó ott együtt, de attól az jó lesz? Ott van a feleség, vagy férj, meg a gyerekek. Önmagában attól nem lesz valami jó, hogy nekünk ez jó, meg mi ebben egyetértünk. És nyilván ezek az észérvek, ezek akkor tudnak egyáltalán betalálni, ha azt érzik rajtunk, hogy mi szeretettel vagyunk ő feléjük is, és mindenki felé, aki ilyen dolgokkal küzd. És a szeretet alatt azt értem, amit Jézus is tett, hogy az asszonynak se azt mondta, mikor házasságtörésen kapták, hogy jó, akkor én megkövezlek téged, mert én vagyok a bűntelen, de azt sem mondta neki, hogy tudod mit? Semmi gond. Élj tovább így, hanem azt mondta, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz, hogy valahogy, és azt gondolom, hogy így szerette jól azt az asszonyt, nem akkor, hogyha megerősítette volna, vagy tudod mit, neked igazából ez baromi jó, hogy ebbe a házasságtörésbe benne vagy, és én téged elfogadlak, és szeretlek a szó ilyen értelmében, hanem igazán is valóságosan szerette azt a nőt, és ezért mondta neki azt, hogy nem ítéllek el, és menj el, és ne tedd ezt többé, mert nem jó neked.
0: Mi a jó bizonyságtétel a világ felé, hogy úgy mondjam, a biblikus szexualitás ügyében, és az azt érintő kérdések ügyében, amikről szó esett?
1: Azt gondolom, hogy a Szentírás egészét tanulmányozva, ha valaki leülne, és elejétől végéig, 8-szor végigolvasná a Bibliát, akkor azért nagyon hasonló következtetésekre jutna, ami évezredekig alapvetés volt a keresztény egyházon belül, hogy Isten alapvetően a szexet egy férfi és egy nő házasságon belüli szövetségére alkotta, oda adja és ott engedélyezi. És minden, ami ezen túlmegy, azt az egyháznak néven kell nevezni, és nem szabad ezekben megalkudni, mert ha azt mondjuk, hogy hát igazából mi már annyira progresszíven gondolkodunk, hogy már túljutott az emberiség ezeken a régi meséken, amik a Bibliában a szexualitásról le vannak írva, hát a Biblia egy jó könyv, de ebben nincs igaza, akkor onnantól kezdve mi másban nincs még igaza? Úgyhogy azt gondolom, hogy ami nagyon sokszor visszajött, hogy az egyház is képviselje az igazságot szeretetben.
0: A genderelmélet túlhaladottnak tekinti a férfi és nő kategóriákat. A transzgender ideológia térhódítása kapcsán pedig számos nyugati országban már kiskorúaknak is legálisak különböző kezelések, műtétek, nemi identitászavar esetén. Mindez kihívások elé állítja az egyházakat is, amelyek vendégünk dr. Újlaki Győri Anna szerint vagy idomulnak korunk hazugságokat hirdető szexuális ideológiáihoz, vagy kiállnak az igazság mellett, szeretettel, imádsággal. Azok számára, akik az elhangzottak nyomán többet szeretnének hallani arról, amit a mentálhigiénés szakember képvisel, a gender, transgender és a biblikus szexualitás témáiban, ajánljuk az ő további megszólalásait, előadásait, amelyek megtalálhatóak az interneten. Szeretettel ajánljuk továbbá az Egy Testé podcastet, amelyben Újlaki Győri Anna nagyné Végcsengével szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélget nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Elhangzott interjúnkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.luterán.hu webcím alatt. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@luterán.hu címre vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Üdvözlöm a hallgatókat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallhatják, utána pedig jazzzenét hallgatunk.
3: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai irodalmi kincsek rovatunk középpontjában William Shakespeare áll. Biztosan tudjuk, hogy William Shakespeare 1564. április 23-án született Stratford-upon-Avon-ben. A család legidősebb gyermeke volt. Apja John Shakespeare jómódú iparos, a kesztyűkészítők céhének tagja, később a város polgármestere. Anyja nemesi családból származott, testvérei közül három öccse és egy húga élte meg a felnőtt kort. Shakespeare iskolai tanulmányait a közép-angliai kisvárosban végezte. A feltételezések szerint tanulmányait nem fejezte be, a család anyagi helyzetének megrendülése miatt dolgozni kényszerült. 1582-ben házasodott meg, felesége a 8 évvel idősebb Anne Hathaway három gyermeket szült a következő években. Shakespeare tisztázatlan okból 1586-ban váratlanul Londonba költözött. Dokumentumok hiányában itt is csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. Az elköltözés okaként emlegeti az irodalom történet, hogy meggyűlt a baja a hatóságokkal, vadorzáson érték, az igazságszolgáltatás elől menekült a nagyvárosba. Valószínűleg azonban, hogy a londoni próbálkozás volt az egyetlen lehetőség a család és saját anyagi helyzetének javítására. Ha a szerencse mellé szegődik, vagyonos emberként térhet haza. Ezt támasztja alá az is, hogy Londonból rendszeresen hazalátogatott, és támogatta családját, amíg végleg haza nem költözött. A londoni első évek eseményeiről sem maradt fenn dokumentum. Emlegetnek nagyúri pártfogókat, akikhez bensőséges viszony fűzte

A költőt. A legenda szerint Shakespeare valószínűleg végigjárta a színházi ranglétrát. Először talán az előkelő vendégek lovait őrizte, majd színházi segéd, másoló, színész, dramaturg, végül drámaíró és az időközben felépült Globe Színház egyik tulajdonosa lett. 1592-ben Robert Greene, az Oxfordban tanult egyetemi elmék egyike, Shakespeare nevének említése nélkül az új nemzeték sikeres drámaírójának nevezte, ugyanakkor gúnyolta is az egyik pamfletjében. Van itt egy felkapaszkodott varjú, aki a mi tollunkkal ékeskedik, aki színész bőrébe bújtatott tigris szívével azt képzeli, hogy drámai verseket tud faragni, mint akár a legjobbak közületek, és mint aféle mindenes, hogy ő az ország egyetlen színpadrázója. Shakespeare az 1594-ben alakult Lord Kamarás Emberei nevű társulathoz csatlakozott, mint alapítótag. Anyagi helyzete rendeződött. 1596-ban apjának nemesi levelet vásárolt, 1597-ben megvette családjának Stratford egyik legjobb házát. Drámaírói karrierje is felfelé haladt. Shakespeare pénzzel támogatta a Globe építkezését is, a majdani bevételi 10%-a illette meg, mint résztulajdonost és legfőbb részvényest. Az Erzsébet halála után trónra lépő első Jakab király a királyi társulat elismerő címet adományozta Shakespearenek és társulatának. 1608-ban a királyi társulat magánszínházat nyitott London egyik előkelő negyedében. Shakespeare akkor színpadi szerzőként és vállalkozóként is sikerei csúcsán állt. 1610-ben váratlanul távozott Londonból és végleg hazaköldözött. Visszavonult. Műveinek kiadásával egyáltalán nem törődött. A nyelv egyik legnagyobb mestere egyáltalán nem foglalkozott a szövegromlásokkal, mintha nem érdekelte volna műveinek utóélete. A ma ismert darabok súgó példányokból vagy a színészek által lejegyzett szövegváltozatokból rekonstruált szövegek. Kvartó és fólió kiadásokat különböztetünk meg köztük. 1623-ban volt színésztársaink közreműködésével jelent meg a drámáinak első gyűjteménye. A példátlan zseni és a konszolidált kisporgár kettőségére gyanakszik az irodalom történet. A siker, a hírnév, a pillanatnyi dicsőség volt a fontos, az innen szerzett jövedelem biztosította a polgári jólétet a visszavonultság éveire. 1613-ban utolsó darabjának előadása közben színháza porig égett. 1616. április 23-án, 52. születésnapján Stratfordban érte a halál. Itt is van eltemetve, sírhelye zarándokhely.

0: A következő percekben William Shakespeare Rómeó és Júlia színdarabjának az első felvonását hallgatjuk meg. A Rómeó és Júlia témájának alapja egy olasz novella. Shakespeare a kor szokása szerint nyúlt ismert témákhoz és teremtett azokból új, önálló alkotást. A novellából kiindulva írta meg a líraiság és a tragédia szintézisének a remekét. Párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzeték és öregek ellentéte. Örökké aktuális élethelyzetek. Tobzódó életvágy és végzetszerű halál oly költőiséggel és drámaisággal megfogalmazva, hogy a világirodalom egyik legnagyszerűbb szerelmes művét ünnepelhetjük a darabban. A létezés fő misztériuma, a szerelem, az élet maga és a halál egy alkotásban, a mindenkori ifjúság megdísőülése és az értelmetlen halál elutasítása. És most hallgassuk meg az első felvonást.
1: Első felvonás, első szín. Verona. Köztér. Sámson és Gergely karddal, pajzzsal fölfegyverkezve jön. Sámson. Na, Gergő, most aztán semmit se fogunk zsebrevágni. Gergely. Az nem is tanácsos, mivel hogy aki zsebrevág valamit, azt nyomban dutyiba vágják. Sámson. Nem érted. Úgy kirántom a kardom, hogy olyant még nem ettek. Gergely. Hát ebben már igazságod lehet, kirántott kardot még bizonyára nem ettek. Sámson, ha én fölindulok, akkor mindjárt vágok. Gergely, fölindulok, akkor mindjárt vágok. Gergely, tudod mit vágsz? Pofákat, de nem a másokét, ahhoz te nehezen

0: Ha a férfiakat letepertem, következnek a lányok?
1: Gergely.
0: Csak hogy ezt ám a gazdánk nem hagyja helyben.
1: Sámson.
0: Majd helyben hagyom őket én.
1: Gergely.
0: Érzed annak a súlyát, amit most mondasz?
1: Sámson.
0: Majd megérzik a lányok. Nagy darab marha ember vagyok.
1: Gergely.
0: Marha vagy, annyi szent. Nagy marha. Ránst ki a fringiád. Jön két montagú cseléd.
1: Sámson.
0: Kard ki kard. Kösd beléjük elül. Én majd födözlek hátul.
1: Gergely.
0: De én már hátul se födözlek föl.
1: Sámson.
0: Sose félts engem.
1: Gergely.
0: Félt a nyavaja.
1: Sámson.
0: Ne sértsük meg a törvényt. Hadd kezdjék ők.
1: Gergely.
0: Én majd elsétálok előttük. Pofákat vágok rájuk. Értsék, ahogy akarják.
1: Sámson.
0: És ahogy merik. Én pedig fügét mutatok nekik. Tűrjék, ha van hozzá pofájuk.
1: Ábrahám Boldizsár jön.
0: Ábrahám. Nekünk mutatja Kend azt a fügét?
1: Sámson.
0: Csak úgy fügét mutatok.
1: Ábrahám.
0: Nekünk mutatja Kend azt a fügét?
1: Sámson félre Gergelyhez.
0: Te, megsértjük avval a törvényt, ha azt mondom, hogy nekik mutatom?
1: Gergely félre Sámsonhoz.
0: Dehogy.
1: Sámson.
0: Nem Kenteknek mutatom, csak úgy fügét mutatok.
1: Gergely.
0: Talán belénk akar Kent kötni?
1: Ábrahám.
0: Dehogy is akarok belekötni Kentekbe.
1: Gergely.
0: Mert ha akar, állok elébe, az én gazdám van olyan úr, mint a Kendé.
1: Ábrahám.
0: De nem különb.
1: Sámson.
0: No, jól van, Komé, jól van.
1: Gergely. Félre Sámsonhoz.
0: Mondd, hogy különb. Itt jön a gazdánk egyik atyafia.
1: Sámson.
0: Különb az, Komé, különb.
1: Ábrahám.
0: Hazudsz.
1: Sámson.
0: Ha a férfiak vagytok, vágjatok beléjük. Gergő, most mutasd a mestervágásod.
1: Vívnak, Benvólió jön.
2: Benvólió.
0: Széjjel, bolondok! Leüti kardjukat. Bekardotok, nem tudják, mit csinálnak.
1: Tibalt jön.
2: Tibalt.
0: Hát kardolálsz-e pipogyák közé? Na rajta, és nézz szembe a halállal.
2: Benvólió.
0: Békét akartam, dugd be kardodat, vagy jöjj is, mi együtt válasszuk el őket.
2: Tibald.
0: Karddal papolsz békét? Utálom azt, akár a poklot, s minden montágút. Rongy, véd magad!
1: Vívnak.
2: Mind a két házból nép tódul ki, beleelegyedik a verekedésbe, majd polgárok jönnek botokkal.
1: Polgárok.
0: Fustét, botot, kést, verd csak, üsd agyon, fúj kapuletek, fúj, fúj, montagúk!
1: Kapulet hálóköntösben jön Kapulet nével.
2: Kapulet.
0: Mi lárma ez? Hé, adsz a hosszú kardom!
2: Kapuletné.
0: Mankót, mankót, minek neked a kard?
2: Kapulet.
0: A kardomat! Vén montagú is itt van, hogy rázza rám ingerkedő vasát.
1: Montagú, montagúné jön.
2: Montagú.
0: Gaz Kapulet, hagyj engem, hagyj, ha mondom!
2: Montagúné.
0: Lépést se tőlem, nem fogsz vívni véle!
1: Herceg jön kíséretével.
2: Herceg.
0: Ti békebontó zendülő cselédek, szomszédi vértől mocskosult vasakkal, nem hallotok? Mit? Emberek, ti barmok! Hát lángotok az eretekbe zajgó bíborpatakkal oltanátok el? Halálfi, aki vérszínű kezéből lenemveti ádászkodó vasát, és most se hallgat feldühött urára. Csépcsúp szavak miatt már harmadízben polgárviszály támadt, zavarva békénk. Miattatok, Kapulecs Montagú, Verúna akpolgárai, pedig lerúgva tisztes úri köntösük vén fringiát ragadtak vén kezükbe, rozsdás patvarkodástokat leverni. Hát az, aki még egyszer lázad itten, az életével fog fizetni érte. Mostan tehát mindenki hazatér. Te, Kapulet, azonnal én velem jössz, s te, Montagú, ma délután keresd föl a városházi székülő tanácsban. Ottan tudod meg, mit határozunk majd. Még egyszer, aki nem megy most se, meghal.
1: Montagú.
0: Mondd, ki kavarta föl a régi harcot? Öcsém, te itt voltál a kezdeténél?
1: Benvólió.
0: Ellenfeled cselédjei is tiéd. Mikor kiléptem, már egymásra mentek. Én hát közéjük álltam, erre jött a vad Tibald, kezében puszta karddal. Szitkot lehelt fülembe, vívni hívott, vagdalt a kardjával a levegő

0: mely csak fütyült reá, sértetlenül. Aztán döfödjük egymást és püföljük. Sokan kifutnak, minden penge serceg, míg végre jön és szétválaszt a herceg. Mondta Guné. Hol Rómeó? Mondd, nem láttad te még ma? Jó, hogy nem volt a csúf csetepatéba. Benvólió. Egy órával korábban, hogy a szent nap keletnek arany ablakán kibukkant, bolyongni űzött nyugtalan kedélyem, a szikamor liget körül, amely nyugat felől övedzi városunkat. Láttam, fiad, ő már korán elindult. Hozzá siettem, ám hogy észrevett, a fák alá lopódzott hirtelen. Én, mert tudom magamról, hogy az érzés mélyebb, mikor egész magunk vagyunk, érzésemet követtem, és nem őt, s kerültem őt, ki engem elkerült, mondta Gú. Hajnal felé már látták gyakran erre, locsolta a friss harmatot könnyével, felhőt dagasztott sóhaj fellegekkel. De amikor a mindent kedvelő nap távol keleten, auróra ágyán széthúzza a borongó kárpitot, szalad a fény elől borús fiam, bezárja a szobája ablakát, kicsukja onnan a napot, verőfényt és mesterséges éjszakát csinál. Búzsgondja egyre nő, akár az éjjel, ha jó tanács nem űzi végre széjjel. Benvólió. És nem tudod, bátyám, mi az oka? Mondta Gú. Ha sejteném, de erről nem beszél. Benvólió. Miért nem fogod hát vallatóra egyszer? Mondta Gú. Faggattam én is, sok barátja is, de csak a szíve a tanácsadója, és erre hallgat. Nem tudom miként, előfordul ő a fürkész vizsgaszemtől, akár a bimbó, mit rák csúnya féreg, s nem tárja ki a szírmait a légnek, és nem ajánlja szép arcát a napnak. Mihely tudjuk, miért hult e búrája, megleljük azt is, hogy mi a kúrája. Benvólió. Nézd, erre jő, siessetek tovább. Törik, szakad, én meglelem okát. Mondta Gú. Ha gyónna néked, bár lehetne hinnem, de boldog volnék. Asszonyom, jer innen. Mondta Gú és mondta Guné el. Rómeó jön. Benvólió. Öcsém, jó reggelt, Rómeó. Íj, ifjú a nap, Benvólió. Most múlt 9, Rómeó. Időnk a bú alatt hosszúra nyúlik. Az apám szaladt el? Benvólió. Az. Miért hosszú a napja Rómeónak? Rómeó. Mert nincsen, ami megkurtítsa, testvér. Benvólió. Szeretsz valakit? Rómeó. Vége. Benvólió. Nem szeretsz hát? Rómeó. Az nem szeret, akit én szeretek. Benvólió. Jaj, a szerelem szemre oly szelíd, s goromba zsarnok, hogyha közelít. Rómeó. Jaj, ő magának mindig elegendő, szem nélkül is lát, bár szemén a kendő. Mondd, hol leszünk? Ó, jaj, mi volt a patvar? Ne is beszélj, mindent hallottam itt. Sok-sok gyűlölség, tenger szerelem. Veszett szerelem, szerelmes gyűlölség. Ó, valami, mi semmiből fogant. Ó, súlyos könnyűség, komoly üresség, gyönyörű alakok, torz zűrzavarja. Ólompehely, hideg tűz, éber álom. Beteg egészség, minden, ami nem. Így szeretek én, s ezt nem szeretem. Nem is nevetsz? Benvólió. Inkább sírok, barátom. Rómeó. Min sírsz, te jó szív? Benvólió. Jó szíved baján. Rómeó. Aki szeret, mindig bolond, na lám, a mellemet a bánat súlya nyomta. Te tőlem elvetted, de erre nyomba több lett enyém. Szóval, mivel szerettél, nőtt bánatom, s új békjóba verettél. Szeretni? Sóhaj füstje, kósza gőz, majd szikra tűz a szembe, hogyha győz, s ha fáj, könnyekből egy nagy óceán. Mi mást szeretni? Higgadt, tiszta téboly, édes vigasság, epe, ami szétfoly. Áldjon az ég! Benvólió. Várj, én megyek veled! Megbánsz nagyon, ha meg nem engeded. Rómeó. Csitt! Elvesztettem önmagam, ne szóljál! Rómeó nincs itt, máshol valahol jár. Benvólió. Mondd meg nekem komolyan, kit szeretsz? Rómeó. Hát nyögjek is, beszéljek is. Benvólió. Ne nyögj, csak mondd meg komolyan. Rómeó. Végrendelkezni kell szegény betegnek, beszélni kell annak, akit temetnek. Hát komolyan, én egy nőt szeretek. Benvolio, egy nőt? Hisz ezt sejtettem én előbb is. Rómeó, micsoda ész vagy, s a hegyébe szép? Benvolio, így célt el nem hibáznék semmiképp. Rómeó, de elhibáznád, mert neki hiába Cupidó nyila, szűz, akár Diana. A tisztesség a vértje, és ha víja, rajt széttör a szerelem csitri íja. Szerelmes csók kis ostromát kacagja, szemek tüzét, s nem nyitja ki ölét a szent nőt is megszédítő arany. Szépsége gazdag, árva diadal, mert hogyha hal, szépsége véle hal. Benvolio, megesküdöd, hogy szűz marad, azért? Rómeó, igen, kucorgó, így hát pazér. A szépség, mit koplaltat a szigor, sok szép reményt, utódot eltipor. Szép és nagyon jó, állja a delejt, ő égbe jut, s engem pokolba ejt. Szeretni nem akar-e szűzi lélek, s az esküje halálom, holtan élek. Benvolio, akkor felejts el emlékezni rá. Rómeó, de hogy felejtsek emlékezni, kérlek? Benvolio, úgy, hogy tekints a többi nő felé, hisz annyi szép van még. Rómeó, de akkor én még szebbnek érzem őt, tökéletesbbnek. Fekete álca hölgyek homlokán, arról beszél, milyen fehérek ők. Ki megvakul, az nem feledheti szeme világa régi, drága kincsét. Egy nőt mutas, kinél nincs szebb a földön, s arcáról én azt olvasom ki majd, hogy nála is különb, százszorta szebb. Nem tanítsz feledni engemet. Benvolio, de megtanítlak majd, nem engedek. Elmennek. Második szín. Utca. Capulet, Párizs, szolga, jönnek. Capulet. De Montagu épp annyi büntetést kap, akár csak én. Nem lesz talán nehéz így két akcsonnak békében megélni. Párizs. Mindkettőtöket megbecsül a város. Kár, hogy sokáig torzsalkodtatok. De most, uram, mit szólasz az ügyemhez? Capulet. Csak azt, amit már mondottam te néked. Lányom alig forog a társaságban. 14 év sem múlt fölötte el. Előbb fonnyadjon el két nyár virága, akkor megérik nászra majd a drága. Párizs. Volt már anya sok lány az ő korában. Capulet. Korai virág elhervad korábban. Minden reményem a föld nyelte el, csak ez a lányka a földem reménye. De udvarold és kérd meg, drága Párizs, ha ő akar, akarom véle már is, ő válasszon ki téged szabadon, s neked szavam, áldásomat adom. Ma este nálam épp afféle bál van, sok-sok barátomat meginvitáltam. Jöjj el közénk, a házigazda hadd örüljön, hogy a háza gazdagabb. A földi csillagok az égi pompa tüzé túlfénylik majd szegény lakomba. Üdülj tehát, mint ifjú, amikor a sántatél sarkára rátipor a piperés tavasz, meg annyi ringó szép lány között, aki akár a bimbó. Nézd mindjüket, figyeld, ne légy terest, s ki legkülönb köztük, csak azt szeresd. Ott lesz a lányom is, még kisleány, a sok között csak egy picinke szám. No, jöjj velem! A szolgának írást ad. Fickó, siess nagyon! Találd meg őket, kiknek itt vagyon nevük fölírva, mind házamba várom. Mondd, jöjjenek el hozzám minden áron. Capulet, Párizs el. Szolga. Írva vagyon, de az is írva vagyon, hogy varga maradjon a rőfjénél, szabó a kaptafájánál, halász az ecsetjénél, képíró a varsájánál. Engem pedig elküldenek, hogy találjam meg azokat, akiknek neve itt írva vagyon, de mégse találom meg benne azokat, akiket meg kellene találnom. Valami írástudó, deákos embert kell keresni. No, éppen itt jön. Benvolio és Rómeó jön. Benvolio. Csak tűz oltja a tüzek parását, a kínok írja egy új fájdalom, és jaj gyógyítja gyötrelmek marását. Szédülsz? Kerengj a másik oldalon, fertőzd be szemedet egy új ragállyal, s e régi méreg eltűnik ezáltal. Rómeó. Az útilapú is ajánlatos. Benvolio. Mire, barátom? Rómeó. A tört lábra pajtás. Benvolio. Mit? Megbalondultál, te Rómeó? Rómeó. Nem én, de megkötöztek, mint bolondot. Tömlöcbe dobtak, koplaltatnak, ütnek, folyton gyötörnek, s... Jó estét, barátom! Szolga. Jó estét! Tud-e olvasni az úr? Rómeó. Tudok, az átkomat a nyomoromból. Szolga. Azt nyilván könyv nélkül is tetszik már tudni, de én azt kérdezem, tud-e olvasni az úr olyasmit is, amit lát? Rómeó. Ha ismerem a nyelvet és betűket. Szolga. Jól adja, Isten tartsa meg a jó kedvét. Rómeó. Várj, fiú, tudok olvasni. Elveszi az írást és olvassa. Signor Martino feleségével és leányaival. Anselmo gróf szépséges húgaival. Özvegy Vitruvióné urasasszony. Signor Placentio, kedves unokahúgaival. Mercúcio és öccse Bálint. Tulajdon nagybátyám, Capulet, feleségével és leányaival. Szép unokahúgom, Róza, Slívia. Signor Valentino, s unokaöccse Tibalt. Lucio és a vidor, Ilona. Visszaadja az írást. Szép társaság, és hova menjenek? Szolga. Föl, Rómeó. Hova? Szolga. Vacsorára, a mi házunkba. Rómeó. Kinek a házába? Szolga. A gazdáméba. Rómeó. Lásd, ezt előbb kellett volna kérdeznem. Szolga. Elmondom én néked, ha nem is kérdezel. Az én gazdám az a híres nevezetes dúsgazdag Capulet, s ha a kigyelmetek nem a Montagu házból valók, kérem jöjjenek el szintén, hajtsanak föl nálunk egy kupabort. No, Isten tartsa! El. Benvólió. Capuletéknek ősi ünnepén szép Róza is ott lesz, akit szeretsz, s meg annyi tündérlányka Veronából. Jöjj fel, bíráló szemmel mérd az arcát az ő arcukhoz, s gondod, elzavarjuk, a hattyúban meglátod majd a varjút. Rómeó. Ha a hívő szemem vallása csalfa, legyen a könnyem tűz, mert mást szerethet, s ha nem fulladt meg eddig, vízbe halva, hát tűzben égen el, mint az eretnek. Ő nála nincsen szebb, a napvilágnál nem járt különb, mióta a világ áll. Benvólió. Igen, mivel csak őt láttad szüntelen, a kép elengedt mind a két szemedben, de hogyha e kristály mérlegre tennéd, az egyik serpenyőbe a szerelmét, s másikba a sok lányt, már nem adózna úgy néki szíved, s könnyű volna Róza. Rómeó. No, elmegyek, de nem ront meg az álom, csak őt imádom, ott is őt csodálom. Elmennek. Harmadik szín. Szoba Capuleték házában. Capuletné és Dajka bejön. Capuletné. Hol a leányom, Dajka? Hívd be őt! Dajka. Már hívtam, oly igaz, amint igaz, hogy szűz voltam 12 éves koromban. Hé, báránykám, madárkám, ejnye, hol van? Hé, Júlia! Júlia jön. Júlia. Ki hív? Dajka. Anyád. Júlia. Anyám. Nos, itt vagyok, mi tetszik? Capuletné. Hát azt akarnám, Dajka, hagy magunkra, négy szem között. De nem, jöjj vissza, Dajka, inkább te is halld, mit beszélgetünk. Tudod, hogy a kislányom már nagyocska? Dajka. Órára is megmondhatom korát. Capuletné. Még nincs 14. Dajka. 14 fogamra, miből alig lehet ma, azt hiszem, 4. Még nincs 14. Mondjátok, mikor lesz mostan vasas Szent Péter napja? Capuletné. 2 hét és pár nap múlva. Dajka. Mindegy, bármikor azon az éjszakán lesz épp 14. Zsuzsim meg ő, Isten nyugtassa őt, egyívású. Zsuzsim elvette Isten, nem érdemeltem. Szómiszó, aszondom, vasas Szent Péter éjjén lesz 14, akkor bizony, emlékezem rá. A földrengésnek már 11 éve, s én éppen aznap választottam el, mivel hogy űrmöt kentem a csöcsömre. Kün a galandúcnál sütött a nap, az úrral akkor Mantovába jártak, van még eszem csak. Szómiszó, aszondom, mikor a mellem bimbaján az űrmöt lenyalta ez a kis csacsi, s fanyar volt, dühösködött, így rázta a csöcsöm. Most recs, galandúc, ész nélkül futottam, zargatni sem kellett nagyon. Hát ennek épp 11 éve van. Már állni is tudott a Szent Keresztre, futkározott, bóklászott erre-arra. Előző nap beverte homlokát, és az uram, nyugtassa őt az Isten, tréfás egy ember volt, fölkapta nyomban. No, no, mondta, kislány, az arcodra estél. ha több eszed lesz, majd hanyat teselte, ugye, Julis? Aztán a kis komiszka már is csitult, s azt mondta rá, aha, nolám, a tréfaság valóra válik, ha ezer évig élek, sem felejtem, ugye, Julis? Mondotta az uram, s a kis komiszka rávágott, aha. Kapuletné, elég legyen már, kérlek, végre hallgass. Dajka, no, hallgatok, de hát muszáj nevetnem, hogy elcsitult, s azt mondta rá, aha, pedig bizisten, oly nagyocska púp volt a homlokán, mint egy kokasmonya, rútul beverte, rít keservesen. No, mondta az uram, arcodra estél, ha több eszed lesz, majd hanyat teselte, ugye, Julis? S csitulva szólt, aha. Kapuletné, csitulj te is, ha mondom, csit, dadus, csit. Dajka, csit, szót se hát, Isten tartson sokáig, sosem szoptattam így remek babuskát, csak azt kívánnám még megérni, hogy majd férhez mehess. Kapuletné, férhez menésről én is éppen erről szólnék veled. Mondd, Júlia leányom, hajlandó volnál férhez menni te? Júlia, nincs a világon ennél szebb dolog. Dajka, nincs szebb dolog, ha nem volnék dadád, azt hinném, tejjel szoptál bölcsességet. Kapuletné, gondolj reá hát, ifjabb nők te nálad itt Veronában, s mind előkelőek, most már anyák. Ha visszagondolok, a te korodban én is anya voltam. Te meg leány, száz szónak is egy a vége, a délceg pár is kéri a kezed. Dajka, az ám a férfi, kislány, párja sincsen széles világon, férfi az, viaszkból. Kapuletné, ilyen virág nincs Verona nyarában. Dajka, virág, jól tetszik mondani, virág. Kapuletné, mit szólsz, szeretnéd ezt a nemes úrfit? Ma este a bálunkra eljön ő is, olvasd az ifjú Párisz kedves arcát, e könyvet, mit a szépség tolla írt, figyeld a sorok kedves vonalát, egyik a másnak csak tartalmat ád. S ami a könyvben tán rémlik kavargón, azt a szemében megleled, a margón. Szép, drága könyv, kötetlen és szerelmes, csak egy kötés kell, és tökéletes lesz. Aztán, amint tengerben él a hal, csinos külső gazdag belsőre vall, hiszen a könyv is úgy kívánatos, mikor aranyszót zár aranykapocs. Zárd el magadba ajándékodat, s nem lesz ezáltal kisebb, vékonyabb. Dajka, sőt, vastagabb a jó férttől a nő. Kapuletné, egy-kettő, mondd, tudnád szeretni Páriszt? Júlia, szeretném látni, hogy szeressem-e, de nem lövellem a tekintetem mélyebbre, csak mint meghagytad nekem. Szolga jön. Szolga. Jaj, nagyasszony, a vendégek meggyöttek, a vacsorát föltállalták, a kisasszonyt keresik, a kamrában szidják a Dajkát, mint a bokrot, minden tótágastál. Én futok fölszolgálni, kérem, jöjjenek tüstént. Kapuletné. Tüstént. Szolga el. Leányom, a gróffal beszéljél. Dajka. Menj, Fruska, a szép napra jő a szép éj. Elmennek. Negyedik szín. Utca. Rómeó, Merkúció, Benvólió, 5-6 álarcos, fákjavivők és mások jönnek. Rómeó. De mentségünkre szólsz-e azért néhány szót? Vagy ajtóstól rontunk be hirtelen? Benvólió. Efféle móka nem divat manapság, ámor se kell itt, bekötött szemekkel, aki tatáros, pingát lécnyilával, madárijesztőként riasztja nőink, s bemagolt mondók, amit dadogva nyögünk súgó után, mikor belépünk. Csak tartsanak annak, minek akarnak, a táncolókkal tartunk, és sipirc. Rómeó. Fákját nekem, én nem tudok bokázni, sötét vagyok, inkább világítok. Merkúció. Nem, Rómeóm, táncolni kell neked. Rómeó. Ti rajtatok a könnyű táncipellő, akár az álom, ám a lelkem ólom, a földre húz le, nem bírok mozogni. Merkúció. Szerelmes vagy, vedd ámor röpke szárnyát, s elszállsz a földről, hogyha felkötöd. Rómeó. Ezt kötve hinném, úgy belém kötött, úgy megbökött nyilával, lengetollán nem szállhatom túl lomhabánatom, a szerelemnek terhe földre roskaszt. Merkúció. Roskadj te rá, terheld meg te a terhét, gyöngécske lény az, engedd egy nyomásnak. Rómeó. A szerelem gyöngécske? Aj, de durva, vad, hepciás és szúr, mint a tövis. Merkúció. Ha durva véled, légy te véle durvább. Szúrd, hogyha szúr, és így alád kerül majd. Adj hát hamar arcomra egy tokot. Álarcot ölt. Maszkot a maszkra. Bánom is, kutassa a kandi szeme rút arcátlan arcot, a képtelen kép majd pirul helyettem. Benvólió. Gyertek, kopogjunk, és mihet beléptünk, ki forgassa emberül a lábát. Rómeó. Fákját nekem, a léha széltuló csiklandja sarkal a holt, asszú deszkát. Én azt tartom, mit az öreg apáink. Csak nézek, és majd gyertyát tartok inkább. Nagyon únom egy gyönyörű világot. Merkúció. Világtalan ki unja a világot. Vak vagy, a szerelem gödrébe hultál, fülig ganéba. Tisztesség, nemesség, én majd kihúzlak. Hagyd azt a világot. Rómeó. Melyik világot? Merkúció. Nos, úgy állasz avval, lobogsz, sziporkázol, mint lámpa nappal. Hallgass reám, ha gyönge is a szóvic, amit tanácsolok néked, mégse kófic. Rómeó. De az se lenne éppen jó dolog, ha most bemennénk. Merkúció. Hát miért gondolod? Rómeó. Mert éjszaka erről álmodtam. Merkúció. Én is. Rómeó. Mit? Merkúció. Azt, hogy aki álmodik, csaló. Rómeó. Csak öncsaló, mert álma, az való. Merkúció. No nézd, a máb királyné járt te nálad. A tündérek bábája oly parányi alakban jön, mint városi szenátor mutató ujján a gyűrűs agátkő. Aprócska, kis könnyű fogadba hajt át az emberek orrán, amikor alusznak. A kerekek küllője nyurga pókláb, a hintó födele egy szöcske szárny, a hámja finom pókháló fonál, gyeplője a hold lucskos sugara. Ostornyele tücsök comb, rosta szíja, csöpp, szürkementés szúnyog a kocsis, fél akkora, mint a kövér kukac, mit restcseléd az ujjából vakar ki. A kocsiváz egy üres mogyoró, a mókus eszkábálta, vagy a vén szú, kik ősidőktől tündérkocsi gyártók. Így robban át a szeretők agyán éjjente, és az álmuk szerelem. Udvarló térdén, s udvarlás az álma, fiskális ujján, és az álma pördíj, nők ajkain, s álmukban csókolódznak, de máb, ha mérges, szájuk hólyagos lesz, mivel a habcsók nékik is megárt. Nem egyszer udvaronc orrába vágtat, s az erre már kitüntetést szagol, máskor dézsmás malacka farkhegyével csiklandja az alvó paposka orrát, és az plébániáról álmodik. Majd átrobog a katona agyán, és álma sok-sok nyakszelés, spanyol tőr, les és roham, aztán öt ölnyi mély. Jó nagy ivászat, hirtelen a dobszó pörök fülében, fölriad, ocsúdik, kicsit szedi a szenteket az égből, s megint elalszik. Ő a máb királyné. Lovak sörényét éjjel egybefonja, csombókos hajba süt varázsgubancot, s hogy szerte bontod, az babonaság. Boszorka ő, a lányt, ha háton alszik, megnyomja, terhet bírni így tanítja, hogy jól feküdjön majd asszonykorában. Ő az ki, Rómeó, hallgass, Merkúció, hallgass, semmit beszélsz. Merkúció. Hisz álomról beszélek, amit csupán a henye agyvelő szült, és semmiből a képzelet koholt. Matériája vékony, mint a lég, és csapodárabb, mint a szél. Mi mostan éjszak fagyott keblén kacérkodik, de nyomba megharagszik, délre rebben, s csorgó harmadba fürdeti az arcát. Benvólió. E szél, miről szólsz, elfújt minket is. Megvacsoráztak már, későn jövünk. Rómeó. Sőt, tán korán. Egyszerre sejti lelkem, hogy a sors, mely a csillagokban csüng még, az éji bálon kezdi meg komor, szörnyű futását, és unt életem, mit a mellembe zárok itt, gonosz csellel kora halálba kergeti. De ő, ki kormányozza a hajómat, vigye vitorlám! Végurak, előre! Benvólió. Dobszót reá! Mind el. Ötödik szín. Csarnok Kapulet házában. Zenészek várakoznak, szolgák jönnek. Első szolga. Hol az a lábas Anti? Tányérokat kéne váltani, de az nem váltja, inkább nyalja. Második szolga. Csak egy-két étegfogó mosogat, az is ilyen mosdatlan. Piszokság! Első szolga. Arrébb a székekkel, odébb a pohárszékkel, vigyázz az ezüstárra! Pajtás, tégy majd félre nekem egy kis marcipánt, ha szeretsz, és sugd meg a portásnak, hogy engedje be a köszörű Zsuzsit, meg a Nellit. Második szolga. Mit akarsz, szimbora? Első szolga. Odaben a nagy szálában mindnyájan titeket keresnek, hívnak, kajtatnak, hajkurásznak. Második szolga. Hát nem lehetünk itt is, meg ott is. Kitartás, gyerekek, csak egy kis kitartás, végül úgy is nekünk marad a java. Visszavonulnak. Capulet, Julia, családtagok, vendégek, álarcosok jönnek. Capulet. Isten hozott, urak, a nők, akiknek lábán nincs tyúkszem, mind táncolni vágynak. Á, hölgyeim, ki kosarazza ki a táncosát, az illetőt bizonnyal gonosz tyúkszem kínozza, eltaláltam? Isten hozott, urak! Hely, hajdan, én is állarcba voltam, spajzán drága szókat tudtam susogni a szép asszonyok fülébe. Ennek vége, vége, vége. Á, uraim, húzzátok rá, zenészek! Helyet, helyet! Forogjatok, leánykák! Zene, tánc. Több fény, te fickó, férre azt az asztalt! Olsd a tüzet ki, mert szudarmeleg van, ugye remek, fiú, e házi bál! Csak ülj le, Capulet bátyám, csak ülj le, mi eltáncoltuk már a táncainkat. Mikor esett utolszor, hogy mi ketten álaszba voltunk? Öreg Capulet. 30 éve annak. Capulet. Ne mondd, öreg, nincs annyi, nincsen annyi. Lucenzio pünköstkor esküdött, s bár gyors a pünköst, csak 25 éve lesz ennek, és akkor álaszba voltunk. Öreg Capulet. Több éve annak, a nagyobb fia a 30-at tapossa. Capulet. Mit beszélsz te? 2 év előtt még nagykorú se volt. Rómeó. Ki az a hölgy, ki ottan amaz úrnak ékíti karját? Szolga. Nem tudom, uram. Rómeó. A fákja tőle izzóbb lángra lobban. Szépsége úgy csüng az éj arculatján, mint fényes ékszer szerecsen fülén. Túl szépe földre, nem való ide. Ki hófehér galamb, ahhoz hasonló, s aki körülötte van fekete holló, a tánc után majd meglesem, hol ül, s érdes kezem kezétől üdvözül. Szerettem eddig? Nem, tagad le, szem. Csak most látok szépet, mai jelen. Tibalt. Hangjából ez csak montágú lehet. Add tőrömet, fiú! A semmi házi álarc alatt merészkedik közénk csúfolni, meggyalázni ünnepünket? Az őseimnek 100-szor szent nevére, bűnnek se tartom, hogy kifoly a vére. Capulet. Ugyan, mi lelt, öcsém, miért viharzol? Tibalt. Bátyám, ez ellenségünk, Montagu. Álarcba jött gúnyból a semmiházi, hogy meggyalázza éj ünnepünket. Capulet. Ifjú Rómeó? Tibalt. A gaz Rómeó. Capulet. No, csöndesedj, te kedves öcs, ne bánsd őt, hisz úgy viselkedik, mint nemes úrfi, s őszintén szólva Verona dicséri, milyen derék és jól nevelt fiú. A város minden kincséért se hagynám, hogy itt az én házamban sértegessék. Csitulj le és ügyet sevesre á. Parancsolom, tehát szépen fogadj szót. Nézd nyájasan, a homlokot sem morcold, efféle bál az más modort kíván. Tibalt. És más vendéget, mint ez a zsivány. Én nem bírom. Capulet. De el kell bírnod őt. De ségfiam, mondom, bírnod kell őt. Menj! Te vagy a házigazda itt, vagy én? Menj! Hogy nem bírod el őt te? Isten őriz! Vendégeim fölkoncolod talán? Kakaskodol! Ki a legény a gáton? Tibalt. De ez gyalázat, bátya! Capulet. Menj, ha mondom, orcátlan kölyke, az vagy, az, fiacskám. Még ráfizetsz tréfádra, jól vigyázzál, megjárhatod nagyon, csak kezd kivélem. Úgy, szíveim, igen, te zöld kamasz, menj, csitulj különben, több fényt erre, szégyen, majd elcsitítlak. Vígan, szíveim! Tibalt. Izzó dühön békítitek szelíden, s most békes düh rázza minden ízem. Megyek! De az a béke, mely ma édes, majd nem sokára keserű epés lesz. El. Rómeó. Szentségtelen kézzel fogom ez áldott, szentséges oltárt, ezt a lágy kacsót, De ajkam, e két piruló zarándok jóvá teszi, s bűnöm föloldja csók. Júlia. Zarándok, a kezed mi végre bántod? Hisz Jámbor áhítat volt az egész. A szent kezét is illeti zarándok, és csókolódzik akkor kézbe kéz. Rómeó. Szentnek, s zarándoknak, hát nincs-e ajka? Júlia. Van, ám de csak imádkoznak vele. Rómeó. Ó, szent kezed, ajkat kövesse rajta, halld meg, imám, ne lökj pokolba le. Júlia. A szent csak áll, bár hallja az imát. Rómeó. Állj, s a jutalmat én veszem im át, ajkattól ajkam így lesz bűntelen. Megcsókolja. Júlia. De ezzel az én ajkam bűnösebb lesz. Rómeó. Bűnös? Te unszolsz bűnre szüntelen, add vissza bűnöm. Megint megcsókolja. Júlia. Jaj, de értesz ehhez? Dajka. Egy szóra kéret az anyát, kisasszony. Rómeó. Ki az ő anyja? Dajka. Ej, fiatal úr, a háziasszony az ő édesanyja. Én dajkáltam lányát, kivel beszéltél, és mondhatom, hogy jól imádkozott az, aki megkapja egykor. Rómeó. Kapu lett? Szívem az ellenség prédája lett. Benvólió. Gyerünk, a játék elvadul, elég! Rómeó. Ó, jaj nekem, az életem a tét. Kapulett. Hová szaladtok így hamar, urak? Fölhajthatunk még egy-néhány pohár bort. Hát mentek? Akkor köszönöm ti nektek, kedves barátaim, jó éjszakát. Fáklyákat erre, nos, gyerünk az ágyba! Az öreg Kapulethez. Bizony, öreg, most már öreg idő van, menjünk aludni. Mind el, csak Júlia és Dajka nem. Júlia. Jöjj csak, Dadus, ki ottan az az úr? Dajka. A vén Tibérió első fia. Júlia. És az, aki most az ajtó felé megy? Dajka. Na várj, az az ifjú Petruchio. Júlia. S ki nem táncolt ma este ott mögötte? Dajka. Nem ismerem. Júlia. Menj nyomba, kérdezd meg nevét. Ha a nős, akkor a sírom lesz a nászi ágyam. Dajka. A neve Rómeó, egy Montagu, nagy ellenségtek egyetlen fia. Júlia. Ó, gyűlölet, te anyja szerelemnek! Korán láttam meg, s későn ösmerem meg. Milyen csodás, csodás a szerelem, halálos ellenségem szeretem. Dajka. Mi az, mi az? Júlia. Egy vers a táncosomtól tanultam az imént. Dajka. No, jössz tekintsem, elment a vendég, most már senki sincsen. Elmennek. Kar. Belép. A régi láz most meghalt, üt az óra, új szerelemnek kell kigyúlnia. A szép lány, kit imádott Rómeója, nem szép neki, csak egy szép, Júlia. Immár szeretik egymást mind a ketten, rokon szemükbe lobbadoz a láng. De a fiú a harctól visszaretten, és szörnyű gát ijeszgeti a lányt. Rómeó, mint ellenség, szólni sem mer, nem val neki, csak egyre bujdokol. Júlia vívódik vadszerelemmel, ő sem találja édesét sehol. De majd erőt, időt lelnek hamar, s megédesül az, ami most fanyar. Elmennek.
1: Az elmúlt percekben a Rómeó és Júlia című színdarab első felvonását hallgattuk meg hangoskönyv formájában. Ezzel irodalmi kincsek rovatunk a végéhez ért. Ma William Shakespeare-ről volt szó. Köszönöm figyelmüket, Lukács Orsolyát hallották, a viszonthallásra.
2: Irodalmi kincsek.
3: Irodalmi kincsek műsorunkat hallották Lukács Orsolya szerkesztésében. A következőkben Harcsa Veronika zenél nekünk.

Az elmúlt percekben Harcsa Veronikát hallhatták. Ezzel homokóra adásunk a végéhez ér, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Palko Hanna kollégám várja önöket az Ébresztő reggeli információs magazin műsorunkba. Frida Kahlo, mexikói festőművész gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1907-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Semmi sem abszolút,

Minden változik, minden mozog, minden forgásban van. Minden elszáll és eltűnik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 6-án, hétfőn, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra. Most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel-keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők Ukrajna támogatásának folytatásáról, a védelmi költségvetések növeléséről és arról tárgyalnak, hogy Európa vállaljon nagyobb részt a közös védelemből. Emellett kiemelt cél a hadiipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is. Az elnöki hivatal szerint Nikus Ordán a csúcs találkozó megerősíti, hogy Románia megbízható partner és aktívan kiveszi a részét az euróatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja, hogyan segíti az ország a NATO legfontosabb célkitűzéseit. Nikus Ordán a csúcs találkozón a Fekete-tenger térségének fokozottabb támogatását és a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését sürgeti majd. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélye, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3%-át belföldi forgalomban. Az árutonna kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3%-kal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4%-os bővülésének köszönhetően. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A megtakarítások 27%-át részvényekbe, 3,4%-át vállalati kötvényekbe, 3,4%-át pedig befektetési alapokba helyezték. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint márciusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8.532.000 befizetője volt Romániában. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482.420 határozott időre. A minisztérium adatai szerint a határozatlan idejű szerződések közül 5.286.096 teljes, míg 709.481 részmunkaidőre szólt. A határozott idejű szerződéseknél ez az arány 252.340 teljes, illetve 230.080 részmunkaidős állást jelentett. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. Kós Ádám, a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából Mennyire megváltoztál című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet, és ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírú, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltárírú is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése.
ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltáríró. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője. Hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni, és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám a magyarországi lakamozi református missziói egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mennyire megváltoztál című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

Mennyire megváltoztál? Hát már meg sem ismersz? Kiáltott rá az utcán békésen ballagó férfira, és amikor odaért, barátságosan hátba veregette. Gimnázium. A harmadik padban jobbra, az volt az én helyem. Te meg az ötödikben ültél jobbra. Ne mondd, hogy nem emlékszel. De én nem is jártam gimnáziumba. Mennyire megváltoztál? A hajad is barna lett, pedig régen szőke voltál. És hol a szemüveged, öreg szemüveges kígyó? De nekem sohasem volt még szemüvegem. Meg a szemed is, mintha kék lett volna, most meg barna, hogy te mennyire megváltoztál, öregem? De nekem mindig barna volt a szemem. Há, drága Pistán, minden változik, úgy látszik. De fő, hogy te az vagy, aki voltál. De én János vagyok. Ez nem lehet igaz, míg a nevedet is megváltoztattad.

Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Jeremiás próféta könyve, 5. részének 21. verse.

0: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mennyire megváltoztál című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 6-án, hétfőn, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Frida Kahlo mexikói festőművésztől származik, és így hangzik. Semmi sem abszolút. Minden változik, minden mozog, minden forgásban van, minden elszáll és eltűnik. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hírt hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nem sokára hírösszefoglalónkat hallhatják.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítás Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a, 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482.420 határozott időre.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Július 6-át írunk, ez az év 187. szökőévben 188. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 178 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1189. július 6-án kezdi uralkodását első oroszlán szívű Richárd, aki haláláig Anglia királya, IV. Richárd néven Akintania hercege. 1311. július 6-án János nyitrai püspök kiközösíti az egyházból Csák Mátét. 1348. július 6-án adta ki 6. Kelemen pápa első bulláját, amelyben elítélte a zsidók elleni erőszakot, akiket a pestis pusztító járványáért tettek felelőssé. 1437-ben, ezen a napon a dési csatában legyőzött Nemesek és Budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolozs-monostori egyességet, amely eltörli a kilencedet és a felkelőknek közkegyelmet ígér. 1785. július 6-án az Egyesült Államok Konföderációjának kongresszusa elfogadta a dollárt, mint általános fizetőeszközt. Egy amerikai dollár 100 centtel egyenlő. Napjainkban az a legelterjedtebb pénz, nem a világon. 1885. július 6-án Louis Pasteur első sikeres oltása volt a veszettség ellen, egy kutyaharapott kisfiún. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 6-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1937-ben ezen a napon született első Blanka navarrai királynő. 1555. július 6-án látta meg a napvilágot Louis de Guy bíboros, Reimi hercegérsek, a Szentliga Guy házi vezetője. 1848. július 6-án született Gróf László erdélyi magyar dramaturg, színész, rendező, műfordító. Színészként és vállalkozóként része volt az 1920-as évek elején Nagyváradon megindult filmgyártásban. 1925-ben Halló Amerika címen Hetény Jellemérrel közösen forgatott filmet. Az Erdély Magyar Színjátszás intézményes kereteinek megteremtésében Janovics Jenő oldalán vett részt. A műsor európai nyitottsága érdekében számos színművet fordított német, orosz és román nyelvről magyarra. Irodalmi rendezvények gyakori előadója, ahol dramaturgiai és esztétikai kérdésekről értekezett. Színi jegyzeteit kolozsvári és nagyváradi napilapok közölték. 1907. július 6-án látta meg a napvilágot Frida Kahlo egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1908. július 6-án született Demeter János, romániai magyar jogász, jogi szakíró, politikus. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem jogi karának professzoraként állami és jogelméletet tanított, dékán, majd rektor helyettes, egyszer mint országgyűlési képviselő. 1969 és 76 között a Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsának Kolozs megyei elnökeként erőfeszítéseket tett a romániai magyarság sorsának jobbításáért, konkrét oktatási és kulturális kérdések megoldásán fáradozott. 1940. július 6-án született Rónai István, zenei író, zongora művész. A Gheorghe Dima Zenekonzervatórium zongora szakának professzora. Tömören megírt zenei témájú kritikáit, esszéit a sajtóban publikálta. A kolozsvári állami magyar opera történetét értelmezte újra, az utolsó 44 a 200-ból cím alatt a Kolozsvár Magyar Színháza című kötetben. 1946. július 6-án született Sylvester Stallone, Golden Globe-díjas, olasz származású, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő. Legnagyobb sikereit akciófilmekkel, különösen a Rocky és a Rambo sorozattal érte el. 1946-ban ezen a napon született George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke, 2001 és 2009 között. 1951. július 6-án született Végvári Ádám, énekes, zeneszerző, gitáros. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik július 6-ához. 1415. július 6-án hunyt el Husz János, csehországi huszita vallási vezető, mágja halált halt. 1535-ben ezen a napon távozott az élők sorából Mórus Szent Tamás, szentté avatott angol humanista, jogász, író, költő, államférfi, az anglikán egyház és a római katolikus egyház vértanúja, az államférfiak és jogászok védőszentje. 1553. július 6-án távozott az élők sorából 6. Eduárd angol király. 1849-ben ezen a napon halt meg Vasvári Pál, a márciusi ifjak egyike. 1893. július 6-án halt meg Henri René Albert, Guy de Maupassant népszerű 19. századi francia író, a modern novella egyik atyaként tartják számon. 1962. július 6-án halt meg William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, egyike a 20. század legnagyobb hatású irodalmi nagyjainak. Tekintélyét regényei, novellái, versei, filmforgatókönyvei és újító írói stílus alapozták meg. 1966-ban ezen a napon távozott az élők sorából Berda József, magyar költő, József Attila díjas. 1989. július 6-án hunyt el Kádár János, kommunista politikus, az MSZMP alapítója, főtitkára, elnöke. 2020. július 6-án halt meg Ennio Morricone, kétszeres Oscar-díjas olasz zeneszerző. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik július 6-ához.

Július 6-a a csók világnapja. A csók az ajkak összeérintése valamivel. A csókokkal foglalkozó tudománya a filematológia. A csókolózás feltehetőleg tanult viselkedés több emlős állatnál is előfordul. Az embereknél nem minden kultúrában van szokásban. Az eszkimó és maori kultúrákban például az orrokat dörzsölik össze csók helyett. Július 6-ai kalendári munkát hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával. A következőkben Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Kukta rovatunkban a dupla sajtos békönös tészta receptjét hozom el önöknek. Nézzük is, milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre készítjük. 3 deci tej, 2 deci tejszín, 15 deka edámi, 15 deka füstölt sajt, 1 evőkanál aprított petrezselyem, 20 deka békön, 20 deka penne, frissen őrölt bors és reszelt sajt.

Most pedig lássuk az elkészítést. A tésztát kifőzzük a csomagoláson található utasítás szerint. A békönt felaprítjuk, forró serpenyőben ropogósra sütjük, majd egy tányérra szedve félretesszük. A serpenyőbe öntjük a tejet, a tejszínt, a reszelt sajtokat és a petrezselymet, borsozzuk és állandó kevergetés mellett sűrűre főzzük. Végül hozzáadjuk a lecsepegtetett tésztát és a békönt, összekeverjük és reszelt sajttal tálaljuk. Most pedig nézzük még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 személyre készítjük a tésztát. 3 deci tej, 2 deci tejszín, 15 deka edámi, 15 deka füstölt sajt, 1 evőkanál aprított petrezselyem, 20 deka bacon, 20 deka penne, frissen őrült bors és reszelt sajt. Remélem tetszett a kedves hallgatóinknak a dupla sajtos békönös tészta receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a mindmegette.hu oldalon dupla sajtos tészta békönnel néven elérhető a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek és jó étvágyat!

0: mondta, ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Koktorovatunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: A mai napon, július 6-án a következő névnapokat ünnepeljük. Csaba, Dominika és Mária. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Csaba régi magyar személynév. Egyes források szerint török eredetű lehet, és a jelentése pásztor, kóborló, újabban ajándék. A Dominika női név, a Dominikus, férfi név női párja. A Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formájában Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejthetetlen, minden magyarázata vitatott. Köszöntjük tehát július 6-án minden Csaba, Dominika és Mária nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

Ünnepeltjeinket a Follow the Flow, a holnap küszöbén című zeneszámával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben az Ararat Worship énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat július 6-án, hétfő reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Frida Kahlo mexikai festőművésztől származik, és így hangzik. Semmi sem abszolút. Minden változik, minden mozog, minden forgásban van. Minden elszáll és eltűnik. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket mondok, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők Ukrajna támogatásának folytatásáról, a védelmi költségvetések növeléséről és arról tárgyalnak, hogy Európa vállaljon nagyobb részt a közös védelemből. Emellett kiemelt cél a hadiipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is. Az elnöki hivatal szerint Nikus Ordán a csúcs találkozó megerősíti, hogy Románia megbízható partner és aktívan kiveszi a részét az euróatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja, hogyan segíti az ország a NATO legfontosabb célkitűzéseit. Nikus Ordán a csúcs találkozón a Fekete-tenger térségének fokozottabb támogatását és a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését sürgeti majd. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítás Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3%-át belföldi forgalomban. Az árutonna kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3%-kal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4%-os bővülésének köszönhetően. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A megtakarítások 27%-át részvényekbe, 3,4%-át vállalati kötvényekbe, 3,4%-át pedig befektetési alapokba helyezték. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint márciusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8.532.000 befizetője volt Romániában. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a, 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482.420 határozott időre. A minisztérium adatai szerint a határozatlan idejű szerződések közül 5.286.096 teljes, míg 709.481 részmunkaidőre szólt. A határozott idejű szerződéseknél ez az arány 252.340 teljes, illetve 230.080 részmunkaidős állást jelentett. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó. A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. Kós Ádám, a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából Mennyire megváltoztál című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 110.

19. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet, és ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírú, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltárírú is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltárírú. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá?
imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője. Hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám a magyarországi Lakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mennyire megváltoztál című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

Mennyire megváltoztál? Hát már meg sem ismersz, kiáltott rá az utcán békésen ballagó férfira, és amikor odaért, barátságosan hátba veregette. Gimnázium. A harmadik padban jobbra, az volt az én helyem. Te meg az ötödikben ültél jobbra. Ne mondd, hogy nem emlékszel. De én nem is jártam gimnáziumba. Mennyire megváltoztál? A hajad is barna lett, pedig régen szőke voltál. És hol a szemüveged, öreg szemüveges kígyó? De nekem sohasem volt még szemüvegem. Meg a szemed is, mintha kék lett volna, most meg barna, hogy te mennyire megváltoztál, öregem? De nekem mindig barna volt a szemem. Há, drága Pistán, minden változik, úgy látszik. De fő, hogy te az vagy, aki voltál. De én János vagyok. Ez nem lehet igaz, még a nevedet is megváltoztattad.

Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Jeremiás próféta könyve, 5. részének 21. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mennyire megváltoztál című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében. Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat. Önök az Ágnusz Rádió július 2-ai hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Frida Kahlo mexikói festőművésztől származik, és így hangzik. Semmi sem abszolút. Minden változik, minden mozog, minden forgásban van, minden elszáll és eltűnik. A következőkben hír összefoglalónk jön, utána aktuális összeállításunk következik, a maradék időben pedig a nap áhítata csendül fel. Most rövid híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítás Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, még 482.420 határozott időre.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben Pintér Béla énekel.

0: Az elmúlt percekben Pintér Béla énekelt, a következőkben aktuális összeállításunkat hallhatják. A Vibe Fesztivál idén 8. alkalommal került megszervezésre Marosvásárhelyen július 2 és 5 között, és a népszerű esemény idén sem csak a koncertekről szólt. A délutáni előadások keretében olyan témák is helyet kaptak, amelyek sok fiatalt foglalkoztatnak. Részt vettünk a pénteki sajtótájékoztatón, ahol a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség elnökét, László Petrát kérdeztük arról, hogy mi teszi igazán különlegessé ezt a fesztivált a diákok szemében, és mitől válik a zene mellett valódi közösségi élmény. Emellett részt vettünk egy beszélgetésen is, amelynek címe Tanulni vagy csinálni, fókuszban a kapunyítási pánik, ahol dr. Szász Leventét, a Páves-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettesét kérdeztük arról, hogyan találhatják meg a fiatalok a saját útjukat a továbbtanulás és a karrierépítés között. A riporter Palkó Hanna.
1: Kedves Petra, a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a KMDS nélkül talán ma nem is lenne Vibe Fesztivál. Mit gondolsz, mit jelent ma a Vibe a KMDS és a magyar egyetemisták számára?
2: Számunkra a Vibe igazából a legnagyobb találkozási pont. Ezt szoktuk mondani igazából a KMDS diáknapokról is, az nagyjából ugyebár többnyire az egyetemistáknak szól, de itt a Vibe Fesztivál alatt az erdélyi magyar ifjúság tud találkozni, itt vannak a középiskolások, itt vannak az egyetemisták, itt van rengeteg-rengeteg fiatal, és egy olyan helyszínt biztosít igazából számunkra, amely nem adatott meg máshol, Erdély legnagyobb magyar fesztiváljaként, szóval nagyon-nagyon fontos a szívünknek az egyik csücske a Vibe. Ugyebár, ahogy említettem korábban is, a maga a fesztiválnak a gondolata az a KMDS irodában született meg, amikor a fesztiváligazgató Konrád elnök volt, és az akkori csapat megmerte ezt álmodni, elmerte indulni ezen az úton, és hát láss csodát, mivé nőtte ki magát, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy azóta is részesei lehetünk ennek.
1: Hány résztvevőre számítotok körülbelül az idei Vibe Fesztiválon?
2: A tavalyi számokat tekintve, akkor 106 ezeren vettek részt a fesztiválon, idén egyébként számítunk erre a számra, ugyebár még most nem lehet tudni pontosan hányan lesznek, de én azt gondolom, hogy évről évre növekedik a fesztivál, évről évre megújul, évről évre változnak a dolgok, például itt említeném a KMDS Blackboxunkat is, ami a Diák Szövetségnek a zenei helyszíne, még így is jelen vagyunk, nem csak az önkéntesek koordinálása által, és látszik, hogy folyamatos fejlődés van, és remélem, hogy a résztvevőszám is növekedni fog, és a fiatalok is érzik, hogy azért itt kell lenni, mert amikor mindenki itt van, akkor előjön szerintem nagyon sok fiatalban egyébként a FOMO, szóval nem hiába ez a legnagyobb találkozási pont nekünk.
1: A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a Vibe Fesztivál Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Szerinted mi az a koncerteken kívül még, ami meghatározó a fesztiválon?
2: Szerintem egy óriási nagy különlegesség az, hogy rengeteg értékes és tudást átadó nappali program is várja a fiatalokat, tehát nem csak a buli van hangsúly, hanem azon is, hogy műveljük ezt a közösséget. Így hát ugyebár van ez a Vibe Koli, Vibe Fashion Corner koncepció, ahol nagyon sok előadó van, ifjúsági szférából is, politikumból is, akadémiából is, akik nagyon érdekes előadásokkal, workshopokkal, programokkal jönnek minden nap. Szóval itt nem csak este van élet, hanem napközben is, és azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok más erdélyi fesztiválból hiányzik, szóval ez egy nagyon fontos dolog. Illetve hát van egy nagyon erős közösség is a Vibe mögött. Ahogy említettem, közel 300 önkéntes tevékenykedik itt a fesztiválon, amiből évente legalább 100 visszatérő olyan személyek, akik már korábban voltak önkéntesek, és érződik ez egyébként évről évre, hogy itt is van egy erős kisebb közösség még a fesztiválon belül is. Szóval nagyon különleges azt gondolom ebből a szempontból, és örülök annak, hogy itt ezeken a fontos dolgokon is, még a bulin kívül, ami talán ez a legfontosabb, hangsúly van.
1: Petra, köszönjük szépen a válaszokat, és bátorítunk mindenkit arra is, hogy a jövőben is részt vegyen a Vibe Fesztiválon, és ne hagyja ki.
0: Az elmúlt percekben László Petrával, a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség elnökével beszélgettünk arról, hogy mi teszi igazán különlegessé a Vibe Fesztivált a diákok szemében, és mitől válik ez az esemény a zene mellett valódi közösségi élményé. A következő percekben dr. Szász Leventét, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettesét kérdezzük arról, hogyan találhatják meg a fiatalok a saját útjukat a továbbtanulás és a karrierépítés között?
3: Hogyan határoznád meg röviden a kapunyítási pánik fogalmát? Szerinted kiknél aktuális ez, és mi váltja ki?
4: Nem feltétlenül gondolom azt, hogy pánikról van minden esetben szó, de az biztos, hogy egy fiatal életében az egy nagyon nehéz döntés, hogy hogyan tovább. És a hogyan tovább ugye jelentkezik mondjuk általános iskola végén a középiskola irányába, aztán jelentkezik középiskola után, hogy egyetem vagy menjünk egyetem nélkül a szakmai világba, és aztán egyetem után is jelentkezik, hogy hogyan tovább. Úgyhogy szerintem ilyen sok kis kapu van, amin át kell menni, és az, hogy hogyan megyünk át és hogyan tovább, az tényleg egy életre akár meghatározó döntés lehet, és ezt azért jól meg kell gondolja minden fiatal, úgyhogy azt nem tudom, hogy ki mennyire érzi ebben a pánikot, de az tény, hogy ez egy nehéz döntés, és mi például egyetemen, a Bábesbolyai Tudományegyetemen igyekszünk is segíteni a hallgatóinknak abban, hogy ez ne pánik legyen, hanem egy tudatos döntésnek az eredménye.
3: Sok fiatal dilemmája a mai világban, hogy tovább tanuljon, vagy inkább minél hamarabb gyakorlati tapasztalatot szerezzen. Szerinted valóban választani kéne a kettő között?
4: Nem teljesen, de azt tudom mondani, hogy mindenképp ezt meg kell gondolni, és lehet, hogy furcsa lesz, de egyetemi vezetőként azt gondolom, hogy mind a kettő útja abszolút járható, és ez egyéne válogatja. Ez attól függ, hogy kinek mit talál jobban. Mondok nagyon egyszerű példát is. Mondjuk, aki egy családi vállalkozásban dolgozik már mondjuk középiskola után, és mondjuk most kell éppen átvegye, és nincsen erre más megoldás a családban, akkor lehet, hogy az egyetlen jó döntés az az, hogy nem az egyetemi továbbtanulást választja, hanem mondjuk tovább viszi a családi vállalkozást. Ez nem zárja ki azt egyébként, hogy később ne végezhessen egyetemet, vagy megnézi, hogy a kettőt hogy tudja mondjuk összehangolni. Természetesen ez a példa, amit most mondtam, vagy az ehhez hasonló példák, ezek a ritkábbak, és azért nyilván egyetemi oktatóként és egyetemi vezetőként is azért azt tudom javasolni, hogy aki csak teheti, az folytassa a tanulmányait az egyetemi képzésben. És azért is mondom ezt, mert a világ azért egyre komolyabb kihívásokkal van teli, és a kihívások ezek pozitív, negatívak is lehetnek, tehát gondoljunk a technológia fejlődésére, mesterséges intelligenciára, de gondoljunk a válságokra, az energetikai válságtól a háborúkig, geopolitikai konfliktusokig, gondoljunk arra, hogy mennyi álhír közlekedik, és milyen nehéz egyébként eldönteni, hogy mi az igazság és mi a nem igaz. Ezekre azért az egyetem mind-mind fel tud készíteni. Én azt gondolom, hogy szaktól függetlenül egyébként nagyon fontos, hogy megtanulják a hallgatóink a kritikus gondolkodást. Máshol is el lehet ezt sajátítani, de azt gondolom, hogy az egyetem ennek az egyik legjobb helye, ahol ezt megtanulhatják. És ahogy a világ most alakul, és hogyha körbenézünk, erre egyre inkább szükség lesz. Ráadásul Romániában nem túl magas az egyetemet végzettek aránya, akár a közhiedelemmel ellentétben is itt az utolsók között kullogunk, úgyhogy bőven van még amit fejlődni, úgyhogy mindenképpen azt tudom javasolni, hogy aki csak teheti, és aki csak egy lehetséges opcióként tekint az egyetemre, azt nagyon jól gondolja meg, és ha teheti, tanuljon tovább.
3: Mennyire befolyásolja a közösségi média és a külső elvárások azt, ahogyan a fiatalok a saját sikerüket mérik szerinted?
4: Biztos, hogy nagyon befolyásolja, ezt talán ők tudnák a legjobban megválaszolni, én csak kívülről látom ezt, de ezért is mondtam az előző válaszom, hogy jól gondolják meg. És ha jól gondolják meg alatt azt értem, hogy zárják le a laptopot, zárják le a telefon, zárják le a közösségi médiát, beszélgessenek családdal, szülőkkel, beszélgessenek barátokkal, beszélgessenek olyanokkal, akik már egyetemen vannak, beszélgessenek olyanokkal, akik egyetemet végeztek, gyűjtsenek össze minél több információt, és ezeket leszűrve, és ahogy mondtam, kritikusan gondolkodva a saját jövőjük szempontjából is, döntsék el, hogy mi a legjobb választás.
3: Mit tanácsolnál egyetemi vezetőként annak a fiatalnak, aki úgy érzi, lemaradt, mert még nem találta meg a saját útját?
4: Ne pánikoljon, ez biztos. Szerintem nagyon sokan vagyunk, akik tudunk segíteni, és azt mondtam, a szűk családi környezettől egészen az egyetemi karrier tanácsadásig, mert ilyen irodánk is van, és ez egy valós tanácsadó iroda, ahova lehet akkor fordulni, ha valaki egy kicsit is ilyen pánikérzést vél felfedezni saját magában, de mi oktatóként is tudunk segíteni, útba igazítani a fiatalokat, úgyhogy előfordulhat. Egyébként én személy szerint sem döntöttem el nagyon korán, hogy hol szeretnék tovább tanulni, és gyakorlatilag az érettségi környékén dőlt el, és persze szerencsém is volt, én azt mondanám, hogy mások ne bízzák a szerencsére, és minél hamarabb kezdjék el ezt a gondolkodást.
3: Az oktatás jelenlegi rendszere szerinted mennyire készíti fel a diákokat a való élet döntéseire és bizonytalanságaira?
4: Hát nehéz ezt a teljes rendszerről beszéljek. Bábesbolyai Tudományegyetemet ugye rektorhelyettesként nyilván sokkal jobban ismerem. Én azt tudom, hogy mi a kollégáinkkal együtt, az oktatókkal együtt nagyon figyelünk arra, hogy természetesen fontos az aktuális tudásnak az átadása, de az aktuális tudás nem lesz sokáig aktuális. És pontosan arra kell megtanítsuk a fiatalokat, hogy tanuljanak meg tanulni, tanuljanak meg nyitott szemmel járni a világban, tanulják meg eldönteni, hogy hogy lehet eldönteni, hogy mi igaz és mi a hamis. építsenek kapcsolatokat, legyen hálózatuk, legyen mindig, akihez forduljanak, mert azért ugye ne felejtsük, az ember az egy társas lény, és azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, valakikkel. Nehéz egyedül otthon lenni benne, úgyhogy fontos az, hogy a társadalomban megtaláljuk a helyünket. Úgyhogy én ebből a szempontból sokkal fontosabbnak tartom azt a munkát, amit végzünk az egyetemen, hogy egy valós perspektívát nyújtsunk. És ezen belül nyilván, ahogyan mi oktatunk, rengeteg olyan eszközt alkalmazunk, ha csak a közgazdasági oktatásra gondolok, az esettanulmány alapú oktatás, ahol nem feladatok vannak, amiket mi kitaláltunk, hanem valós életből vett feladatokon dolgoznak, az órákon a diákjaink, mintha csak élesben menne, csak nincs meg az a kockázat, hogyha mondjuk elrontják az eredményt, akkor mondjuk egy vállalat vagy egy szervezet éppen csődbe fog menni, hanem kipróbálhatják magukat még azelőtt, mielőtt igazi tétje lenne a döntésnek, tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, hogy a tudás átadása mellett felkészítsük őket az életnek a kihívásaira, ahogy mondtam az elején, és kihívások bőven lesznek a jövőben.
3: És egy utolsó kérdés, ha egyetlen üzenetet kellene hazavigyenek a résztvevők erről a beszélgetésről, szerinted mi lenne az?
4: Én azt szoktam mondani egyébként minden fiatalnak, középiskolásnak, egyetemistának, végzett egyetemistának, alumni tagjainknak, hogy egy dolgot kérek tőlük, hogy akarjanak valamit. Bármit, csak akarjanak valamit. A céltalanul bolyongó embernek nagyon nehéz segíteni, hogyha viszont valaki akar valamit, és még egyszer mondom, bármi legyen az, akkor is az nem az egyetem, akkor is azt kívánom nekik, és azt tanácsolom, hogy akarjon valamit, és azt a valamit próbálja meg felépíteni, hogy hogyan tudja elérni, és mire van szüksége ahhoz, hogy azt el tudja érni. Hogyha akarunk valamit, akkor itt Erdélyben szerintem a magyar fiatalság biztos a jó irányba fog menni. A legrosszabb irány a céltalan irány, úgyhogy ezt kívánom, hogy ezt kerüljék el, és tényleg akarjanak valamit elérni.
3: Köszönjük szépen a válaszokat!
4: Nagyon szívesen!
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, ahol László Petrával és dr. Szász Leventével beszélgettünk. A következő percekben az áhítatot hallhatják, amit Ungvári Szende tolmácsol.

A mai áhítatunk címe: Isten gondot visel. Minden gondolatokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter első levele, 5. részének 7. verse.

A mai állítatunk szerzője Jack Vartolman, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Az MRI vizsgálat kimutatta, hogy a vállamban érzett elviselhetetlen fájdalom a gerincem néhány csigolyájának problémájából eredt. Úgy döntöttem, hogy alávetem magam a műtétnek. A műtét után azonban mind a négy végtagom lebénult. Miután három különböző rehabilitációs központban is kezeltek, a feleségem talált egy helyet számomra egy szakápolási intézményben. Mindkettőnknek megkönnyebbülés volt, hogy olyan helyen lehetek, ahol ilyen magas szintű ellátást kapok. Lassan javulok, és ma már mindkét karomat tudom használni, és a bal lábamat is képes vagyok mozgatni. Tudok egyedül étkezni, és más korlátozott feladatok elvégzésére is képes vagyok. Keresztény pszichoterapeuta vagyok, és két nagy gyülekezetben is szolgáltam lelkészként. Hozzá voltam szokva, hogy én segítek másoknak, ezért elég nehéz volt elfogadni a segítséget. A Péter első leveléből való fenti vers folyamatosan a fejemben járt ebben az időszakban. Az intézet káplányának bátorítására havonta egyszer Isten tiszteletet tartok a feleségem kíséretével és segítségével. Ezáltal megtapasztaltam, hogy valóban nagyobb áldás adni, mint kapni. Naponta imádkozom azért, hogy bátoríthassam azokat, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek.

0: Imádkozzunk! Drága Urunk, segíts, hogy élettapasztalatainkat mások megsegítésére használjuk. Ámen. Tudok másoknak segíteni, mert Isten megsegít engem. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője Jack Wartalman, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Imádkozzunk ma a mozgáskorlátozott emberekért.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amit Ungvári Szende tolmácsolt. A következő percekben az Ararat Worship énekel.

Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnosradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve sok más érdekességgel várjuk Önöket. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, ami Frida Kahlo mexikai festőművésztől származik, és így hangzik. Semmi sem abszolút, minden változik, minden mozog, minden forgásban van, minden elszáll és eltűnik. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és egy áldott napot kívánok. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Éreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők Ukrajna támogatásának folytatásáról, a védelmi költségvetések növeléséről és arról tárgyalnak, hogy Európa vállaljon nagyobb részt a közös védelemből. Emellett kiemelt cél a hadipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is. Az elnöki hivatal szerint Nikus Ordán a csúcs találkozó megerősíti, hogy Románia megbízható partner és aktívan kiveszi a részét az euróatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja, hogyan segíti az ország a NATO legfontosabb célkitűzéseit. Nikus Ordán a csúcs találkozón a Fekete-tenger térségének fokozottabb támogatását és a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését sürgeti majd. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítás Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3%-át belföldi forgalomban. Az árutonna kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3%-kal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4%-os bővülésének köszönhetően. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A megtakarítások 27%-át részvényekbe, 3,4%-át vállalati kötvényekbe, 3,4%-át pedig befektetési alapokba helyezték. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint márciusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8.532.000 befizetője volt Romániában. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482.420, határozott időre. A minisztérium adatai szerint a határozatlan idejű szerződések közül 5.286.096 teljes, míg 709.481 részmunkaidőre szólt. A határozott idejű szerződéseknél ez az arány 252.340 teljes, illetve 230.080 részmunkaidős állást jelentett. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ádám Zsolt evangelizációja Kárpátalján.
9: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit. És szeretném, így ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel.
8: Családnap és gyermeknap, arra Aranyos Egerbegyen.
10: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpöttyűs pogácsa és a gulyás. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk is.
8: A krödély. Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide és izgalommal.

0: Azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni.
1: Lelkiépülés a Calvin héten.
2: Az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az Egyház megyében a férjem a lelkészség által. Ebből körülbelül utolsóan 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Kárpátalján tartott evangelizációt Ádám Zsolt, a Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkésze, a KRISZ koordinátora. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet által megtartott lendület egyik kiemelt alkalma az evangelizáció volt, amelynek középpontjában az állt, hogy Krisztus ma is képes új lendületet adni az ember életének. Az igei üzenetet Ádám Zsolt, Királyhágó melléki református ifjúsági lelkipásztor, a KRISZ koordinátora hirdette, aki az Úr közelségéről beszélt a fiataloknak. A következőben vele beszélgetünk.
3: Ádám Zsolt vagyok, Királyhágó melléki református egyházkerületnek az ifjúsági lelkipásztora, a KRISZ-nek, a Királyhágó melléki KRISZ-nek a koordinátora.
1: Hogy került ide Beregszázba június 27-én a KRISZ lendületére, de a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületére, mint meghívott előadó?
3: Hát ugye Tóni jó barátom, már azt hiszem Csillagpont fesztiválon találkoztunk legelőször sok-sok-sok évvel ezelőtt Magyarországon, és ott ismerkedtünk meg, mint önkéntesek voltunk mind a ketten, körülbelül, mint most itt a résztvevők ebben a korban, 10 évesen. Aztán a teológián még találkoztunk, és erősödött egy kicsit a barátságunk, meg ez a közös szál, és mostanában ugye, mint akik ilyen szervezetvezetők is vagyunk, gyakran találkozunk ilyen gekibeken, ezek a Kárpát-medencei magyar református ifjúsági szervezeteknek, vezetőknek a találkozója évente 2-szer, és hát testvérek is vagyunk, ugye az Úrban, és jó kapcsolatot ápolunk, és így kerültem ide, hogy meghívott, hogy szolgáljak ezen az alkalmon.
1: Hogyan érzi itt magát? Mit tapasztalt eddig?
3: Nagyon jól érzem magam itt a színpadról, ahogy énekeltek, ugye még nem olyan rég kezdődött, akkor az tűnt fel nekem, hogy jó itt lenni, és főleg azzal kontrasztban, ahogyan utaztunk Dáviddal, az önkéntes munkatársunkkal, az úton ugye a határátkelésnél egy kicsit nehezebb volt, és hát elég rosszul éreztük magunkat emiatt, de nyilván nem paráztunk emiatt, viszont itt egészen más, tehát egészen azt érezzük, hogy itt otthonos, itt testvérek vannak, ugyanolyan rokon lelkű emberek, és amikor a bizonyságtevőt is hallotta ugye a fiatal bizonyságtevőt, akkor nagyon repesett a szívem az örömtől, hogy közös az Istenünk, közös az Urunk, aki munkálkodik, és ez tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magam. Hát a lábamat egy kicsit pirította a nap, ez kellemetlen volt, de azon kívül nagyon jó.
1: Mivel készül itt ma a fiataloknak, milyen előadást hozott számukra?
3: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném így, ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel. Most egy elég ilyen nehéz időszakban vagyunk, a nevelőapámról kiderült, hogy rákos daganata van, úgyhogy ez úgy bennünket is egy kicsit megpróbál, épp most a napokban küzdünk ezzel, és ilyenkor úgy felmerül az emberben, hogy Uram, hogy vagy jelen, de annyit akkor elárulhatok, hogy az üzenetemnek az egyik központi része az, hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez, és közel van azokhoz, akik nehézségeken mennek keresztül, és ezt látjuk a Bibliában is, de nagyon sok keresztény ember életében, hogy a mélységekben ott lehet igazán az Istennel találkozni. Úgyhogy bátorítani szeretném ezeket a drága fiatalokat, és alig várom, hogy így szemből is lássam őket, és hát úgy nem fizikailag, de úgy megöleljem őket.
1: Mi a helyzet önöknél, a fiataloknál? Mert azt tudjuk és látjuk, hogy azért ma itt Kárpátalján még mindig meg lehet szólítani azokat a fiatalokat, akik itthon maradtak, és meg is kell, mert valóban korban ez nagyon fontos, de milyen helyzet önöknél? Mennyire tudják megszólítani a fiatalokat? Hogyan lehet őket bevonzani ma az egyházba?
3: Ugye Tónival és másokkal is, Sipi Tiszivel, meg a többi kárpátaljai lelkésszel is találkozva, megbeszélgetve, azt látom, hogy nagyon-nagyon sok szempontból hasonló a helyzet a kárpátaljai és a királyágomelléki emberek és fiatalok gondolkodásmódjában, hozzáállásában, hit megélésében. Úgy látom, hogy a közösség megélés, azok a szokások, azok a gyakorlatok, azok a hozzáállások, azok nagyon-nagyon rokon lelkűek. Főleg én szilágysági vagyok, és ott még intenzívebben érzem ezt, hogy ez a fajta hozzáállás van, hogy van egy tradíció is, ami az egyházhoz köti a fiatalokat még mindig, és ugyanakkor van egy ilyen tényleg személyes megélése a hitnek. Tehát, hogy ebből a szempontból azt szeretném mondani, hogy úgy látom, hogy nagyon hasonló, és amit pedig nagy örömmel tudok mondani, az, hogy az elmúlt években mi azt tapasztaljuk, hogy van egyfajta megújulás, egyfajta lendület, egyfajta lelkesedés nálunk is, és egyfajta buzgóság az Úr ügye iránt. Nagyon sok helyen buzdulnak fel fiatalok az Isten követésére, és ezt mi a Kriszben is, amit én képviselek, ugye, illetve az egyházkerületünkben is megéljük most. Én így fogalmazom meg magamnak már évek óta, és másokkal is, mikor közben beszélgetünk, akkor ezt mondjuk, hogy úgy érezzük, hogy kegyelmi időket élünk. Régen is megvoltak ugyanezek a szolgálatok, régen is oda tették magukat, akár a lelkészek, akár más hívő emberek, de most úgy érezzük, hogy Isten nagyon gyümölcsözővé teszi, és áldott legyen az ő neve, hogy ezeket a jó dolgokat tapasztalhatjuk meg.
1: Látom, digitális misszió is fel van írva a pólójára. Ma kell, szükséges, hogy a digitális eszközökön keresztül is szóljunk a fiatalokhoz, és akár ott is megjelenjen a hit, Isten, Jézus, hogy igen, itt vagyunk, és akár most itt próbálunk titeket megszólítani.
3: Hát, mit is mondhatnák egy rádió műsorban más, mint hogy kell. Ugye mindig is voltak az évszázadok, évtizedek folyamán, amikor új technológiák vagy új váltások jöttek be, eleinte szkeptikusan voltak, akár keresztjén konzervatívabb körök, hogy jaj, most a rádió bejön, vagy bejön a televízió, vagy bejön az internet, és akkor ez a sátán eszköze, és akkor nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk vele, de aztán azt látjuk, hogyha jól kezelik ezeket, mint eszközöket, ugye akár mint egy késnek a példája, amit lehet nagyon hasznosan és jól is használni, akkor igenis segíthet. Hogyha a mai világban, főleg a fiatalokra értve, de nem csak, mert ezt látjuk, hogy akár a középkorúak is és az idősek is sok-sok-sok-sok órát töltenek a telefonok előtt, az interneten, vagy akár a rádiót is hallgatva, hát akkor, ha ott vannak nagyon-nagyon sokan, akkor hogy ne próbáljunk ott is szólni hozzájuk, és megkeresni őket ott, ahol vannak. Egy pár évvel ezelőtt nem olyan sokkal, pont a digitális misszióról volt szó egy ilyen gekiben, egy ilyen vezetői találkozón, és akkor úgy jöttem haza onnan, hogy frissen megválasztott ifjúsági lelkészként, hogy ebben nagyon bele kell állni. Úgy is fogalmazott az ottani vezető, Ablonci Áron, hogy ma az internet a legnagyobb missziós terület, mert hogy sokkal többen vannak az interneten, mint bármelyik másik országban, és igenis ki kell ezt használni, és keresni kell a lehetőséget. Ha egy fiatal ma 6, 8, 10, 11 órát van TikTokon, Instagramon és más helyeken, akkor azokat, akiket már nem érünk el esetleg gyülekezetben, ifi közösségben, vagy egy ilyen fantasztikus ifi nap szervezésében, főleg azokat, de nem csak, a többieket is próbáljunk meg elérni ott, ahol vannak, és hívni, vonzani őket egy lépéssel közelebb. Az egyházhoz, gyülekezethez, nyilván elsődlegesen Jézus Krisztushoz.
1: Mit üzennem a kárpátaljai fiataloknak, de nem csak a kárpátaljai fiataloknak?
3: Hát most az üzenet járja át a szívemet, amivel készültem az esti evangelizációra, és ez pedig az, hogy az Úr közel van, és az Úr nagyon szeret bennünket. Keressük őt, amíg megtalálható.
1: Többen mennek el a mieink, úgymond, akik magyar alkúak még itt maradtak. Akkor is érezhetjük ezt?
3: Hát igen, összeszorul egyrészt a szívem ezekre gondolva, és valóban évek óta már szívünkön hordjuk mi is ezeknek a fiataloknak és ezeknek az embereknek a sorsát, akik itt élnek, és tényleg szívesen azt tenném, amit mondtam az imént is, hogy beülnék oda közéjük, megölelném őket, vagy mint ahogy Jobnak is a barátai ugye leültek a porba mellé, és közösen sírtak, és tényleg a szívem ezzel együtt dobban, illetve velük együtt dobban, és szomorúvá tesz mindez. De a legnagyobb reménységünk is ebből van, hogy Isten a legeslegnagyobb mélységbe, még ennél is nagyobb mélységbe lement, és a legeslegnagyobb áldozatot hozta meg értünk, amikor önmagát adta értünk, fiát áldozta fel értünk, és ennél nagyobb áldozat nincsen. És ha látva ezt a hatalmas szeretetet, akkor szerintem azt is látjuk, hogy Isten együtt érez velünk, és nem ellenünk van, és velünk dobban az ő szíve is, úgyhogy ettől meg tudunk vigasztalódni, és erőt tudunk kapni.
1: Az elmúlt percekben Ádám Zsolttal, a Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkészével, a KRISZ koordinátorával beszélgettünk. Erdély. Az Aranyosegerbegyi református egyházközség életében nyerhetünk betekintést, ahol családnapot és gyermeknapot tartottak az Erdélyi Református Egyházkerület Gyermekek Éve program sorozat keretében. Összeállításunkban elsőként Daróczi Attila parókus lelkipásztor ünnepi áhítatát és közös imádságát hallhatjuk a 118. Zsoltár alapján. Ezt követően Péter Zsuzsával beszélgetünk a konyhai előkészületekről, majd a lelkipásztor számol be a közösségi nap eseményeiről és a gyermekek szerepéről. Hallgassuk meg az összeállítást. A riporter Szecsődi Árpád.
4: Köszönöm, hogy ennyien részt veszünk a mai nap. Reméljük, hogy mások is még csatlakozni fognak mi hozzánk. De kezdjük a mai alkalommal is Isten ígéjével, ami együttlétünket, a családnapot, a gyermeknapot. A 118. Zsoltár 24. versét olvasom, ami a kis plakátra is rá volt írva. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Adja Istenünk, hogy az ő szent lelkének vezetése, az ő kegyelmének jelenléte, az ő gondoskodásunknak a velünk maradása valóban vigadozássá és örömteljessé tegye a mi napunkat. Áldott együttlétet, áldott családnapot, áldott gyermeknapot mindannyiunknak. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk kegyelmedből a kirendelt mai napot is. Hálát adunk, hogy a te nevedben összegyülekezhettünk. Kérjük útmutatásodat, kérjük gondoskodásodat, kérjük jelenlétedet, hogy a te jelenlétedben legyen örömteljes és vígsággal teljes, ami együtt létünk. Áld meg a szülőket, áld meg a gyermekeket, áld meg egyházközségünket Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mondta Jézus. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
5: Mivel készültek a mai nap a gyerekek számára itt?
6: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpörtűs pogácsa és a gulyás.
5: Korán hozzáfogtak?
6: Igen, igen. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk, és készítettük a hozzávalót.
5: Nem véletlenül van itt akkor ezek szerint a konyhán, ha jól értettem.
6: Igen, mert az unokák is itt vannak. Sajnos a gyerekek nincsenek, de unokák jöttek.
5: Kivel beszélgettem?
6: Péter Zsuzsa.
5: Mi történik most itt a gyülekezetben, az itteni gyülekezet közösségében?
7: Aranyos Egerben egy református egyházközség is belekapcsolódik abba a programsorozatba, amit az Erdély Református Egyházkerület ebben az évben meghirdetett, a Gyermekek Napja. Gyülekezeti közösségünk a mai napon családnapot, gyermeknapot tart ennek égisze alatt.
5: De ha jól láttam, nem csak gyermekek vannak itt, hanem szülők is vannak.
7: Igen, gyermekek szülők nélkül nincsenek, család pedig gyermek nélkül nincs. Ez egy közös program, összehívva a szülőket, összehívva a gyerekeket, egy közös napot tartsunk, együtt örvendezzünk, együtt vigadozzunk a Zsoltáros szavaival együtt, úgy, amiképpen a 118. Zsoltár 24. versével is mai nap kezdtük a programot. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vigadjunk és örüljünk ezen.
5: Mit gondol, hagyomány lesz ebből, vagy csak most az idén fog ez így lenni?
7: Ezelőtt 2 évvel már egy vasárnap délután tartottunk gyermeknapot, családnapot, a szülők és a gyerekek nagy örömére. A szülők annak idején azt mondták, jó volna ezt megismételni. A mai alkalom pedig valóban ezen a folytatása, és most már annak égisze alatt, hogy gyermeknapot és családnapot tartunk.
5: Miért fontosak a gyerekek egy gyülekezet számára?
7: Néha azt mondja a közszáj, hogy a gyermekek a gyülekezet jövő nemzedéke. Nem. A gyermekek már jelenleg a gyülekezetnek a tagjai. És őket, hogyha nem most építjük be valóban a gyülekezet közösségébe, nem tudjuk, hogy később időszakban önmaguktól, vagy milyen körülmény folytán be fognak épülni a gyülekezet közösségébe. Tehát hozzuk őket, mint élő kövek, ők, mint kiskövek, épüljenek be az Anya Szent Egyházba.
5: Minek örülhettek a gyerekek a mai napon itt?
7: Gyerekek a mai napon örvendhetnek a közös játéknak, a közös éneklésnek, a közös bibliai történetnek. Meghívott vendégünk egy különleges műsorral örvendeztette meg a gyermekeinket. Azon túlmenően pedig családnap is van, tehát a családok közötti versenyt is néha elővesszük, játékokat, hogy valóban ez a közös program, ez közös élmény legyen. Mind a gyermekek részére, mind pedig az őket elkísérő, és a velük együtt szórakozó, örvendező szülőkkel együtt.
1: Családi napot és gyermeknapot szerveztek Aranyosegerben, erről készült összeállításunkat hallhatták. Kárpátalja. A Krödé, a Kárpátaljai Református Önkéntes Diakóniai Év rövidítése. Ez egy kárpátaljai keresztény önkéntes program, amely lehetőséget biztosít fiatal felnőttek számára, hogy egy évet más országokban vagy szervezeteknél, például szociális intézményekben, gyülekezetekben töltsenek el, miközben elmélyítik hitüket, fejlődnek és tapasztalatot szereznek. A Kriszt által szervezett lendületen a Krödé is képviseltette magát a workshopokon. A helyszínen a Krödé koordinációja Tankóci Csillával beszélgettünk.
8: A Kröddével is találkozhatnak a fiatalok itt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületén, ahol a workshopok során bemutatják azt is, hogy milyen úton, módon önkénteskedhetnek a fiatalok, és egy hatalmas térkép is van előttünk, amire kitűzhetik azt, hogy hová szeretnének elmenni, de mit is kell erről tudni.
0: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni. Hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni, és egyébként ez csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
8: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30 az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
0: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 18 51 883 telefonszámot is.
8: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fog ott csinálni?
0: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelt el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik, és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára és az Isten dicsőségére.
8: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek fel titeket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
0: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amit ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
8: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
0: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus, vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
8: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
0: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadószervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
8: Egyszer Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
0: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, oda drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám. Ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágd bele, hajrá és keresd meg!
1: Az elmúlt percekben a Krödé koordinátorával, Tankóczi Csillával beszélgettünk. Erdély. Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Kálvin hét a gyermekek éve jegyében. Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel telefonon beszélgettünk a rendezvény céljáról, programjáról, szervezéséről. A riporter Pilbák Kincső.
9: A Kézdi Orbai Református Egyházmegyében már hagyománynak számít a Kálvin hét megszervezése. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Igen, az idei évben a 16. Kálvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül utolsóan 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye a Kálvin heti rendezvény sorozat az 8 napból áll. Vasárnappal kezdjük, vette kezdetét, tehát június 21-én délután a házaspárok napjával kezdtük meg a Kálvin heti rendezvény sorozatunkat. Ennek a helyszíne az idén a Orbai Telek volt, Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján. A házaspárok napján, a délutáni, vasárnap délutáni szolgálaton a gyermekek hája a családban címszó körül forgott, erről voltak előadások, rövid előadás, illetve csoportos beszélgetések, illetve közös vacsorával záródott a nap. A hétfői nap a gyerek napról szólt, ez 205 gyereket jelentett, tehát 205 résztvevő és kb. 40 szervezővel a Magsán volt az Úrtól jön a szabadulás ira alapján. A lelkész kollégák a nagyon kreatív módon a történetet élő színházzal mutatták be, szépen beöltözve az akkori ruha megfelelően, és ez alapján vezették végig a gyerekeket. Hát igen, van jövő az egyház megyében, illetve az egyház kerületben. Minden évben a Calvin héten a gyereknap a leglátogatottabb, a legintenzívebb, a legnagyobb tumultussal járó napunk. A harmadik napunk az ifi nap, ez Oroszfaluban volt szervezve, ez kedden délután lett az idén, eltérően a hagyományoktól, hogy mindig délelőtt 10 órától kezdődött. Az idei évben, mivel ugye voltak a képességvizsgák, illetve sokan az érettségére készültek, ezért egy délutáni időpontba tevődött át. Ugyanúgy kb. 70 fiatal vett részt az ifi napon, és érdekes módon egy közös bográcsozással, illetve tábortűzzel záródott az este. A szervező csapat úgy gondolja, hogy ez sokkal belsőségesebb, hangulatosabb volt az megszokottattól eltérően. A szerdai nap az a nőszövetségi napról szólt. Ez a tavalyi évhez hasonlóan az idén is alsó Csernátonban volt. Körülbelül 160 asszonytestvérünk vett részt ezen. Ugyanúgy egy gyerek témában volt a szolgálat, illetve az előadás. Közös ebéddel zárult itt is a nap, illetve minden évben a Calvin héten van egy csoportképünk a nőszövetségi napon. Egyszerre feláll a 160 ember egy nagy csoportképre, és az ebéd alatt ezt valamelyik kolléga elmegy előhivatja, és akkor mindenki egy emlékképpel távozik haza. A csütörtöki napunk az a presbiteri napról szólt. Az idén Lécfalva adott otthont a presbiteri napnak. Ezen körülbelül 140 résztvevő volt. Ugyanúgy a gyerek témával kapcsolatban, illetve a különböző előadás, csoportos beszélgetés, közös ebéd. Konfirmandus napunk az pénteken, ez már ugye a hatodik nap volt. A konfirmandus napon körülbelül 70 konfirmandus vett részt. Ez az idén Páván volt tartva, úgy szintén a gyülekezeti életben való összekapcsolódásban, hogyan vesznek részt a gyerekek a gyülekezetben, illetve az ifjúk hogyan tudjanak ebbe bekapcsolódni. A záró, a Calvin hét záró rendezvényen, az a gyülekezeti nap, az idén Szörcsén volt, körülbelül 700 személy volt jelen, közös istentisztelet volt úrvacsoroztással, majd azt követően minden gyülekezet kiköltözött ugye a szervezők által kiállított helyszínre, a sátrakkal közös főztek minden gyülekezet, volt szakácsművészet bemutató, közösen ettek, illetve a színpadon ez alatt programok mentek, különböző ifjúsági csoportoknak az előadásait hallgathattuk meg. Calvin hét hivatalos zárása az már megtörténik szombaton, viszont mindenki a gyülekezetbe hozza haza azt, amivel az elmúlt egy hétben gazdagodott, ezen a 8 nap alatt, és akkor azoknak hozza haza az igét, illetve a látottakat, a tapasztalatokat a gyülekezetbe, amit egész héten átéltünk.
9: Mi a fő üzenete, vagy mi a fő célja a Calvin hétnek?
2: Közösségépítő szerepe van. Minden évnek van egy mottója, és megpróbáljuk az egész hetet a köré építeni fel. Ugye most az, hogy a gyerekek a gyülekezetben, a gyerekek volt a fő témája, viszont a legfőbb célja, hogy lelkileg épüljünk, egymást erősítsük, illetve közösségben legyünk.
9: És hogyan történt a szervezés a szervező csapatról, mit kell tudni?
2: Az egyház megyében minden a ifinek külön vezetősége van, illetve a presbiteri szövetségnek, a nőszövetségnek. Emellett minden évben bevállalja egy egyház község, hogy melyik rendezvényt tudja fogadni. Ugye ez függ attól, hogy létszám, mert egy kis gyülekezetben, ahol egy 100 férőhelyes templom van, oda egy 205 fős gyerekcsapatot nem tudunk fogadni. Úgyhogy itt már mi tudjuk igazából, hogy az egyház megye mire képes, mindenki kiveszi a részét, tehát van, aki a fotóz a lelkészek közül. van, aki a beszerzéssel foglalkozik, van, aki a programot vezeti, és van egy az egyházkerületben irigyésre méltó lelkés csapat ebben az egyházmegyében, aki tényleg az egész 8 napot úgy programostól, mint családostól aktívan vesznek részt rajta. Tehát ilyenkor mindenki a gyülekezete mellett van, szervezzük az utat, a programot, hogy hol a helyszín, hova kell menni, kik jönnek a gyülekezetből. Nagyon intenzív hétről van szó. Tehát, hogyha megszámítjuk azt, hogy 7 napon keresztül meg kell oldani a szervezést, az utat, a bejelentkezéseket, legtöbb esetben ebéd van, akkor kell tudjuk, hogy hány résztvevő van. Tehát nagyon-nagyon jól összeszokott csapat, már mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, már ez könnyen működik. Illetve az egyház községekben is nagyon jó ilyenkor a csapat megmozdulása, vagy a gyülekezet életrekelése igazából. Mert sok esetben a gyülekezet, tudjuk, hogy van, bármilyen rendezvény ott vannak, de egy ilyen nagyobb hozamú rendezvény sorozatnál, amikor tudjuk, hogy érkezik 200 fő vagy 150 fő, akkor a gyülekezet is jobban odaáll, jobban kiveszi a részét ebben az egészben. Tehát mindenki kicsit sajátjának érzi ezt a rendezvény sorozatot. Minden gyülekezetnek, hogy melyikben lesz a következő helyszín, egymásnak átadjuk például az olyan bevásárolt dolgokat, mint a megmaradt szalvetta vagy a cukor, ami az egyik napon megmarad, azt átvisszük a másik helyszínre. Tehát próbáljuk anyagiakban is áttekinteni azt, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni minél hatékonyabban. Tényleg nagyon aktív a csapat, volt, hogy este 12-kor még szereltek le az egyik helyszínről a kellékeket, de reggel 8-ra már a másik helyszínen fel kellett legyen szerelve. Mindenki tudja azt már, hogy ki mivel van megbízva, és akkor mindenki a saját dolgát intézi, összebeszélnek, viszont azt el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ami egy ilyen nagyobb hozamú rendezvénynél megtörténnek ilyen kis hibák, akkától nem beszéljük jól le, vagy valami technikai okok adódnak, viszont mindig van pár kolléga, akik tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, hogy milyen utasítás jön, mit kell csinálni, van-e valami gond, és nagyon-nagyon jól össze van ez rázódva.
9: Ha van valami kiegészíteni való, akkor most...
2: Igazából én ajánlani tudom a Kézdi Orbai Református Egyházmegye Facebook oldalát. Itt megtalálható minden napról egy rövid leírás, illetve minden napról 15-20 darab fotót meg lehet tekinteni. Ez egy picit jobban áthozza azt a hangulatot, azt az együtt lüktetését az egyházmegyének, ami ilyenkor zajlik. Minden évben megpróbáljuk a Kávé hetet utólag kiértékelni. Most történik éppen ennek a szervezése, hogy mikor legyen, hogy legyen. Ilyenkor összeülnek ugye a szervező csapatok, és akkor lebeszélik azt, vagy megbeszéljük azt, vagy átbeszéljük inkább azt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit kellene módosítani. Mivel hétköznapról van szó, június végéről van szó, nagyon sok esetben az ifjak, illetve a konfirmandusok kevesebben vannak a rendezvényeken, mert készülnek a képességvizsgára, kezdődnek az érettségi, illetve a presbiter és a nőszövetségi napot azért nehezebb ilyenkor hétköznap szervezni, mivel nagyon sokan munkában vannak. Úgyhogy megpróbálunk erre valami megoldást találni, minden évben próbáljuk egy kicsit újítani, egy kicsit felfrissíteni, hogy legyen meg a hagyománya, viszont legyen mindig benne valami érdekes, amivel a gyülekezeti tagokat magunkhoz tudjuk, illetve az egyházhoz, Isten közelébe tudjuk vonzani. Körülbelül az egész rendezvény sorozaton több mint 1400 személy vett részt, ez úgy szervezőstől, mint részvevőstől, mint az utolsó gyülekezeti napon keresztül. Úgy gondolom, hogy egy egyház megyébe ez egy kivételes, rendkívüli rendezvénysorozat, amit remélem, hogy még sokáig fogunk élvezni, illetve szervezni.
1: Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyház megyében a 16. Calvin hét, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők Ukrajna támogatásának folytatásáról, a védelmi költségvetések növeléséről és arról tárgyalnak, hogy Európa vállaljon nagyobb részt a közös védelemből. Emellett kiemelt cél a hadiipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is. Az elnöki hivatal szerint Nikus Ordán a csúcs találkozó megerősíti, hogy Románia megbízható partner és aktívan kiveszi a részét az euróatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja, hogyan segíti az ország a NATO legfontosabb célkitűzéseit. Nikus Ordán a csúcs találkozón a Fekete-tenger térségének fokozottabb támogatását és a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését sürgeti majd. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítás Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3%-át belföldi forgalomban. Az árutonna kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3%-kal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4%-os bővülésének köszönhetően. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A megtakarítások 27%-át részvényekbe, 3,4%-át vállalati kötvényekbe, 3,4%-át pedig befektetési alapokba helyezték. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint márciusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8.532.000 befizetője volt Romániában. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a, 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482.420 határozott időre. A minisztérium adatai szerint a határozatlan idejű szerződések közül 5.286.096 teljes, míg 709.481 részmunkaidőre szólt. A határozott idejű szerződéseknél ez az arány 252.340 teljes, illetve 230.080 részmunkaidős állást jelentett. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Zenélő köntös.
1: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunk főszereplője Sergiu Celibi Dáke karmester, a lenyűgöző, nonkonformista szakember, akit egyesek szakmája diktátorának is neveztek. Elutasította mindazt, amire sok pályatársa annyira áhítozott. A hangfelvételeket, interjúkat és a magazinokban megjelenő fotókat azzal az indokolással, hogy mindez csökkenteni azt, amit a legfontosabbnak tart, előadásainak érzelmi hatását. Sergiu Celibi Dáke 1912. június 28-án született a Nyámsz megyei Románban. A család hamarosan Nyászvásárra költözött, ahol édesapja előbb prefektus, majd polgármester helyettes lett. Édesanyja születési nevén Bratianu Maria kémia tanárnő volt. Gyermekkorát szigorú és hatalmaskodó apja árnyékában töltötte, aki őt akarta a tartomány vezetésében saját utódává nevelni. Középiskolai tanulmányai után elhagyta a szülői házat, másképp nem léphetett zenei pályára. Bukarestben Theodor Rogalskitól tanult zeneelméletet, és Teddy Kozma jazzzongorista irányítása alatt zongorát. Egy tánciskola zongora kísérőjéként évekig élt szegénységben, majd a katonaság után Párizsba költözött. Rádióban hallotta Heinz Thyssen vonós négyesét, ami arra késztette, hogy elküldje neki saját szerzeményét. A Berlini Zeneakadémia tanára felismerte Celibi Dáke kiemelkedő zenei tehetségét, és meghívta őt Berlinbe. A Zeneakadémián zeneszerzés mellett karmesterséget Walter Gmeindl és Kurt Thomas irányítása alatt tanult, zenetudományt pedig Arnold Schering és Georg Schünemann professzoroknál. Tanulmányait 1944-ben doktori fokozattal zárta, disszertációját Josquin de Pré reneszánsz zeneszerző komponálási technikájáról írta. Celibi Dáke későbbi zene esztétikájára a Berlinben megismert fenomenológia irányzata mellett meghatározó volt Martin Steinke ismerettsége, aki bevezette őt a zen buddhizmusba. A háború vége és az egyetemi tanulmányai befejezése után Celibi Dáke azonnal a legmagasabb szintre ugrott. Amikor a berlini filharmonikusok ideiglenes vezetőjét, Leo Burkhardot 1945. augusztusában egy tragikus tévedés folytán lelőtték, az együttesnek sürgősen új karmesterre lett szüksége. Az akkor még teljesen ismeretlen 33 éves Celibi Dáke egy helyi karmesterverseny győztese volt, így azonnal megkapta a lehetőséget, és ő lett a berlini filharmonikusok vezető karmestere. Miközben a zen filozófiájának szelíd eszméit hirdette, az embereket brutális megvetéssel kezelte, állították róla. És amikor a nácitlanító eljárásuk után Furtwängler 1952-ben visszatérhetett, majd 1954-ben meghalt, a zenekar nem Celibi Dákét, hanem Herbert von Karajánt választott a zenei vezetőnek. Ez mély nyomot hagyott benne, és elhagyta Berlint. Szabadúszóként és vendégkarmesterként dolgozott a világ számos pontján, mindenhol híresen hosszú és intenzív próba folyamatokat követelt meg. Vezető pozíciókat töltött be a Stockholmi Rádió Szimfonikus Zenekaránál, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekaránál, és rendszeresen dolgozott az olasz Rais zenekarral, valamint a francia nemzeti zenekarral. Rimszkij-Korszakov Seherezádé című szimfonikus szvittjének részlete következik.

A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarának előadásában részlet hangzott el a Fiatal herceg és a Fiatal hercegnő című tételből, Rimszkij-Korszakov Seherezádé szimfonikus szvitjéből. Vezényelt Sergiu Celibidache. 1979-ben kinevezték a müncheni filharmonikusok vezető karmesterévé és Münchenváros fő zeneigazgatójává. Keze alatt a müncheni együttes a világ egyik legprecízebb és legelismertebb zenekara lett. Itt dolgozott egészen 1996-ban bekövetkezett haláláig. Szóljunk pár szót Sergiu Celibidache stílusának egyik kulcsáról, a fenomenológiáról is. A fenomenológia a zenében a hallás pillanatnyi tapasztalatát vizsgálja. Azzal foglalkozik, hogy a hallgató tudatában hogyan alakul át a hangélmény a zene megélésévé. Zenehallgatás közben minden hangot csak az előző hangok alapján és a következő hangra várva értünk meg. Az órával mérhető idő megszűnik, és átadja helyét a szubjektíven megélt időnek. A hangok egyszerre nyújtanak fizikai és szellemi élményt. Celibidache a fenomenológiai módszert a koncertélmény tökéletesítésében alkalmazta. Szerinte a tempót az adott hely akusztikájának, nem pedig a metronómjelzésnek kell meghatároznia. Minél nagyobb a visszhang, annál lassabban kell játszani, hogy a hangok ne mosódjanak össze a hallgató tudatában. Celibidache szerint a tér és az idő élő és megismételhetetlen jelenlét. A mikrofon nem képes leképezni az emberi tudat akusztikus élményét, ezért mereven elzárkózott a stúdió felvételektől. Koncertfelvételeit is csak halála után adták ki családja engedélyével. Bár a kommunista rezsim alatt külföldön élt és alkotott, három alkalommal visszatért koncertezni szülőhazájába. Fellépései történelmi és érzelmi szempontból is a hazai kulturális élet legmeghatározóbb eseményei közé tartoztak, óriási közönségsikert és katarzist váltottak ki. Hosszú emigráció után 1970. júniusában vezényelt először újra Romániában. A Stockholmi Rádió zenekarával három koncertet adott a bukaresti rádióteremben, igazi csemegének számító műsorral. Csupán néhány címre utalok. Hindemith Matisse a festő, Ingvar Lidholm Ritornella és Bartók koncertó. A 70-es évek végén egy kétrészes koncert sorozata volt a fővárosban a George Enescu zenekarral az ikonikus Román Ateneumban. Ezeket a Román Rádió is rögzítette. Műsoron szerepelt többek közt Stravinszkij Tűzmadara, Enescu Román Rapszódiája és Grigor Ásdiniku Horász Staccatója. Legemlékezetesebb és legmeghatóbb visszatérésére közvetlenül a romániai rendszerváltás után 1990. februárjában került sor. A több kamionnyi segélyszállítmánnyal érkező karmester ezúttal saját sztárzenekarát, a müncheni filharmonikusokat hozta el Bukarestbe. A hangversenyt a Román Rádió élőben közvetítette, így az egész ország részese lehetett a történelmi pillanatnak. Verdi a végzett hatalma nyitánya után Richard Strauss Don Juanja következett, a műsort Brahms első szimfóniája zárta. A következő koncerten Bruckner 7. szimfóniája hangzott el. Az esemény iránti lelkesedést csúcsra pörgette Celibidache akkor elhangzott híres nyilatkozata. Mam născut român și am să mor român. Románnak születtem, és románként fogok meghalni. Hallgassuk meg az 1978-as koncert felvételéről a George Enescu filharmonikus zenekar előadásában Enescu első román rapszódiáját, vezényel Sergiu Celibidache.

0: Elhangzott az 1978-as koncert felvételéről Enescu első román rapszódiája. Sergiu Libidache a George Enescu Filharmónia zenekarát vezényelte. A karmester emlékére készült zenélőköntös műsora ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők Ukrajna támogatásának folytatásáról, a védelmi költségvetések növeléséről és arról tárgyalnak, hogy Európa vállaljon nagyobb részt a közös védelemből. Emellett kiemelt cél a hadipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is. Az elnöki hivatal szerint Nikus Ordán a csúcs találkozó megerősíti, hogy Románia megbízható partner és aktívan kiveszi a részét az euróatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja, hogyan segíti az ország a NATO legfontosabb célkitűzéseit. Nikus Ordán a csúcs találkozón a Fekete-tenger térségének fokozottabb támogatását és a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését sürgeti majd. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítás Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3%-át belföldi forgalomban. Az árutonna kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3%-kal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4%-os bővülésének köszönhetően. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A megtakarítások 27%-át részvényekbe, 3,4%-át vállalati kötvényekbe, 3,4%-át pedig befektetési alapokba helyezték. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint márciusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8.532.000 befizetője volt Romániában. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a, 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482.420 határozott időre. A minisztérium adatai szerint a határozatlan idejű szerződések közül 5.286.096 teljes, míg 709.481 részmunkaidőre szólt. A határozott idejű szerződéseknél ez az arány 252.340 teljes, illetve 230.080 részmunkaidős állást jelentett. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az AgerPress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Műsorunkban a 115. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből, a Jövendőlés és Profécia című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit Margit, református lelkész vagyok Berekfürdőn. A mai napon a 115. Zsoltárt olvasom. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát. Megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat. Most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Itt vagyunk már a hét végén, és nem szűnünk meg az Urat dicsérni. Remélem, akik együtt haladtunk a zsoltárok olvasásával, érezzük a lelkünkben, milyen nagy jót tett velünk Isten, hogy dicsérhetjük őt. Vagy mégsem? Sok a baj, sok a gond, nyomaszt a holnap. Még tartanak a vizsgák, még nincs vége az érettséginek, és ettől függ, most legalábbis úgy látszik, ettől függ minden is, a felvételi, a tovább tanulás. És akkor még az egészségről, az egzisztenciális kérdésekről nem is szóltunk. Vagy nem volt ez másként a Zsoltár megírásának az idején sem? Nem, nem volt. Krisztus előtt 587-ben a babiloni csapatok törtek rá Jeruzsálemre. Kirabolták a templomot, lerombolták a várost, elhurcolták a lakóit, ami a hitüket komoly krízisbe sodorta. Templom a vallásos központ romokban. A teljesség ígéretei elvesztették erejüket és érvényességüket. A rezignáció mindent eltakar. Vajon tényleg az emberi kéz csinálmányai, a néma, süket, vak, érzéketlen, mozdulatlan győz Izrael ura felett? Nem, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő, olvassuk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, és a végén a mindenek ellenére való hálaadás. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, a Te csended nem néma csend. A Te csönded beszédes, megnyugvást, békességet, megbékélést hozó csend. Isten csöndjében megnyílik a szem, a száj, a fül, megnyílik a szív, és már nem félek. Érzem, látom, tudom, hogy velem vagy, nem hagysz el. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni az érdeklődők számára. A könyvnek a címe Ezékiás, a férfi, aki bízott Istenben. A könyvnek a szerzője Wolfgang Bünne. Bízott az Úrban, Izrael Istenében, nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Írja a Királyok második könyve, 18. rész, 5. verse. Milyen páratlan és rendkívüli módon értékeli Isten Ezékiás király személyét és életét. Ennek ellenére azonban Ezékiás gyakran háttérbe szorul a többi bibliai személy mögött. Ugyanakkor minden okunk megvan arra, hogy tanulmányozzuk ennek a férfinak nagy hatású történetét, mivel fontos dolgokat tanulhatunk belőle, és áldott szolgálatokra készíthet fel bennünket. Bízzunk Istenben, akár fent, akár lent járunk, vagy szürke hétköznapokat élünk meg. A kísértések és próbák idején ne csupán saját erőnkre és bölcsességünkre hagyatkozzunk. Ismerjük fel a jó mód és a jó idők rafinált buktatóit és veszélyeit. Ne veszítsük el bátorságunkat akkor sem, amikor Isten népe szellemi értelemben száraz időszakokon megy keresztül, hanem imádkozzunk megelevenedésért, számoljunk az ébredés lehetőségével, és tiszteljük meg Istent azzal, hogy a válságos időszakokban is egyre rendíthetetlenebbül bízunk benne. Ezt a kötetet az az imádság kísérte, hogy ébredjen bennünk érdeklődés az Ószövetség többi szereplőjének az életútja iránt is, és így tanuljunk az előttünk járó nemzedékek győzelmeiből és bukásaiból. Egy rövid bemutatóként pár mondatot a könyvből. Hóseásnak, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi volt, Zekarja leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogy tett őse Dávid. Ezékiás király Jósiás mellett egyike azoknak a júdai királyoknak, akiknek az uralkodása idején Isten csodálatos ébredést ajándékozott. És mindez egy olyan időpontban történt, amikor Isten Hóseás és Ézsaiás próféta által már kimondta az ítéletet a nép fölött, amelyet a babiloniak néhány évtizeddel Ezékiás halála után be is teljesítettek. Azonban röviddel a hanyatlást megelőzően Júdában szellemi ébredés, radikális és messzeható reformáció ment végbe. Erről számolnak be a királyok, a krónikák könyvei, ezen kívül Ézsaiás próféta is. Általános feltételezés szerint Ezékiás Krisztus előtt 715-től 686-ig uralkodott, egy olyan időszakban, amikor az északi ország, Izrael nagy részét bálványimádása miatt asszír fogságba vitték. Tehát ez mind politikai, mind szellemi értelemben nyomasztó, bizonytalan idő volt, és lehangolónak látszottak a jövőbeli kilátások is. Érdekes, hogy a királyok és a krónika könyve Ezékiás életét más-más nézőpontból mutatja be. A királyok második könyve inkább azokat a politikai és erkölcsi reformokat hangsúlyozza, amelyeket Ezékiás végrehajtott, míg a krónikák második könyve a templom megtisztítására és az Isten tisztelet helyreállítására tér ki, beleértve a Páska ünnepet is, és részletesen beszámol arról, amiről a királyok második könyve teljes egészében hallgat. Ezékiás története azért különösebb aktuális, és azért jelent számunkra kihívást, mert mi, újszövetségi gyülekezet, szintén az utolsó időkben járunk. Az utolsó idők köztudottan már pünköstkor elkezdődtek, ma pedig, ha helyesen értelmezzük az idők jeleit, már az utolsó stádiumban vagyunk. Luther Márton már a 16. században készítette egy fogalmazványt, amelyben rávilágít saját kora kereszténységének hanyatlására. Mennyivel több okunk van nekünk ma arra, hogy azok miatt a liberális, ezoterikus és rajongó hatások miatt panaszkodjunk, amelyek még olyan gyülekezetekben is érvényesülnek, amelyek egyébként evangéliumi gyülekezetnek nevezik magukat.
Ugyanakkor azonban ma nem kevés olyan ismert személyiség van, aki világméretű ébredésről beszél, arról, hogy küszöbön áll a második reformáció, hogy egész törzsek és nemzetek váltanak át a kereszténységre. Például P. Wagner ismert missziológus, aki önmagát a jelenkori kereszténység apostolának kiáltotta ki, már 20 évvel ezelőtt azt jövendőlte, hogy az ő haláláig Törökországban 18 millió keresztény lesz. Az pedig még nem régen volt, amikor a világméretű evangéliumi kezdeményezés az ID 2000, karöltve az evangelizáció 2000 katolikus kezdeményezéssel, többségében megevangelizált világot akart adni Krisztusnak annak idején a 2000. születésnapjára. Akkoriban bizonyos proféták arról beszéltek, hogy Isten azt szeretné, a teljes mértékben felkészülnénk minden idők legnagyobb ébredésre. És az volt a meggyőződésük, hogy ez a valaha létezett legjobb korszak arra, hogy együtt éljünk Istennel. Hát ha viszont józanul elemezzük legalább a nyugati világban azoknak a gyülekezeteknek az állapotát, amelyek evangéliumnak nevezik magukat, meg kell állapítanunk, hogy a legtöbb országban kialudt, vagy kialvóban van a keresztény bizonyságtétel lángja. Ez azonban soha nem lett ok a rezignációra. Ha az újszövetségi levelek az utolsó időkre nem is ígérnek globális ébredést, hanem általános hanyatlást, Isten mégis adhat bármikor és bárhol helyi ébredést, ami aztán szélesebb körben is kifejti a hatását. És pontosan ez az, amit Ezékiásnak és Jósiásnak a történetéből megtanulhatunk, akiknek az élete idején, Izrael végkorszakában Isten csodálatos és előre nem látható ébredést ajándékozott. Aktuális példája ennek Kína, ahol nézetünk szerint jelenleg a világ valószínűleg legnagyobb ébredését kísérhetjük figyelemmel, amely azonban minden nagyobb lárma nélkül zajlik, és amelyet maguk a kínai keresztények is alig észlelnek, mert nagy országukban többnyire csak a közvetlen környezetükben végbe menő szellemi történéseket képesek érzékelni. Fontos ugyanakkor, hogy Ezékiás idejében Isten népe ébredése úgy tűnik, hosszabb szellemi előzmények nélkül következett be. Legalábbis nem olvasunk arról, hogy éveken át nyilvános vagy titkos ima összejöveteleket tartottak volna, amilyenek egy ébredést gyakran megelőznek. Ezt az egyház történelemben a későbbiek során gyakran meg lehet figyelni, azonban itt, Izrael utolsó idejében úgy tűnik, nem így volt. Az a benyomásunk, hogy ezt az ébredést semmiképpen sem lehetett volna előre jelezni, hanem inkább a lezuduló záporra emlékeztet, ahogyan azt Luther 1524-ben találóan és hatásosan leírta. Kedves németek, addig vásároljatok, ameddig a piac ott van az ajtotok előtt. Addig takarítsátok be a termést, amíg süt a nap, és jó az idő. Addig éljetek Isten kegyelmével és igéjével, amíg jelen van. Mert tudnotok kell, Isten szava és kegyelme olyan, mint a lezúduló záporeső, nem tér oda-vissza, ahol már egyszer járt. A zsidóknak volt benne részük, de volt, nincs. Ott már semmi sincs. Pál elvitte Görögországba, volt, nincs, ott most a török van. Volt belőle része Rómának és a latin földnek is, de volt, nincs, nekik most pápájuk van. És nektek, németeknek nem szabad azt gondolnotok, hogy örökké itt lesz nálatok. Mert a hálátlanság és a megvető elutasítás nem engedi, hogy itt maradjon. Ezért nyúljon érte és ragadja meg, aki képes a kezét kinyújtani és képes megragadni. A lusta kezekre nem vár semmi jó. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel és nyilván más kiadványainkat is. Akik hozzá szeretnének jutni ezekhez a könyvekhez, megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélő Koposzú utca 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org. Mindenkit szeretettel várunk!

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Jövendőlés, prófécia. A jövendőlés azt jelenti, előre mondani és hirdetni, amit Isten akar, és a következő időben, időkben cselekedni fog. A jövendőlés a lélek közvetlen munkálkodása. A jövendőlés vagy prófécia jól megkülönböztetendő a telepátiától és a jóslástól, azaz jövendő mondástól. Aki jövendől, prófétál, az a lélek közvetlen munkálkodása révén kap világosságot, és mindig megbízatás alapján szól. A prófétálás lelki ajándék, karizma, amelyet az egyes ember kap meg ugyan, de az mindig a gyülekezet hasznát szolgálja, mint valamennyi lelki ajándék. Erről olvasunk Pál apostolnak az első korintusbeliekhez írott levele 12. részének 10. verséből. A rómabeliekhez írott levél 12. részének 6-8-ig terjedő verseiből így szól az íge. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. A jóslás a jövendőlés ellentéte. A jóslás homályos ösztönnyomán öntudatlanul vagy félig öntudatosan a jövendő mondó személyes részvétele nélkül szól. A Cselekedetek könyve 16. részében egy eset megmutatja nekünk, hogy az apostolok nem tréfálnak a jósokkal, mert fáj az embernek ilyen lealacsonyítása, sötét mesterkedések eszközéül. A sátáni hatalmak működése az ember személyiségét mindig kikapcsolja. A próféta pedig mindabban, amit hirdet, mindig személy szerint is érdekelt, és felelősséget érez az iránt, amit szól. Tehetségeit nem engedheti teljesen szabadjára, akikben prófétáló lélek van, alárendelik magukat a prófétáknak. A jövendőlés által Krisztus közvetlenül szól az ő gyülekezetéhez. A jövendőlés páratlan jelentősége tehát abban rejlik, hogy általa Krisztus, az Úr, közvetlenül szól a gyülekezetéhez. Amit a lélek a próféta által közöl, azt mindig Krisztustól veszi. János evangéliuma 16. részének 13-14-ig terjedő versei. Krisztus prófétái tehetséggel fölruházott tagok, akik által vezeti a gyülekezetet, és általuk ad világosságot fontos döntéseknél, és jelenti meg az elkövetkezendő dolgokat, hogy a gyülekezet felkészülhessen azokra. Jövendőlés útján gondoskodik Krisztus arról, hogy az egész gyülekezeti élet rajta épüljön fel, és olyan dolgokat közöl a gyülekezettel, amelyek az előző nemzedékek elől még el voltak rejtve. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. részének 5. versében. Ezt azonban nem azért teszi, hogy kíváncsiságát kielégítse, hanem hogy megmutassa neki céljait és feladatait, amelyeket számára éppen abban az időben rendelt. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a jövendőlés, prófécia egyáltalán nem csupán a jövendőnek előre megmondása,
mert rávilágít a múltra is, és többnyire a jelennel is foglalkozik. A proféciával a gyülekezetnek világosságot kell kapnia annak meglátására, aminek fölismerése számára most szükséges. A profécia a gyülekezet életébe újra meg újra az isteni elevenség és közvetlenség vonásait hozza, általa mindig új élet árad a Biblia különben betűkké merevedő ígéibe is. Éppen ezért létkérdés a gyülekezet számára az, vajon van-e körében jövendőlés? Az első korintusi levél 14. részében Pál apostol azért mondja, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mivel a profétálásban az ember, mint szabad és felelősségteljes lény, együtt tevékenykedik, ebben a világkorszakban, ahol annyi gyöngeséget hordozunk, csak rész szerint lehet bennünk a profétálás. Nagy azért a felelősségük a profétai kegyelmi ajándékkal felruházottaknak, hiszen el kell távolítaniuk személyiségükből mindent, ami a profécia értékét és tisztaságát befolyásolhatná, persze, amennyire rajtuk múlik. Ő Krisztus adott, ad és adni fog egyeseket profétákul a gyülekezetében. Írja Pál apostol az Efézusi levél 4. részének 11. versében. Ezért mindig voltak és lesznek. A helyi gyülekezetben szolgálatra felkentek és megbízottak között első helyen említi az ige a felsorolásban. Ez isteni fontossági sorrend. Ők az első felelősek az ige hamisítatlan, tiszta, egészséges hirdetéséért.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Mai műsorunkban Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatta Babos Márton, és műsorunk befejező részében az Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvasta Fejschmidt Mária. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán kedden és szerdán részt vesz az ankarai NATO csúcson. Az első negyed évben 8,8%-kal csökkent a vonattal utazók száma a múlt év azonos időszakához képest. Május végén 212,55 milliárd lej volt a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona. A múlt év végén 5.586.187 aktív munkavállalót tartottak nyilván Romániában. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO állam- és kormányfőinek ankarai csúcs találkozóján, közölte szombaton az elnöki hivatal. A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács. Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO vezetők az egyre romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel keleti feszültségek. A csúcs találkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők Ukrajna támogatásának folytatásáról, a védelmi költségvetések növeléséről és arról tárgyalnak, hogy Európa vállaljon nagyobb részt a közös védelemből. Emellett kiemelt cél a hadiipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is. Az elnöki hivatal szerint Nikus Ordán a csúcs találkozó megerősíti, hogy Románia megbízható partner és aktívan kiveszi a részét az euróatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja, hogyan segíti az ország a NATO legfontosabb célkitűzéseit. Nikus Ordán a csúcs találkozón a Fekete-tenger térségének fokozottabb támogatását és a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését sürgeti majd. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése. Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítás Romániában, 8,8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet. Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3%-kal esett vissza. Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezeren pedig külföldi járatokon utaztak. A vasúti áruszállítás volumene 0,7%-kal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt. Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3%-át belföldi forgalomban. Az árutonna kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3%-kal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4%-os bővülésének köszönhetően. A pénzügyi felügyeleti hatóság tegnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A jelentés szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. Az ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,9 milliárd lej volt. Májusban a magánnyugdíjalapok a vagyonuk 63,9%-át állampapírokban tartották. A megtakarítások 27%-át részvényekbe, 3,4%-át vállalati kötvényekbe, 3,4%-át pedig befektetési alapokba helyezték. A pénzügyi felügyeleti hatóság adatai szerint márciusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8.532.000 befizetője volt Romániában. A múlt év végén 6.477.997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a REGESZ, illetve a Revizál elektronikus munkaügyi nyilvántartási rendszerben, 249.374-jel kevesebb, mint egy évvel korábban, derült ki a Munkaügyi Minisztérium statisztikáiból. A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5%-a 5.995.577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482.420 határozott időre. A minisztérium adatai szerint a határozatlan idejű szerződések közül 5.286.096 teljes, míg 709.481 részmunkaidőre szólt. A határozott idejű szerződéseknél ez az arány 252.340 teljes, illetve 230.080 részmunkaidős állást jelentett. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreink ez az AgerPress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben, jelen több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium.

0: Kukta.
1: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 6-án hétfő déli magazin műsorunkban Frida Kahlo mexikói festőművész gondolatával, aki 1907-ben ezen a napon született. Semmi sem abszolút, minden változik, minden mozog, minden forgásban van, minden elszáll és eltűnik. Ez a mai nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi.

Megnézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan a nap áhítatát hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozzunk. Ezután látogató rovatunkat sugározzuk, amely a Semmelweis nap, az egészségügyi dolgozók ünnepe alkalmából készült. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal folytatjuk, ma egy új sorozatot kezdünk, Rumcájszal kalandozunk majd a következő napokban. 13 óra 30 perckor kezdődő SOS rovatunkban a FÉBI alapítvány keretein belül működő CÉDROS szociális gazdálkodást mutatjuk be. 14 órakor ismét híreket mondunk, 14 óra 15 perckor pedig versrovatunkban Túrmezei Erzsébet alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén Élet felekezetközi műsorunkat ajánlom figyelmükbe, amelyet ezúttal is Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következőkben egészen 3 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnosradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket telefonon is a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Várjuk üzeneteiket, visszajelzéseiket az agnoszkokat agnoszradio.ro elektronikus posta címünkre, vagy megtalálnak a közösségi médiában, és ott is írhatnak nekünk, ott is várjuk visszajelzéseiket. A következő percekben pedig a nap áhítatát sugározzuk, amelyet Ungvári Szende tolmácsol.

A mai áhítatunk címe: Isten gondot visel. Minden gondolatokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter első levele, 5. részének 7. verse.

A mai állítatunk szerzője Jack Wartolman, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Az MRI vizsgálat kimutatta, hogy a vállamban érzett elviselhetetlen fájdalom a gerincem néhány csigolyájának problémájából eredt. Úgy döntöttem, hogy alávetem magam a műtétnek. A műtét után azonban mind a négy végtagom lebénult. Miután három különböző rehabilitációs központban is kezeltek, a feleségem talált egy helyet számomra egy szakápolási intézményben. Mindkettőnknek megkönnyebbülés volt, hogy olyan helyen lehetek, ahol ilyen magas szintű ellátást kapok. Lassan javulok, és ma már mindkét karomat tudom használni, és a bal lábamat is képes vagyok mozgatni. Tudok egyedül étkezni, és más korlátozott feladatok elvégzésére is képes vagyok. Keresztény pszichoterapeuta vagyok, és két nagy gyülekezetben is szolgáltam lelkészként. Hozzá voltam szokva, hogy én segítek másoknak, ezért elég nehéz volt elfogadni a segítséget. A Péter első leveléből való fenti vers folyamatosan a fejemben járt ebben az időszakban. Az intézet káplányának bátorítására havonta egyszer Isten tiszteletet tartok a feleségem kíséretével és segítségével. Ezáltal megtapasztaltam, hogy valóban nagyobb áldás adni, mint kapni. Naponta imádkozom azért, hogy bátoríthassam azokat, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek.

Imádkozzunk! Drága Urunk, segíts, hogy élettapasztalatainkat mások megsegítésére használjuk. Ámen. Tudok másoknak segíteni, mert Isten megsegít engem. Hangsúlyozza az áhítatunk szerzője Jack Wartalman, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Imádkozzunk ma a mozgáskorlátozott emberekért.

Július 6-át írunk, ez az év 187. szökőévben 188. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 178 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1189. július 6-án kezdi uralkodását első oroszlán szívű Richárd, aki haláláig Anglia királya, IV. Richárd néven Akintania hercege. 1311. július 6-án János nyitrai püspök kiközösíti az egyházból Csák Mátét. 1348. július 6-án adta ki 6. Kelemen pápa első bulláját, amelyben elítélte a zsidók elleni erőszakot, akiket a pestis pusztító járványáért tettek felelőssé. 1437-ben, ezen a napon a dési csatában legyőzött nemesek és budai Nagy Antal győzelmes felkelői megkötik az első kolos monostori egyességet, amely eltörli a kilencedet és a felkelőknek közkegyelmet ígér. 1785. július 6-án az Egyesült Államok Konföderációjának kongresszusa elfogadta a dollárt, mint általános fizetőeszközt. Egy amerikai dollár 100 centtel egyenlő. Napjainkban az a legelterjedtebb pénz, nem a világon. 1885. július 6-án Louis Pasteur első sikeres oltása volt a veszettség ellen, egy kutyaharapott kisfiún. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 6-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1937-ben ezen a napon született első Blanka navarrai királynő. 1555. július 6-án látta meg a napvilágot Louis de Guy bíboros, Reimi hercegérsek, a Szentliga Guy házi vezetője. 1848. július 6-án született Gróf László erdélyi magyar dramaturg, színész, rendező, műfordító. Színészként és vállalkozóként része volt az 1920-as évek elején Nagyváradon megindult filmgyártásban. 1925-ben Halló Amerika címen Hetény Jellemérrel közösen forgatott filmet. Az Erdély Magyar Színjátszás intézményes kereteinek megteremtésében Janovics Jenő oldalán vett részt. A műsor európai nyitottsága érdekében számos színművet fordított német, orosz és román nyelvről magyarra. Irodalmi rendezvények gyakori előadója, ahol dramaturgiai és esztétikai kérdésekről értekezett. Színi jegyzeteit kolozsvári és nagyváradi napilapok közölték. 1907. július 6-án látta meg a napvilágot Frida Kahlo, egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1908. július 6-án született Demeter János, romániai magyar jogász, jogi szakíró, politikus. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem jogi karának professzora

tanárként állami és jogelméletet tanított, dékán, majd rektor helyettes, egyszer s mint országgyűlési képviselő. 1969 és 76 között a Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsának Kolozs megyei elnökeként erőfeszítéseket tett a romániai magyarság sorsának jobbításáért, konkrét oktatási és kulturális kérdések megoldásán fáradozott. 1940. július 6-án született Rónai István, zenei író, zongoraművész. A Gheorghe Dima Zenekonzervatórium zongora szakának professzora. Tömören megírt zenei témájú kritikáit, esszéit a sajtóban publikálta. A kolozsvári állami magyar opera történetét értelmezte újra, az utolsó 44 a 200-ból cím alatt a Kolozsvár Magyar Színháza című kötetben. 1946. július 6-án született Sylvester Stallone, Golden Globe-díjas, olasz származású, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő. Legnagyobb sikereit akciófilmekkel, különösen a Rocky és a Rambo sorozattal érte el. 1946-ban ezen a napon született George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke, 2001 és 2009 között. 1951. július 6-án született Végvári Ádám énekes, zeneszerző, gitáros. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyiségek halálozási évfordulója kapcsolódik július 6-ához. 1415. július 6-án hunyt el Husz János, csehországi huszita vallási vezető, mágja halált halt. 1535-ben ezen a napon távozott az élők sorából Mórus Szent Tamás, szentté avatott angol humanista, jogász, író, költő, államférfi, az anglikán egyház és a római katolikus egyház vértanúja, az államférfiak és jogászok védőszentje. 1553. július 6-án távozott az élők sorából 6. Eduárd angol király. 1849-ben ezen a napon halt meg Vasvári Pál, a márciusi ifjak egyike. 1893. július 6-án halt meg Henri René Albert, Guy de Maupassant népszerű 19. századi francia író, a modern novella egyik atyaként tartják számon. 1962. július 6-án halt meg William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író, egyike a 20. század legnagyobb hatású irodalmi nagyjainak. Tekintélyét regényei, novellái, versei, filmforgatókönyvei és újító írói stílus alapozták meg. 1966-ban ezen a napon távozott az élők sorából Berda József, magyar költő, József Attila-díjas. 1989. július 6-án hunyt el Kádár János, kommunista politikus, az MSZMP alapítója, főtitkára, elnöke. 2020. július 6-án halt meg Ennio Morricone, kétszeres Oscar-díjas olasz zeneszerző. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk kötődik július 6-ához.

Július 6-a a csók világnapja. A csók az ajkak összeérintése valamivel. A csókokkal foglalkozó tudománya a filematológia. A csókolózás feltehetőleg tanult viselkedés, több emlős állatnál is előfordul. Az embereknél nem minden kultúrában van szokásban. Az eszkimó és maori kultúrákban például az orrokat dörzsölik össze csók helyett. Július 6-ai kalendári munkát hallották.

0: A mai kalendáriumot Szabó Anitával lapoztuk, utána pedig a Bőröndös Együttes megzenésítésében Tóth Árpád versét hallhatták. A következőkben látogató egészség és életmód magazinunkat közvetítjük, amely az egészségügyi dolgozók ünnepe alkalmából készült Szabó Anita szerkesztésében. Ma a 2018. július 2-ai rovatot hallgatjuk újra.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. 2011 óta hivatalosan is július 1-e az egészségügyi dolgozók ünnepe. Mai műsorunkat ebben a témakörben készítettük. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített, amit egy bizonyságtétel követ az Agnus Rádió jóvoltából. Ezt követően szintén egy bizonyságtételt hallgatunk meg, amelyet az Európa Rádió készített, majd szintén ők zárják igei tanítással mai műsorunkat. Most következzen egy általános tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített.
1: A Magyar Egészségügy Napja, másik néven Semmelweis Nap vagy Semmelweis Ignác Nap, egy 1992 óta minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyiláz leküzdésében, oka empirikus felfedezésében. 1992. márciusában az országgyűlés 23. törvény, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július 1-ére megalapította ezt az emléknapot is. Ez a nap az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését, presztízsének emelését szolgálja. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. Az ünnepnap környékén adományozzák többek között a Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média díját, a professzor emirátá és emirátus címeit, valamint ekkor nevezik ki az intézmény tisztségviselőit is. Semmelweis Ignác a gyermekágyiláz okának és gyógymódjának feltalálója 192 évvel ezelőtt ezen a napon született Budán. Ő volt az első, aki a gyermekágyilázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik. A boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmész oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt.
0: Egy általános tájékoztatót hallottak az elmúlt percekben, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most következzen egy bizonyságtétel, amelyet az Agnus Rádió készített. Szilágyi Ildikó szülésznő, aki több mint 30 éve van a szakmában, és 20 éve szülésznő, az egyes számú nőgyógyászati klinikán és a Gynián tevékenykedik Kolozsváron. Mesélt nekünk a munkája szépségeiről és nehézségeiről, valamint Istennel való kapcsolatáról is.
2: Miért döntött úgy, hogy ezt a szakmát fogja választani, és mióta dolgozik ezen a szakterületen?
3: 30 éve végeztem el az egészségügyi liceumot. Mindig egészségügybe szerettem volna dolgozni. Egy nagyon fontos döntés volt 14 évesen ezt a pályát választani, mert a 80-as években ez volt az egyedüli lehetőség, hogy mint egészségügyi szakdolgozó elvégezni ezt az egészségügyi liceumot, és mindig azt éreztem, hogy a Jóisten keze volt bennem, mert a jelentkezési lapomra teljesen más volt írva, és kitöröltem, és azután írtam, hogy egészségügyi liceum. 18 éves koromban kezdtem el dolgozni az egyes számú nőgyászati klinikán, és körülbelül 21 éves koromtól dolgozok a szülőszobában. Az akkori professzor Szurcsel megadta ezt a lehetőséget. 2004-ben indult el a szülészeti egyetem, és úgy döntöttem, hogy a tanulmányaimat kiteljesítem. Habár már dolgoztam 13-14 éve, mint szülésznő, fontosnak találtam, hogy ezeket az információkat a kismamák hasznára tudjam fordítani. Más lehetőség is meg volt adva az életem, tehát a karrierem folyamán, de mindig úgy éreztem, hogy ott a helyem.
2: Melyek azok a feladatok, azok a fő feladatok, amelyeket munkája során elvégez?
3: A szülőszobai munka során, tehát a vajudó kismamát, és nem csak. Mert vannak olyan esetek, amikor még nincs beindulva a vajudás, és mégis a szülőszobára kerülnek a kismamák. És tehát a vajudás alatt felvigyázni úgy az anyát, mint a magzatot. És a szülés levezetése, és utána felvigyázni az újdonsült anyukát.
2: Milyen kihívásokkal, nehézségekkel szokott szembenézni nap mint nap a munkájában?
3: Nagyon megterhelő. Sokan jönnek úgy, hogy felkészülnek, de nagyon sokan jönnek úgy, hogy készületlenül éri őket a szülés és a vajudás alatti fájdalom, és mellettük kell lenni úgy fizikailag, mint pszichikailag. El kell magyarázni nekik, hogy ez egy olyan fájdalom, ami örömére válik a kismamának. Sokan jönnek úgy, hogy egyáltalán nem szeretnék, hogy fájjon nekik. Sokan teljesen visszautasítják a szülést, hogy császármetszéssel hozzák világra gyermeküket. De nagyon sokan vannak úgy, akik vissza szeretnének térni arra a szülési módra, amit nagyanyáink vittek végbe. És valahol meg kell keresni a középutat, ez a két fajta kismama között, nap mint nap. Ugyanúgy el kell magyarázni azoknak, akik teljesen természetesen szeretnének szülni, hogy azért jó, hogy mégis orvosi és szakmunkás felügyel alatt szülni, mert sajnos a régi időkben nagyon sok áldozata volt a szülésnek, úgy anyai, mint gyerektéren. És azoknak, akik teljesen visszautasítják a természetes szülés lehetőségét, ugyanúgy el kell magyarázni, hogy a sok alternatíva mellett, tehát fájdalom, csillapítás, meg hát nem tudom, tehát ez az empatikus mellettük lét mellett, tehát meg kéne próbálják a természetes úton a szülést. És szerintem ez a legmegterhelőbb, hogy van úgy, hogy egy váltás során több típusú kismamát kell felügyelni, és akkor mindenkinek a saját nyelvén és a saját elvárása szerint kell levezetni a szülést.
2: Ön szerint az utóbbi időben inkább a természetes vagy a császározás mellett döntenek a kismamák, illetve miért választják manapság egyre többen a császárt?
3: Tehát szerintem ez a helyzet, hogy félnek a fájdalomtól, és sokan azért döntenek a császármetszés mellett, mert úgy gondolják, hogy biztonságosabb. De mindig el kell gondolni, hogy császármetszésnek is megvannak a rizikói, és a babának is sokkal jobb, hogyha egy vajudás után születik meg. Ha természetes úton nem lehet, akkor császármetszéssel, de jobb, hogyha beindul a vajudás, mert a vajudás alatt olyan hormonok termelődnek a baba szervezetébe, amelyek segítik a légzésbe, és segítik, hogy könnyebben adaptálódjon a kinti létre. Mert nekik ez egy sok, amikor megszületnek. Teljes szervezetük át kell álljon a légzéssel, a hőmérséklettel, és minden babának külön-külön szüksége van egy rövidebb vagy hosszabb távú időre, hogy ezt az adaptáció megtörténjen.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit, hogy milyen negatívumai lehetnek a császározásnak még.
3: Minden sebészeti beavatkozásnak megvannak a negatívumai. Tehát megvan a rizikó, nem is annyira negatívum, mint a rizikofaktor. Később tud lábra állni, később tudja kézbe venni az újszülöttjét, és ebből kifolyólag a tejtermelés is később indul be. Tehát a természetes szülős hívei azt mondják, hogy az első órákban már mellette teszik a babát, és akkor megvan ez a kapcsolat az anya és a gyerek között. Tehát mi megpróbáljuk, hogyha a gyerek állapota megengedi, akkor szülés után rögtön bőrre tesszük az anyának a hasára. Tényleg az állami kórházban nincs meg az a lehetőség, hogy az első fél órába, órába merre tegye a gyereket, de amilyen gyorsan csak lehet, a kismama osztályon megkapja a babát. A császármetszéses kismamák pedig csak a következő nap kapják meg a gyereküket, mikor már ők is lábra állnak, és el tudják végezni a mindennapos teendőiket.
2: Melyek azok a pozitívumok, amelyek erőt adnak önnek a munkában, amik feltöltik és előbbre viszik? Milyen jó visszajelzéseket kap?
3: A legjobb visszajelzés az, hogyha anya és baba jól vannak a szüléskor. Tehát ez az, ami erőt ad. És nagyon sokszor tapasztaltam egy nehezebb, komplikáltabb szülés alatt, hogy szükségem van Isten segítségére, és nap mint nap megérzem a munkám során a jelenlétét.
2: Akkor úgy érzi, hogyha nincsen Isten, akkor nem tudna úgy helytállni, illetve hogyha nem bízna benne, akkor nem tudná úgy végezni a feladatát a mindennapokban, hogyha ő nincs mellettünk.
3: Ez így van. Sokszor tapasztaltam a jelenlétét.
2: Meséljen egy kicsit erről.
3: Ez az igazság, hogy van egy olyan eset, amikor tényleg gondolatban, és kérem a segítségét, hogy minden jó legyen. Nehéz elfogadni bárkinek, hogy amikor szülésre jön be, bármi probléma történjen úgy a gyerekkel, mint anyával. Tegnap beszéltünk, hogy minden gyerek van, hogy ugyanolyan körülmények között születik meg, és mégis egyeseknek megadatik a lehetőség, hogy jól legyenek, és sajnos vannak olyanok, akik bármilyen jó körülmények között születtek meg, problémásak, vagy nehezebben állnak át, vagy van olyan alkalom, hogy két ugyanolyan problémával induló gyereknél egyiknél megvan a lehetőség, hogy életben maradjon, s másiknál nem. És ezt mondtuk a kolléganőkkel is, hogy a Jóistennek a hatalma nagy, és csak ő tud dönteni, hogy ki maradjon, s ki menjen. De nekünk is nehéz elfogadni, arról nem is beszélve, hogy a szülőknek milyen nehéz sokszor elfogadni, hogy baj van a babával. Sokan vállalják ezt a megpróbáltatást, hogy beteg gyereket is megszüljenek. Vannak, akik azon vannak, hogy csak egészséges gyereket hozzanak világra. De szerintem mindenkinek jogában áll eldönteni ezt, és szerintem ez is isteni sugallat, hogy valaki vállalja vagy nem vállalja a problémás gyerekeket. Mi is a munkánk során lehet, hogy nem hozzuk tudtára a környezetünknek, hogy igenis kérjük a Jóisten kegyelmét és a segítségét a munkánk alatt, de én biztos vagyok benne, hogy ott van minden szülésnél, és az ő kezében vagyunk nap mint nap.
0: Szilágyi Ildikó szülésznő, aki több mint 30 éve van a szakmában és 20 éve szülésznő, az egyes számú nőgyógyászati klinikán és a Dzsinyán tevékenykedik Kolozsváron. Mesélt nekünk a munkája szépségeiről és nehézségeiről, valamint Istennel való kapcsolatáról is. Most következzen egy újabb bizonyságtétel, amelyet az Európa Rádió készített. Farkasné Kardos Katalin, a Debreceni Gyermekklinika koraszülött osztályának főnővére, klinikai szociális munkás. A hivatásáról, a mindennapi tevékenységéről, a jó és rossz tapasztalatokról, élményekről mesélt nekünk a hitvallása tükrében. Szirák Sára interjúja.
4: Hogyan és mikor kezdetted az egészségügyben dolgozni, és honnan jött az ötlet ehhez?
5: 90. augusztus 1-én kezdtem dolgozni itt a gyerekklinikán. Előzőleg érettségi után szociális munkás képzőbe felvételiztem volna, ha elmentem volna a történelem felvételére, de megijedtem, és nem mentem el, de ezt már ma nem bánom. És így hát az édesanyám sugallatára megpróbáltuk, hogy a gyerekklinikán van-e felvétel, és még akkor segédápolói státusz is volt, és oda sikerült bejutnom, és azóta dolgozom a klinikán.
4: Milyen feladatokat lát el a munkája során, hogyan telik egy napja?
5: Jelenleg már ugye a képzések után osztályvezető ápolói kinevezést kaptam 2009 nyarán. Nyarától látom el ezt a feladatot, illetve a szociális munkás feladatait látom el 2010-11 körül. Előtte segédápolóként kezdve, majd gyermekszakápoló, onkológiai szakápoló lettem, voltam, és ilyen osztályos nővéri státuszokban dolgoztam, illetve a belgyógyászati osztályon voltam kezelős nővér, és ezt követte az osztályvezetői feladat. Hát ugye a nap 8 órájából többet töltök itt, legtöbbször délutánra maradnak a szociális munkás feladataim, de vannak olyan akut helyzetek, amit azonnyomban el kell intézni. Egyébként pedig ugye az osztályvezető nővéri dolgok ellátása a feladatom, ebben nagyon sok minden benne foglaltatik. Egyre több a más, mint a gyerekápolás, ami ugye a szívemhez az közelebb lenne, és van.
4: És mennyiben más gyermekekkel foglalkozni, rajtuk segíteni a gyógyulásban, akár a szociális helyzetükben, mint mondjuk felnőttekkel, vagy más helyeken?
5: Felnőttekkel én nem dolgoztam igazából, mert hát 90 óta csak a gyerekklinikán dolgozom, de kitekintést kaphattam, amikor gyakorlataim során akár az általános ápolóképzésben, illetve az onkológiai szakápolóképzésben volt lehetőségem gyakorlaton lenni, a felnőttek körében is. Általános ápolóképzésben a kettes belgyógyászaton voltam gyakorlaton húzamosabb ideig, amire emlékszem, illetve az onkológiai szakápolóképzést Kecskeméten végeztem, ott pedig az onkológiai osztályon láthattam el betegeket, illetve kapcsolódhattam be a betegellátásukba, mert konkrétan ott húzamosabb ideig nem dolgoztam. Gyakorlatilag az ápolás, mint feladat, az ugyanaz. Ugyanaz az empátia szükséges, ugyanúgy a betegekhez is. Itt a gyerekklinikán, gyerekekkel dolgozva talán az a különbség, hogy itt nyilván a felnőtteknek is vannak hozzátartozóik, nem minden esetben ugyan, de a gyerekeknél minden esetben ott van még az édesanyja, illetve a család. Tehát nekünk holisztikusan a családdal együtt kell a gyereket nézni, illetve a gyerekkel együtt kell a családot ápolni, az édesanyák lelkét is, ugyanúgy, mint a gyerekekét is, és ezt így egybe mondanám, és ebben talán más, de ugyanolyan feladatokat, ápolási feladatokat látunk el, csak egy kicsit kisebb mértékben.
4: És milyen nehézségekkel találkozik a munkája a mindennapok során, hogyha néhány dolgot említene esetleg?
5: Olyan jó lenne azt mondani, hogy nincsenek nehézségeink, de ezt szerintem senki nem tudja mondani. Igen, vannak nehézségeink, mindig jönnek, felülemelkedünk és megoldjuk őket. Én úgy gondolom, azért vannak a problémák, hogy megpróbáljuk megoldani őket úgy, hogy mindenkinek jól legyen, jól oldjuk meg. Nyilván ez nehéz feladat. Hát nehézség az, hogyha látom a babát, hogy problémája van, talán itt kezdődik az első, illetve ha látom a fájdalmat a szemébe, vagy látom az édesanyának az aggodalmát. Ez már egy első nehézség. Nehézség, hogyha édesanyja nem jön a babával, nyilván a baba részére nagyobb problémát jelent. Én nagyon szeretem, hogyha a icipici babáinknak van anyukája és van anyatej, és szoptathatóak a babák, és tudjuk szoptatni őket, vagy tudjuk megtanítani a szoptatásra őket, összeszokatni a babákat, hát ez sem mindig valósul meg. Mondhatnám, mint nővérkeként is, és mint szociális munkásként is. Több olyan eset van, és fordul elő, ahol nem tudják kísérni a szülők szociális okok miatt, illetve előfordul az is, hogy nem akarják kísérni őket. A nem tudják kísérni, az is lehet, hogy nagyon nagy a távolság. Ugye a mi osztályunk a idegsebészeti centrumként is működik, és Zalaegerszegről is érkezhetnek, illetve ezáltal mondhatjuk, hogy a Dunántúlról is érkezhetnek hozzánk babák, és azért azt el kell fogadnunk, hogy édesanyáiknak mind anyagilag, mind az egyéb testvérek miatt is nehezebb eljönni. De én úgy gondolom, hogy azt megpróbálják és meg tudják oldani, hogy látogatni el tudnak jönni, ha nem is tudnak minden percet itt tölteni a babával.
4: És itt hánytól hány éves korig vannak gyermekek is, melyek azok a legfőbb betegségek, amelyek előfordulnak?
5: Hát ugye a gyerekklinika maga összességében 0-tól 18 éves korig lát el gyerekeket, és mondhatnám, hogy még talán utána is, meg hát ugye a szülőket is, természetesen így akkor fellétellátásban is részesülünk, részt veszünk, hogy milyen betegséggel. Ugye a gyerekklinika magába foglal minden betegségtípust. Gyakorlatilag egy multidisziplina a gyerekklinika a felnőttekhez képest, mert ugye a felnőtteknél a klinikák is máshol vannak, külön van belgyógyászat, külön van az urológia, külön van a kardiológia. Itt a gyerekklinikán belül minden megtalálható, minden disziplina le van bontva, és ellátjuk ezeket a gyerekeket. Minden osztályra van rálátásom, bejáratom. Nagyon nagy plusz dolognak tartom azt, hogy gyerekápolóként, onkológiai ápolóként lehettek szociális munkás. Én úgy gondolom, hogy ez a plusz azt jelenti, hogy a betegségről is tudok a hozzátartozónak, vagy a gyermeki jóléti szolgálatnak segítséget nyújtani, akár egy gyerek elhelyezésében, vagy egy későbbi támogatásában szakmai tanácsot is tudok adni ahhoz, hogy esetleg milyen környezetet tudnak a gyereknek biztosítani, hogyha nehogy Isten ki kell emelni a gyermeket a családból. Többször felhívnak táplálási gondok miatt és egyéb olyan probléma miatt, ami nem feltétlenül szükséges orvosi, hanem egy szakdolgozói ismeretátadás is elegendő ahhoz, hogy a gyermekellátása megfelelően történjen. Én úgy gondolom, hogy ez egy plusz a szociális munkás státuszon belül.
4: És van olyan gyermek esetleg vagy család, akinek az útját miután kikerülnek innen tovább követi?
5: Hogyne, nem mondhatom azt, hogy minden percét, de nagyon jó érzés, mikor innen a pici babák haza tudnak menni, haza kerülhetnek, felnövekednek 2000-2500 grammosak, és a szerető családi környezetbe hazamehetnek. Meg tudtuk tanítani anyukával együtt az összeszokásra a babát. Nagyon nagy és érték szerintem az, hogy ugye az inkubátorban eltöltött idő alatt nem tudja az anyuka bőr a bőrrel együtt szoptatni. Ugye a bőr a bőrrel kontaktus nagyon fontos egy ilyen pici babának. Kenguru módszerezünk, kenguruzzunk a babákkal, próbáljuk az inkubátorba azt a kis fészket kialakítani. Ez a fészket úgy kell elképzelni, hogy nagyon puha baba takarókat próbálunk beszerezni, és ezekből tényleg egy szabályos kis fészket képezünk, amiben benne vannak a babák. Ugye ez imitálja az anyai ölelést, a meleget, akkor kenguruzunk. Ez a kenguruzás pedig azt jelenti, hogy édesanyja a mellkasára teszi, természetesen levetkőzve, hogy ez a bőrkontaktus megmaradjon a babáknál. Akár szopiznak is a babák, de az a lényeg, hogy anyával együtt anyai szívdobogás érzése meglegyen, és akkor ilyenkor betakarjuk őket, és akkor amennyit tud a baba is, hogyha nincs légzéstámogatás, akkor nyilván hosszabb ideig légzéstámogatás, akár egy gépi lélegeztetett babánál is ezt meg tudjuk oldani, és szerintem ez a érzelmi és súlynövekedésüket is emeli csak, és fokozza, és a gyógyulásukat biztos vagyok benne, hogy elősegíti.
4: Akkor az azt jelenti, hogy a klinikán van lehetősége az édesanyáknak is akkor itt lenni, itt aludni a gyermekek mellett?
5: Így van, van lehetőség. Ennek a kismamaszállónak a koordinálása is a mi osztályunk feladata. Úgy néz ki a kismamaszálló most már azért a jobban felszereltséggel megszűnt az a kismama szálló, ami régen volt külön épületben. Most a tetőtérben sikerült kialakítani egy 12 ágyas részleget, ahol két ágyas szobák vannak kialakítva, fürdőszobával. Nyilván nem mondhatom azt, hogy egy ötcsillagos szálloda, de azért szerintem teljesen megfelel, és most már próbáljuk komfortosabbá tenni. Ez a következő célunk, ezeket a szobákat most már színesebbé szeretnénk tenni, de ez még egyelőre meglepetés lesz, mert van segítségünk, aki ebben fog nekünk segíteni. Itt természetesen az édesanyák már önellátóak, de hozzánk koraszülött osztályra bejöhetnek a nap minden szakában, 3 óránkénti etetés van, és ilyenkor és délután később pedig az édesapákat is beengedjük az édesanyák mellett a babákhoz.
4: És melyek azok a legpozitívabb pillanatok, emlékek, értékek, amelyek feltöltik a munkája során, vagy amelyekre szívesen emlékszik vissza egy fáradt nap után is?
5: Hát ugye a mosolyok, akár egy icipici babának az inkubátorban a mosolya, mert ha hiszük, ha nem, ők már mosolyognak, mosolyognak már 2 naposan is, csak észre kell venni, és ezek pillanatok, tényleg pillanatok, de azok a pillanatok, azok már, tehát ez a mosoly szerintem belőlük is az elégedettség mosolya, és a jó érzés, hogy jól vannak. Én nagyon szeretem, mikor ebből a fészekből mondjuk már kimásznak a babák, kimocorognak inkább mondhatni, és úgy vándorolnak az inkubátorba, mert az már azt jelenti, hogy azért már jobb bacskán vannak. Én ezt nagyon szeretem, a mosolyukat nagyon szeretem, illetve a szülők mosolyát, hogy ugye kezdetben legtöbbször azért síró anyukával találkozunk. És nagyon jó érzés az, amikor ha hazamennek a babák, akkor oda jön anyuka, és nekem annyira jó érzés az, amikor azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy így fogadtak bennünket, és hogy így vezettek végig, és köszönik, hogy ilyenek voltunk, vagy hogy így viszonyultunk hozzájuk. Én úgy gondolom, a mai rohanó világban nagyon keveset tudunk megállni, beszélgetni, és lehet, hogy nem mindig a beszédre van szüksége egy anyukának, csak arra, hogy meghallgassuk, hogy milyen úton, módon került esetleg ide, vagy csak érdeklődjünk. És itt is nagyon fontos szerintem, ugyanúgy, mint a babáknál az érintés fontossága, mert lehet, hogy egy váll simogatásával érzi azt egy olyan anyuka, aki nem nagyon szeret megnyílni, de érzi azt, hogy itt most támogatásra fog találni.
4: Vannak olyan konkrét esetek vagy élmények, amelyekre így élénken emlékszik vissza a pályafutása során?
5: Lehet pozitív is, lehet negatív is, de ugye az onkológián dolgoztam 11 évig, és nekem onnan nagyon sok élményem maradt meg, ami vannak olyan betegek, vannak olyan gyerekek, és szülők, akikkel találkozunk, mert ugye a gyerekeket már nehezebb megismerni, hogyha felnőttek, mert ők nagyon sokat változnak, de az édesanyák nem annyira, és ők megszólítanak az utcán, és elmondják, illetve vannak találkozók, amikor találkozunk a régi kezelt gyerekekkel, és akkor ott tudunk sokat beszélgetni, és ez nagyon jó érzés. Igen, vannak visszajelzések, vannak olyan visszajelzések, illetve megkeresések, hogy csak beszélgetni szeretnénk, persze vesztettünk el gyerekeket, vannak veszteségeink, de nekem van egy, nem is lehet azt mondani, hogy jó érzés, de utólag visszagondolva igen, mert a szakdolgozathoz egy édesanyja nekem nyilatkozott, és ő örült neki, hogy megkerestem. És hogy nem szószoros értelmében nyilatkozott az édesanyja, nem tettem fel a kérdéseimet, hanem ő magától kiírta ezeket. És ő azt mondta, hogy ő nagyon szépen köszöni, hogy ki is írhatta. Nekem ez is egy jó visszajelzés, igaz, hogy negatív dologból, de ő feldolgozta azt, hogy elvesztette a gyerekét, és sikerült feldolgoznia neki.
4: És a hit életében ez a hivatása hogyan jelenik meg, vagy hogyan egyezteti össze?
5: Gyakorlatilag ugye a református gimnáziumban érettségiztem, református családba születtem, valahol már láttam a példát magam előtt. Láttam a példát magam előtt a segítő szakmában, édesanyám ápolóként, házi betegápoló, körzeti ápolónak hívták ezt régen, úgy dolgozott, illetve ő volt az, aki az apai nagybátyánkat és a feleségét is elgondozta. Tehát én még nekem abban is szerencsém volt, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy élettapasztalat, hogy az élet végének a megjelenése, és az életvég kísérés a földi lét befejezésében is ott lehettem velük, és tudtam azt, hogy hogy kell, vagy láthattam azt, hogy egy méltó időskori elmenetel hogyan történik. Igen, nagyon sokszor kell kísérnünk haldoklókat, és nekem ezek a példák azért megmaradtak, és gondolom, hogy ez is vezetett oda, hogy én egészségügybe kerültem, és hogy itt vagyok. És a református gimnáziumban pedig voltak olyan inspirálók, voltak olyan lelki töbletet adó személyiségek, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, mert hogy osztálytársaim voltak ugyan, de olyan lelki társak lettek, akik ma is adják nekem az erőt, illetve ez vice versa működik, talán én is tudok nekik segíteni. Hát a hitem hát olyan, mint a karom. Tehát velem van, azt levenni nem tudom, az jön velem a munkába is. Hát ezért vagyok olyan, amilyen vagyok, én úgy gondolom.
0: Farkasné Kardos Katalin, a Debreceni Gyermekklinika koraszülött osztályának főnővére, klinikai szociális munkás. A hivatásáról, a mindennapi tevékenységéről, a jó és rossz tapasztalatokról, élményekről mesélt nekünk a hitvallása tükrében. Szirák Sára interjúját hallották. Végül egy áldással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Európa Rádió készített. Gál Judit kórházlelkész egy régi magyar áldással búcsúzik.
6: Egy régi magyar áldás kísérje az egészségügyi dolgozókat. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak. És legyen áldott támasz karod a segítségedre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír a szabad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vígasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás, fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek.
0: Gál Judit kórházlelkész egy régi magyar áldással búcsúzott.

0: Az elmúlt percekben a Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai műsorunk az egészségügyi dolgozókat ünnepelte. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Az elmúlt percekben a 2018. július a 2. rovatot ismételtük meg. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be déli műsorunkba július 6-án. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hírekkel, majd mesekosár rovatunkkal, utána pedig SOS rovatunkkal várjuk a velünk tartókat. A pontos idő 13 óra. Híreket mond a következő percekben Ferenc Amália.
2: Rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Látványosan megrepett az A10-es autópálya Torda közelében. Óvatosságra intik a sofőröket. Az idei nyár legforróbb napjai még előttünk állnak a meteorológusok szerint. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, tűzoltók százai küzdenek a lángokkal. Hegyi mentők és kirándulók fogtak össze, hogy kimentsenek egy sérült fiatal nőt a remetei szorosból. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Jelentős repedés és süllyedés keletkezett az A10-es autópálya Szászsebes és Torda közötti szakaszán, Torda közelében. A közösségi médiában közzétett felvételek alapján az útpálya két forgalmi sávját is érinti a károsodás. Az Infomúr és 24 Facebook csoportban megjelent fényképeken jól látható, hogy az aszfalt látványosan megrepett, a burkolat pedig több helyen megsüllyedt. A meghibásodás pontos okáról egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást. Az érintett útszakaszon közlekedő autósokat fokozott óvatosságra kérik. A sofőröknek azt tanácsolják, hogy a helyszínhez érve mérsékeljék a sebességet, figyeljék a kihelyezett útjelzéseket, és körültekintően haladjanak át a sérült szakaszon. Egyelőre nem tudni, hogy a károsodás miatt szükség lesz-e forgalomkorlátozásra, illetve mikor kezdődhet meg a javítás. Az előttünk álló hét első felében még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepén azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végén ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július 2. felében újabb hőhullám érheti el az országot, és az idei nyár legmagasabb hőmérsékletei is ekkor várhatóak. Florinela Georgescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés igazgatója, a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, a következő 2-3 napban kevésbé lesz jellemző a légköri instabilitás. Záporok főként délutánonként elsősorban a domb- és hegyvidéki térségekben alakulhatnak ki, jelentősebb csapadék mennyiség nélkül. Florinela Georgescu arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa nyugati részén a héten újabb hőhullám bontakozik ki. Előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjedhet. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb, elviselhetetlenül forró hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Dél-Franciaországban csaknem 1500 hektár erdő égett le. A tűz megfékezésén több mint 600 tűzoltó dolgozik. Munkájukat azonban jelentősen nehezíti a helyenként, óránként 50 kilométeres sebességgel fújó szél, amely gyorsan terjeszti a lángokat. Franciaországban 7 megyére adtak ki narancssárga hőségriasztást. A hőmérséklet több helyen megközelíti a 40 Celsius fokot. A spanyol határ közelében egy kemping szinte teljesen megsemmisült, miután egy bozott tűz mindent elpusztított a környéken. A hatóságok legalább 1700 turistát evakuáltak. A mentési és oltási munkálatokban 40 romániai tűzoltó is részt vett. A beavatkozás során sikerült elkerülni egy még nagyobb katasztrófát. A kemping területén több mint 150 gázpalackot találtak, amelyek közül sok felrobbant. A fehérmegyei mentőcsapatok a remetei szorosból menekítettek ki egy balesetet szenvedett fiatal kolozsvári nőt. Tegnap délután 15 óra körül a torockói bázis hegyi mentőit riasztották a remetei szoros alsó szakaszához, hogy első segélyben részesítsenek egy 26 éves kolozsvári fiatal nőt, számol be az Ager Press hírügynökség. A turista megcsúszott a kijelölt túraösvényen és súlyos lábsérülést szenvedett. A heves fájdalmak és a sérülés jellege miatt a nő teljesen mozgásképtelenné vált. Elsőként a közelben tartózkodó kirándulók látták el a sebesültet, és azonnal értesítették a hegyi mentőszolgálatot. A hegyi mentők elmondása szerint a beavatkozás rendkívül nehéz körülmények között zajlott. A sziklás terep és a szűkösvény miatt a hordágy szállítása még a tapasztalt szakemberek számára is komoly állóképességi próbát jelentett. A küldetést tovább nehezítették az útvonalra dőlt fák, amelyeket el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy a mentőcsapat átférhessen. A sérültet átadták a Smurd rohammentő egységnek, ami a kórházba szállította. A Salvamont képviselői nyilvánosan is köszönetet mondtak azoknak a turistáknak, akik azonnal összefogtak az első segélynyújtás során, valamint azoknak a civileknek, akik segítettek a hordágy cipelésében a nehéz terepen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős lesz az égbolt, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
6: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
7: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
8: Reklám.
9: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
10: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
11: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
12: Legyen ön is napra kész! Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
13: www.agnusradio.ru
12: Közösségünk honlap.

0: hogyan lett Rumcájszból zsivány. A jicsini tornyos kapu tövében, egy kis üzletben már 9 éve üzte a cipészmesterséget Rumcájsz. Ismerte a munka minden csinyát, binyát, és öröm volt nézni a portékáját. A suszterségről ilyesféle nézetet vallott. A jó lábbeli az igazságos világ alapja. Nem szabad túlságosan szorosnak lennie, hogy a kis új ne érezze benne magát szorongattatva. Nem szabad azonban túlságosan bőnek sem lennie, hogy az a bizonyos kis új el ne vesszen benne. Apró kaptafán pici kalapáccsal talpalta a kisasszonykák cipellőit, a hölgyek és urak számára pedig testesebb kaptafán, súlyosabb kalapáccsal dolgozott. Amikor azonban a jicsini polgármesternek humpálnak kellett rendbehozni a cipőjét, Rumcájsz egyenesen a kovács műhely felé vette az útját. Add kölcsön az üllőt meg a pörőt, kérte Stanclit a kovácsot, majd ráhúzta a polgármester cipőjét az üllőre, és a pörőjjel kalapálta, mivel hogy humpálnak elefánt lába volt. Mérhetetlenül büszke volt rá humpál, úgy nevezte, az én nagyságos polgármesteri lábam. Még Mladá Boleszlávban is ismerték, és a polgármesteri hivatalban voltak éppen tiszteletre méltó lábát vetette meg 8 éve. Éppen 9. évét kezdte meg, amikor a suszterért küldött, Rumcájsz, gyere, új cipőre van szükségem. Rumcájsz zöld köténye zsebébe dugta papír mérőszalagját, karjára terített egy piros kordovánbőr darabot, és elindult a városházára. Humpál polgármester részére dolgozni sohasem volt öröm. Ott ült már a tanácsteremben, a karosszékében. Egyik lába cipő nélkül egy párnán pihent. A párnát 4 szolgáló tartotta, akiket Fisztula, a bíró irányított. Körben 12 tanácsos állt, a polgármester lábát csodálták.
1: Ez aztán a láb, ugye?
0: Büszkélkedett Rumcájsznak, amint a terembe lépett, és elégedetten megmozgatta a nagy lábujját. Rumcájsz nem dicsérte meg, megmondta az igazat.
1: Hatalmas láb, de volt szerencsém nagyobbhoz is.
0: A polgármester dühösen behajlította a nagy lábujját. A 12 tanácsos elillant a teremből, mert gyanították, hogy ebből baj lesz. A 4 szolgáló és a bíró lehunyta a szemét, becsukta a fülét, hogy ne lásson, ne halljon semmit.
1: Egyszer Hradecba találkoztam már nagyobb lábbal is,
0: folytatta Rumcájsz, az asztalra fektetve a piros kordovánbőr darabot, előhúzva zsebéből a papír mérőszalagot.
1: Az bizony fenséges láb volt, de pompás kis cipőt varrok a kegyelmed lábacskájára, még 3-ig se számol.
0: A polgármester először kipirult, mint a kordovánbőr, aztán elfehéredett, mint a mérőszalag, így váltogatta a színét egy darabig.
1: Mi baj, polgármester úr?
0: Kérdezte aggódva Rumcájsz. Humpál, aki éppen ibolyakék színűre váltott, felpattant a karosszékből és cafatokra szaggatta a kordovánbőrt, majd az egészet kihajította az ablakon.
1: Rumcájszt az ajtó felé tuszkolta. Miért lökdős, polgármester úr?
0: Állt meg Rumcájsz a küszöbön.
1: A polgármesteri láb megsértéséért.
0: Felelt Humpál méltósággal, mintha a város pecsétjét nyomná. Lent, a városháza előtt, Rumcájsz összeszedte a kordovánbőr maradványait. Na nem baj, legalább gyerekcipőre maradt belőle. De megmaradt Rumcájsz keserűsége és haragja is. Amikor a tornyos kapuhoz ért, kis üzletének ajtaját zárva találta. Egy lakat lógott

0: rajta, mintha örökre ott akarna maradni. Két felől a bíró egy-egy szolgája állt őrt.
1: Hát ti mit csináltok itt?
0: Szólította meg őket Runcájsz.
1: Tudok én vigyázni a becsületemre?
0: A szolgák az ajtóra mutattak. Egy tábla volt rászegezve, a polgármesteri láb megsértése miatt mint halálig zárva. Ettől aztán Runcájszt elöntötte az epe.
1: Heves Schuster vagyok,
0: közölte a bíró szolgáival. Nem tűrhetem az ilyesmit. A szolgák kicsit előreléptek, és Runcájsznak szegezték a flintájukat.
1: Még jó, hogy nem ágyúval jöttetek,
0: jegyezte meg Runcájsz.
1: Majd meglátjuk, ki nevet a végén.
0: A szolgák nem teketóriáztak. Jobbra át, balra át, szuronyt szegez, és már is közrefogták Runcájszt. Átkísérték a városon át, a mezőre. A Raholec erdő első fáinál azt mondták neki.
1: Hord el az írhád az erdőbe, és benetedd a lábad icsimbe.
0: Ki parancsolja ezt?
1: A polgármester.
0: Runcájsz belépett a fák közé.
1: Nem sokára zengett a Raholec erdő.
0: Ha a polgármester azt hiszi, úgy tiporhat a földbe, mint a cipőtalpat, hát nagyon téved.
1: Majd meglátjuk, ki nevet a végén.
0: Tavasz előn történt mindez, és amikor elvirágzott a tavasz, Humpál polgármesternek eszébe jutott, hogy kimegy az erdőbe összeszámolni az új évben született nyulakat. Fogta a noteszt és a ceruzát, jó erős vadász cipőt húzott a lábára, és elindult. Amerre ment, polgármesteri lábnak kijáró tisztelettel fogadták. A városban hajlongtak a polgárok, az erdőben maguktól elgurultak útjából a kövek. A bokorból kidugták fejüket a nyúlfiak, és tisztelettel jelentették anyakönyvi számukat.
2: Első, második, harmadik,
0: jegyzetelt a polgármester. Így jutott el a Raholec erdőig. Belépett az erdőbe, a fák meghajoltak előtte, a gombák kalapot emeltek. Amikor pedig Humpál polgármester belefáradt az erdei gyaloglásba, összeadta a noteszában a nyulakat, és fáradt végtagjait egy kis tölgyfa alatt pihentette. És miközben tekintélyes lába hegyét figyelte, elégedett mosolyjal elbóbiskolt. Jó ízű álomba merült, ám egyszer csak a bal fülébe belemordult valaki.
1: Na, Humpál, most meglátjuk!
0: Abban a pillanatban ezt hallotta előről, hátulról, a fiatal tölgyekről és a fenyvesből.
1: Na, polgármester, most elszámolunk!
0: Humpál jobbra-balra forgatta a fejét. Sehol senki. Végül mégiscsak elnyomta az álom. Szétnyíltak a facsemeték ágai, és Humpál előtt ott állt Runcájsz, a Schuster.
1: Dehogy Schuster!
0: Az állát sűrű szakál nőtte be, a szakállában erdei méhek raja fészkelt. Fején fenyőkéregből volt a kalap. Mellényét kordovánbőr darabkákból varta össze. Nadrágja kopott, lecsúszik a derekáról, az öve mögött úgy lóg a pisztoly, mint egy bugyellár is. De a cipőjét bizony öröm nézni. Runcájsz lépett egyet, és megállt az alvó polgármester fenséges lába előtt. Szép csendben végigmérte, és Schuster fogással, zsivány gyorsasággal lehúzta róla a cipőt. Majd ismét szép csendben végigmérte Humpál lábát, amin most már csak a csikos zokni, azaz fuszekli maradt. Majd belecsípett a hüvelykujjába. A polgármester ilyetten felriadt álmából.
1: Szűz anyám, rabló! A kegyelmed akaratából, polgármester úr!
0: Felelte Runcájsz, és békésen kifelé mutatott az erdőből.
1: Erre visz az úti csimbe, polgármester úr!
0: Aztán már csak egy kis ág lengedezett, mintha Runcájsz sosem járt volna ott.
1: Ó, de furcsa álom volt,
0: morogta Humpál polgármester. Felkelt a fűből, és le akarta söpörni a térdét. Nem hitt a szemének. Alulról két hatalmas láb merett rá, csak úgy, csíkos zokniban.
1: Hát jó,
0: morogta bosszusan Humpál a bokornak.
1: Én, Runcájsz, így is hazamegyek, de neked holnapra itt lesznek a nyakadon a herceg tüzérei.
0: Paperlapap, unyorgott a bokorban Runcájsz a zsivány. Humpál lépett egyet Yi-Chin felé, és felsziszent. Lépett még egyet, és átkozódni kezdett, mert fenséges polgármesteri lába nem szokott csak úgy zokniban járni. Megbotlott a gyökerekben, a kövek pedig, mintha maguktól az útjába gorultak volna. Egy szóval a fuszeklis polgármesteri láb már nem volt olyan tekintélyes, mint cipőben, még a kövek sem méltatták tiszteletre. Polgármester csak botladozott, csak sántikált, most már Yi-Chin utcáin. Az emberek elképedve figyelték. A polgármester fuszekliban vonul. Igen ám, de még nagyobb bajnak kellett történnie. Ahogy Humpál az úttalan utakon felhorzsolta a lábát, kivirágzott az ujján egy irgalmatlan tyúkszem. Minél rosszabb lett a polgármester kedve, annál vidámabban kacsintott a tyúkszem az ablakon kihajoló fiatalasszonyokra. Amikor a tornyos kapun át a főtérre ért, már várták a tanácsosok. A legöregebb így szólt hozzá. Humpál, lábad fenségességének elvesztése okán nem vagy többé Yi-Chin polgármestere. Egy dolgot Humpál nem bocsátott meg magának. Ahogy tovább bicegett a téren, éppen kitekintett kastélya ablakán a Yi-Chini herceg. Ő uralta Yi-Chint, Majolena hercegnővel is bőven adtak okot haragra. A herceg fönt, Humpál lent. Egyszer csak a leváltott polgármester odaszólt az ablakba.
1: Szép kis rend van, kérem tisztelettel a herceg Raholec erdejében.
0: Kua? Szólalt meg franciául a herceg, és tenyerét kagylóként illesztette a füléhez.
1: Betelepedett a herceg erdejébe a zsivány rumcájsz,
0: panaszkodott Humpál, és az ablak felé ágaskodott az ujja a csíkos zokniban.
1: Rá kellene küldeni a katonaságot.
0: Csak hogy, amit nem maga a császár mond, az a hercegnek az egyik fülén be, a másikon ki. Mire Humpál átsántikált a téren, a herceg már megint nem tudott semmiről. És bizony az ügy ennyiben maradt volna, ha Majolena hercegnőnek másnap nem támad kedve egy kis gombára.

0: Mesekosár rovatunkban Rumcájsz kalandjairól hallhattunk, és énekelt is nekünk az Alma együttes, illetve a Kalákva együttes. Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett. Holnap folytatódik a mese, szintén az egyórai híreket követően. Most pedig SOS rovatunk jelentkezik. Emberközpontú gazdaság a Fébi Alapítvány Cédrus programjában. Hogyan lehet a gazdasági működést úgy alakítani, hogy az ne a profitról, hanem az emberről és a közösségről szóljon? SOS rovatunk mai adásában a Fébi Alapítvány keretein belül működő Cédrus szociális gazdálkodást mutatjuk be. Ebben a segítségünkre Kozma Dávid, az alapítvány munkatársa. A szerkesztő riporter Szecsődi Árpád.
1: SOS. SOS.

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az SOS rovatban. Gondolkodtak már azon, hogyan lehet a gazdasági működést úgy alakítani, hogy az ne csak a profitról, hanem az emberről és a közösségről is szóljon. Ez a szociális gazdálkodás lényege. Erről a különleges és értékteremtő területről beszélgetek mai vendégemmel, Kozma Dáviddal. Tartsanak velünk, nézzük meg közelebbről, milyen kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe ez a szféra, és hogyan segítheti a helyi közösségek fejlődését. Mire is jó ez a szociális gazdálkodás?

0: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát kötélnek álltál, hogy beszélgessél arról a gazdálkodásról, amihez hozzákezdtél. Hát én nem is akarom megnevezni fölötté, mert úgy beszélgetésünk közben rájöttem, hogy hát egy kicsit tévedek, hiszen én azt gondoltam, hogy ez egy biogazdálkodás. De közben rájöttem arra, hogy ez egészen más. Úgyhogy átadom neked a szót, megkérlek, hogy mutatkozz be, és mutass be nekünk ezt a másféle gazdálkodást.
1: Kozma Dávid vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy eljöttél, Árpi. Köszönöm a lehetőséget, hogy most meghallgattuk, hogy mi a Fébi Alapítvány keretén belül milyen projektet indítottunk el már ugye 2 éve, ez nem most kezdődik. És ezt aláhúznám, egy szociális farm, az, ami itt megszületőben van, és visszatérve, amit mondtál, hogy biogazdálkodás, én nem különösebben vagyok barát ezzel a kifejezéssel, mert ez inkább egy komerciális, gazdasági kifejezés. Sokkal inkább szeretem az organikus szót. Én azt gondolom, hogy az sokkal természetközelibb. Mi itt egy természetközeli, közösségépítő jellegű szociális farmot létesítünk, aminek a neve Cédrus. És a Cédrusnak az árnyékában szeretnénk egy olyan közösségi teret, ugye a háttérben gazdálkodási tevékenységek által működtetni, aminek nem csak gazdasági jellege van, hanem egy közösségépítő, inkluzív helyet létesít, ahol az alapítványaink körében egy rekreációs munkát szeretnénk végezni. Szeretnénk nyitni Kolozsvár környéki egyesületek, iskolák számára akár edukatív jellegű programokkal. Arra is gondolunk, hogy akár intergenerációs találkozások helye is lehet ez a farm.
0: Egy kicsit beszélj nekem arról, hogy miben különbözik ez, ugye van a biogazdálkodás, mondtad azt, hogy az komerciális, és ezt, ha jól értettem, ugye szociális jellegű. Hogyan gondolod ezt, hogyan lehetne az iskolákat például bevonni? Mert ez egy elég érdekes terv, de mit tapasztalhatnak meg itt a gyerekek, mivel találkozhatnak itt gyerekek, felnőttek, ugye, mert velük gondolom, hogy a tanárjaik is eljönnének, és hát ha jól látom, most ugye itt vagyunk kint, hát itt az öreg otthonból vannak itt néhányan.
1: Hát iskolákkal kapcsolatosan, hogy pontosan erre válaszoljak, elképzeljük azt, hogy csoportokat fogadunk, és nekik bemutassuk a gazdálkodási folyamatokat, attól függően, hogy mikor érkeznek, pontosan mik az aktuális munkák, ugye mi az időszerű. Próbálunk tényleg ősi, illetve a vidéki gazdálkodási szokásokat megőrizni, és az idősek révén, ugye, akik már sok éve tapasztalatot gyűjtöttek, és ebben már megbizonyosodtak, ezeket a tapasztalatokat a intergenerációs vonalon a fiataloknak átadni. És akkor itt beszéltem erről, hogy lenne egy generációs találkozás. Ugye ez egy álmunk, hogy akár egy idős csoport és egy iskolás csoport találkozik, és a fiatalok dolgoznak, az idősek irányítják, vagy elmondják a tapasztalataikat, és ezáltal tanulnak. A gyerekek és az idősek is hasznosnak tudják érezni magukat.
0: Na mostan sokan gondolják úgy, hogy a biogazdálkodás csak divat. Na mostan a szociális gazdálkodásról még nem gondolnak semmit. Mert nem tudom, hogy ilyen van-e, nem tudom, hogy esetleg te elmondod, hogy van-e ilyen, vagy honnan jött ez az ötletet, hogy szociális gazdálkodás, és... Milyen évek szólnak a szociális gazdálkodás mellett? Miért jó ez?
1: Nálunk még ez egy teljesen új vonal, ugye a szociális gazdálkodás. Ezt Hollandiában, nyugati országokban már egy sokkal inkább egy működő jelleggel szociális intézmények, egyesületek köré épülnek szociális farmok, ahol hátrányos helyzetű idősek, sérültek, vagy bármilyenféle hátrányos helyzetűben lévő vulnerábilis személyek hasznossá tudják tenni magukat. Inkluzív módon része tudnak lenni a munkának, és azért egy szociális farm, mert mindenkinek a saját lehetőségei szerint próbálunk megkapni és hozzáillő tevékenységeket kapni, amivel hozzá tudnak járulni az összképhez.
0: Mennyire van szükség modern technológiára vagy gépesítésre ebben a szociális gazdálkodásban?
1: Hát nagyon sokat segít a technológia, amit én szeretek is használni, az olyan dolgok, amik praktikusak és elérhetőek számunkra. Ugye nem különösebben tulajdonítok ennek túlzott fontosságot, de ugyanakkor élünk ugye az öntözőrendszerekkel, az automatizálásokkal, ami akár a tápanyagot ossza a tyúkoknak, vagy esővízből a locsolórendszert elindítja. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mi ezt a tevékenységet könnyebben és akár távolságból is tudjuk vezetni.
0: Szerinted mennyire nyitott lesz a társadalom erre a szociális gazdálkodásra?
1: Én azt gondolom, hogy ez inkább a szociális köröknek lesz fontos, és azt aláhúznám, és szerintem mindenki meg kell értse, hogy egy szociális tevékenység az ahhoz, hogy szociális maradjon, ahhoz elsősorban abból kell kiinduljon, hogy a célcsoportjainak egy jobb létet azáltal, hogy ők implikálva vannak és inkluzív módon csatlakoznak a projekthez, ez egy jobb létet generáljon. Elsősorban ez a célunk, és persze tudatában annak, hogy ugyanakkor ennek egy gazdasági fenntarthatóságot is kell biztosítsunk. Ugye fontos, hogy valahogy megálljon a lábán, és ebben is vagyunk, hogy megkeressük azt a formát, amiben ez a szociális farm ugye jövedelmet generál, és gazdaságilag is fent tudjon maradni. De mindenképp, ami így a középpontba akarok helyezni, hogy itt a cél az, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű közös csoportoknak valahogy segíteni tudjunk, és implikálni tudjuk őket. És ez inkább erről a munkáról, és erről a szociális munkáról szól, mint sem mondjuk egy biogazdálkodásról. Persze a kertészkedés az önmagában terapeutikus, és azt gondolom, hogy nagyon sokat segít ezeknek az embereknek ahhoz, hogy egy egészséges mentál higiénéjük kialakuljon, egy egészséges önbecsülésük kialakuljanak az időseknek, hogy a sérültek is úgy érezzék, hogy valamiben társulni tudnak ők is a saját létfenntartásukhoz. Ez szerintem nagyon fontos, és ugye ez az, ami elsősorban a célunk is. Ez az, ami minket megkülönböztet ugyanakkor a biogazdálkodástól, ugye az inkább arról szól, hogy ugye felhasználjuk azt, hogy most már ugye a piacon bármiféle terméket is meg lehet vásárolni, de ha biót veszel, ami persze drágább, az akkor milyen jó és milyen egészséges leszel. Ez mondom, inkább a piacról szól, úgyhogy én szeretem ezt is visszaforgatni, hogy a fontos az, hogy meglegyen ugyanakkor a kapcsolatod a természettel, és akkor ezért szeretem az organikus szót, ami inkább arról szól, hogy tényleg azt a folyamatot, azt ne az üzletlánc, ezt a biológiailag megtermesztett folyamatot, ne az üzletlánc, hanem te önmagad része legyél, te komposztáld a növényeidet, te járulj hozzá, hogy az a föld egészséges legyen, és legyen egy kapcsolatod. Te ültesd el a magot.
0: Tehát itt már így több kapcsolatról is beszéltél, és hogyha így erre így rágondolok, akkor azt mondhatnám, hogy ez, amit itt kezdeményeztek ti, hát ez egy ilyen közösségépítő erejű valami lenne, nem? Ez a szociális gazdálkodásnak talán ez a feladata is, hogy közösségépítő is legyen.
1: Igen, igen. Szóval elsősorban ez az, ami minket az alapítvány árnyékában elindított, és elindította ezt a projektet. Ugye a szimbolikája is, ugye a cédrus fa a Bibliában is megjelenik, ez a szimbolika, hogy a magasztos, a magas cédrus árnyékában, ahol az égi madarak fészket raknak, és annak az árnyékában békességben és élhető körülmények között találkozik a közösség, és megszületik. És valahogy ez az, ami a célunk is, ugye persze attól függetlenül keressük az utat, hogy gazdaságilag ez fenntarthatóvá váljék, de ez az, ami visz előre, és reméljük, hogy letisztulnak azok a tevékenységek is, amik ezeket felkarolják, amik ezt az elképzelést fenntarthatóvá teszik.
0: Mi az, amit ezen a téren, milyen tevékenységeket fejtettetek ki eddig, kiket hívtatok meg, voltak-e már események, zajlottak-e le már ilyen szociális gazdálkodási alkalmak?
1: Persze, persze. Ez most már a második évünk, ugye, és másfél éve olyan fázisba kerültünk, hogy csoportokat tudunk fogadni. Elsősorban az alapítvány részéről az idősekkel több ízben is a tavaly már történtek. Hát a mi gazdálkodás, az összegyűjtöttük a gyümölcsöket, legfárt főztünk, vinettát sütöttünk, velük idősekkel téliesítettük, Persze mindenki, ahogy tudott társulni, vagy a sütéshez, vagy inkább a pucoláshoz, vagy a vagdosáshoz, ugye, ami a téliesítési folyamatokat illeti. Ezen kívül ovis csoportot hívtunk egyik alkalommal, és szülők, kis gyerekek a Talentum református óvodából érkeztek a gyümölcsösünkbe. Két csemetét is együtt gyerekekkel ültettünk el, akkor debutált az első gyümölcsös. Ugye már nagyon szépen fejlődnek, tényleg várjuk is vissza, hogy lássák, hogy milyen szépen megfogant a két kezi kis munkájuk. Azon kívül implikáljuk a sérülteinket, a sérült otthonából, ugye az alapítványnak a sérült otthonából. Hát az idén 5 alkalommal, vagy 5-6 alkalommal is ki fogunk velük jönni. Van, aki már tudja, hogy mi a feladata, van, aki gyomlálni szeret, van, aki inkább hozzájárul egy étel elkészítéséhez, vagy a gyümölcs, a zöldség betakarításhoz. De azon kívül legutóbb zeneterápiás alkalmat tartottunk a sérülteknek, úgyhogy különféle, nem csak kertészkedést, hanem ugyanakkor művészeti terápiás jellegű tevékenységet is tartunk.
0: Tehát tulajdonképpen, akik ide jönnek, azok megtapasztalhatják azt, hogy milyen a földdel, vagy egy gyümölcsösben, milyen a természetben dolgozni.
1: Igen. Hát bemutatjuk nekik, ugye például ez jobban példázza, hogy az idősekkel növényeket ültettünk cserébe, amit majd miután felneveltek, a hozzátartozóknak az évi ünnepségkor osztottak ki. Ehhez őket implikáltuk az ültetésben, gondozásban, és rávezettük erre, hogy részese legyenek egy ilyen folyamatnak. Ugyanakkor a sérültek is láthatják, fiatalok, ugye vannak fiataljaink, hogy komposztálás történik, minden zöldséget visszaforgatunk és földé alakítunk természetes bomlás során. Láthatják, ahogy hogyan működik a kert, ugye van kertünk, közben termesztünk paradicsomot, borsót, volt borsószedés, ilyen-olyan féle betakarítás tevékenységek, és azon kívül az idén lett egy melegházunk, ahol már egy saláta szezon leforgott gazdagon, és uborka most már terem, paradicsom, paprika, ezt szeretnénk bővíteni a jövőben, és amennyiben lehet ebbe bevonni a sérülteket, illetve aki még fennjáró, magas ágyások formájában építettük ezt a melegházat, úgyhogy szinte egy minimális hajolással lehet gondozni a növényeket. Ezt tervezzük most pont bővíteni. Jövőre nézve magas ágyásokat szeretnénk építeni. Terület leglaposabb részébe, ahol akár kerekesszékben levő személyek is tudnak még matatni és gazdálkodni, növényeket gondozni.
0: Feltevődik egy kérdés számomra az, hogy hát a Kolozsváron mondjuk most hallani fogják ezt a veled készített beszélgetést, tegyük föl, akkor hol találnak rád, vagy hogyan vehetik fel a kapcsolatot veletek ahhoz, hogy mondjuk, hogy ők is szeretnének részt venni. Meg gondolom, hogy ez nem csak a Talentum iskolának szólt, hanem Kolozsvár bármelyik iskolája eljöhet, nem? És felkereshet titeket, és együtt veletek itt eltölthet mondjuk egy délelőtt délutánt.
1: Igen.
0: Persze. Egy napot.
1: Teljesen mértékben nyitottak vagyunk, és amúgy felelhető Facebook oldalunk van már, most alakul a weboldalunk is, úgyhogy fogjuk tudni reklámozni magunkat, és akkor meg könnyebben elérhető tővé válik. A Fébi Alapítvány vonalán már a meglévő websájton megtalálnak, de a cedrus.fb.ro website hamarosan elindul, és ott több információt tudunk majd megosztani, és nyitottak szeretnénk válni, akár iskolák számára, akár most például a múlt héten a máltai szeretetszolgálattól jöttek a sérültekkel egy kiszállásra, nekik tartottunk tevékenységet. 30-án az Estoár várjuk vendégül, úgyhogy törekszünk, hogy megjelenjünk lassan a szociális médiában, és felelhetőek legyünk.
0: Iskolák, alapítványok számára is, tehát vannak lehetőségek itt.
1: Igen, és amint ugye az idén egy közösségi terünk épül, amennyiben az sikerül, felépüljön akkor három szezonos, három évszakos működéssel, de akár igazából elképzelhető lesz, hogy télen is majd tudunk csoportokat fogadni, és hát ezt még nyitva hagyjuk, hogy nem feltétlenül tevékenységet szervezni, hanem valaki, aki itt szeretne időt tölteni, vagy egy eseményt szeretne itt megtartani, akkor őket is szeretettel várjuk.
0: Találó a név szerintem ez a szociális gazdálkodás. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen is létezhet. Honnét vetted a példát, vagy honnét jutott ez eszedbe, mert te kezdeményezted ezt. Én nem hallottam még erről, hogy szociális gazdálkodás. Most hallok először.
1: Hát őszintén én számomra a kert az egy terápia volt az utóbbi 5 évben. Én külföldön dolgoztam, kim voltam a francia Alpokban, és visszatérően valahogy éreztem egy indítatást mindig is amúgy a vidéki életre, és ahogy kiköltöztem falura, és elkezdtem gazdálkozni, láttam ennek a terapeutikus jellegét, azt, hogy tényleg egy egészségesebb életmódot tud az ember és ritmust kialakítani, hogyha jobban odafigyel a természet ritmusára. És ez az, ami elindított engem. Most nagyon hálásak vagyunk, mert a Dorcas nemzetközi segélyszervezet társ lett ebben a projektben, és részükről sok információ és közvetítés van ugye a holland vonalról, ahol már ez sokkal inkább teret nyert. Úgyhogy beletanulunk, ugye ezt észrevettük, hogy az időseknek, még amikor tűrébe voltam, gazdálkodva idősek csoportokat vittük ki, és ennek láttuk a hatását, hogy mennyire szerették feldobni az ő életüket. Mindig is visszaemlékeztek szeretettel, ugyan sérültek, mint az idősek, és akkor ebből indult. Főleg egy ilyen közösségben, akár még az alkalmazottak és az egész alapítvány számára fontos, hogy egy olyan munkaközösséget kovácsoljunk, ahol mindenki jól érzi magát, és ez szerintem segíthet abban, hogy ugye nem csak az időseink, nem csak a sérülteink, hanem az alkalmazottaink is, mi magunk is rekreációra találjunk, hogy egy szociális munkában, ami leterhelő tud lenni, ami sok emberek számára kiégéshez vezet, és akkor gyere egy kicsit balanszírozzuk vissza ezzel, hogy hosszú távon fenntartható legyen.
0: Sőt, akkor ez még hozzátehetem azt, hogy még más alapítványokon is segítek ezen felül, nem?
1: Igen, az lenne a lényeg, ugye, hogyha már erre ekkora energiát és befektetést szánunk, akkor más is részesüljön, és ez a közösség, ez egy nyitott közösség, a kolozsvári, és hát akár Romániában, ugye mi vagyunk a második szociális farm, Szentgyörgy mellett már a Diakóniának van egy hasonló, de nem teljes mértékben, hasonlít részben. Na, nyitottak szeretnénk maradni tényleg, hogy akár aki egy cég, vagy munkás közösségek, akik el szeretnének tölteni egy napot alkalmazottaikkal akár, és ők számukra fontos az, hogy egy természetközeli helyen történjen ez, ahol hasonló szociális tevékenységek zajlanak, és ezt támogatni akarják, akkor erre is nyitottak vagyunk, és erre is szeretnénk ráállni.
0: Éppen kérdezni akartam akkor, hogy kik a támogatók, és egyáltalán készültök pályázatírással is, vagy hogyan szerzitek be az anyagiakat, mert ugye azért ennek azért ezt fenn kell tartani valahogy.
1: Kapcsolataink révén már 2 éve támogat a Hilfe für Osteuropa német segélyszervezet, ugye Kelet-Németországban az egyik szervezet, és partnereink a drezdai Radebeuli gyülekezetből, akik mellénk álltak ebben, és folyamatosan így vagy úgy, minden anyagilag, vagy akár ötletelésekkel is támogatnak, mellettünk vannak. Ugyanakkor meg most ugye a Dorcas, aki partnerünk, és nagyon sokat segít a következő másfél évben. Hivatalosan is partnerek vagyunk, és próbálunk pályázni, persze azon vagyunk, hogy használjuk ki a lehetőségeket, és ami hasznosá válhat, azt igen, azt hívjuk, és keresgélünk, nyitottak vagyunk, hogy fejlesszük ugye akár, hát lássuk a helyi lehetőségek szerint.
0: Tehát kik azok, akikkel együtt dolgoztok, kik azok, akik segítenek ebben a szociális gazdálkodásban itt?
1: Hát elsősorban az alapítványnak az alkalmazottai, akik részt vesznek a tevékenységekben. Én magam, aki ezt a helyet karbantartom, és részt veszek a fejlesztésekben, ugye kivitelező csapataink. Na, köszönhetően szépen nagyon örülök, mert nagyon jó visszajelzéseket kaptunk arra nézve, hogy hogyan fejlődik és hogyan alakul ennek az egész arculata. Úgyhogy nagy részt a saját munka körünk, akik ebben részt vesznek.
0: Hogyan támogathatnak esetleg például, nem tudom, a Szociális Munkaegyetemről, vagy esetleg diákokat fogadtok-e, önkénteseket fogadtok-e, és mivel, hogyan támogathatnak titeket, ha valaki támogatni szeretne?
1: Egyenőre most a fókusz az első két évben főleg, de most már a harmadik évben az infrastruktúra fejlesztése. Én azt gondolom, hogy ez a következő időre nézve tényleg egy lehetőség lesz, és hogyha önkéntes csoportok szeretnének, vagy tudnának segíteni minket ilyen-olyan munkákban, feladatainkban, az nagyon jó lesz, annak nagyon örülünk majd. Most egyenlőre ez az, ami fontos, hogy megépüljön az alapinfrastruktúra, ami majd teret tud adni további projekteknek, fejlesztéseknek.
0: Ja, igen, mert éppenséggel láttam, hogy építkeztek, erre nem is tértem ki. Hát akkor még azt is mondjuk el, hogy mi történik itt lent, mert látom, hogy épül valami.
1: Igen, ez a régi Csűrhelyére szerettünk volna, és végül sikerül is egy közösségi teret létesíteni, ami a földszinten egy nyitott teret tud adni tevékenységeknek, műhelyeknek, egy kis konyhával, WC-kkel, zuhanyzókkal, és az emeleten még egy pár szállás lehetőséget is kínál majd. E körül szeretnénk építeni a közösségi kertet, ahol magaságyások, egy kis tavacska, gyógynövénykert, sziklakert épül majd ki. Mindez úgy, hogy elérhető legyen mozgássérültek számára is.
0: Tehát ez még csak tervbe van véve akkor?
1: Ez most már elindult az építkezés, már épül az épület, úgyhogy hát a kivitelező csapataink hihetetlen gyorsak, úgyhogy szeretnénk ezt az épületet, amiről beszéltem, a közösségi teret fedél alá tudni az idén, és finom munkákat jövő év elejéig, jövő év, hát májusáig befejezni és használatba helyezni, illetve a körülötte teret a következő évben teljesen befejezni, hogy akkor ott barátságosabb, laposabb terepet tudjunk ajánlani majd részvevőinknek, vendégeinknek.
0: Igen, de azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy amiért van ez az építkezés, azért itt zajlik az élet, nem?
1: Igen, a tér úgy van modulálva, hogy az első része, ugye ott lesz a közösségi tér, az egy külön választott rész. Ott történik az építkezés, mi felette már ugye tavaly megépült egy nyári konyha, aminek egy terasza is van, és ott a körül már javában folyik az élet, és történnek a tevékenységek. Ott felette a kert, a melegház, hinta, sütögetések, téliesítések, ezt a nyári konyha révén tudjuk, és tudjuk fenntartani és működtetni, örülünk neki.
0: Befejezésképpen akkor mondjuk el még egyszer a hallgatóknak, hogy hol találhatnak meg titeket, hogyan lelhetnek rátok.
1: Van egy Facebook oldalunk, Facebookon, hogyha rákeresnek a Cédrusra, Cédrus Szociális Farmra, az a nevünk, megtalálnak, és onnan elérhető a websájtunk is, ami még nem aktív, de hamarosan azzá válik, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt, és onnan aztán minden információt megkapnak, hogyha fel akarják velünk venni a kapcsolatot.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.

SOS rovatunk végéhez értünk. Remélem önöknek is inspiráló volt a szociális gazdálkodásról szóló beszélgetésünk, amelyben Kozma Dávid volt a partnerem. Köszönöm a figyelmüket. A rádió készülékek mellett továbbra is kellemes időtöltést és szép napot kívánok. A viszont hallásra!

0: SOS. SOS.
1: SOS rovatunkban ma a Fébi Alapítvány keretein belül működő cédrus szociális gazdálkodást mutattuk be Kozma Dávid segítségével, a szerkesztő riporter Szecsődi Árpád volt. A rovatot újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban.

0: Az elmúlt percekben Varga Katica énekelt. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és hétfő déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig vensrovatunkban Túrmezei Erzsébet alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig Keresztény Élet felekezetközi műsorunkban számít figyelmükre a szerkesztő Szecsődi Árpád. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk. A következő percekben híreinket hallhatják Ferenc Amáliától.
1: Hírek.
2: Rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Látványosan megrepett az A10-es autópálya Torda közelében. Óvatosságra intik a sofőröket. Az idei nyár legforróbb napjai még előttünk állnak a meteorológusok szerint. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, tűzoltók százai küzdenek a lángokkal. Hegyi mentők és kirándulók fogtak össze, hogy kimentsenek egy sérült fiatal nőt a remetei szorosból. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Jelentős repedés és süllyedés keletkezett az A10-es autópálya Szászsebes és Torda közötti szakaszán, Torda közelében. A közösségi médiában közzétett felvételek alapján az útpálya két forgalmi sávját is érinti a károsodás. Az Infomúr és 24 Facebook csoportban megjelent fényképeken jól látható, hogy az aszfalt látványosan megrepett, a burkolat pedig több helyen megsüllyedt. A meghibásodás pontos okáról egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást. Az érintett útszakaszon közlekedő autósokat fokozott óvatosságra kérik. A sofőröknek azt tanácsolják, hogy a helyszínhez érve mérsékeljék a sebességet, figyeljék a kihelyezett útjelzéseket, és körültekintően haladjanak át a sérült szakaszon. Egyelőre nem tudni, hogy a károsodás miatt szükség lesz-e forgalomkorlátozásra, illetve mikor kezdődhet meg a javítás. Az előttünk álló hét első felében még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepén azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végén ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és az idei nyár legmagasabb hőmérsékletei is ekkor várhatóak. Florinela Georgescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés igazgatója, a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, a következő 2-3 napban kevésbé lesz jellemző a légköri instabilitás. Záporok főként délutánonként elsősorban a domb- és hegyvidéki térségekben alakulhatnak ki, jelentősebb csapadékmennyiség nélkül. Florinela Georgescu arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa nyugati részén a héten újabb hőhullám bontakozik ki. Előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjedhet. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb, elviselhetetlenül forró hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Dél-Franciaországban csaknem 1500 hektár erdő égett le. A tűz megfékezésén több mint 600 tűzoltó dolgozik, munkájukat azonban jelentősen nehezíti a helyenként, óránként 50 kilométeres sebességgel fújó szél, amely gyorsan terjeszti a lángokat. Franciaországban 7 megyére adtak ki narancssárga hőségriasztást, a hőmérséklet több helyen megközelíti a 40 Celsius fokot. A spanyol határ közelében egy kemping szinte teljesen megsemmisült, miután egy bozott tűz mindent elpusztított a környéken. A hatóságok legalább 1700 turistát evakuáltak. A mentési és oltási munkálatokban 40 romániai tűzoltó is részt vett. A beavatkozás során sikerült elkerülni egy még nagyobb katasztrófát. A kemping területén több mint 150 gázpalackot találtak, amelyek közül sok felrobbant. A fehérmegyei mentőcsapatok a remetei szorosból menekítettek ki egy balesetet szenvedett fiatal kolozsvári nőt. Tegnap délután 15 óra körül a torockói bázis hegyi mentőit riasztották a remetei szoros alsó szakaszához, hogy első segélyben részesítsenek egy 26 éves kolozsvári fiatal nőt, számol be az Ager Press hírügynökség. A turista megcsúszott a kijelölt túraösvényen és súlyos lábsérülést szenvedett. A heves fájdalmak és a sérülés jellege miatt a nő teljesen mozgásképtelenné vált. Elsőként a közelben tartózkodó kirándulók látták el a sebesültet, és azonnal értesítették a hegyi mentőszolgálatot. A hegyi mentők elmondása szerint a beavatkozás rendkívül nehéz körülmények között zajlott. A sziklás terep és a szűkösvény miatt a hordágy szállítása még a tapasztalt szakemberek számára is komoly állóképességi próbát jelentett. A küldetést tovább nehezítették az útvonalra dőlt fák, amelyeket el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy a mentőcsapat átférhessen. A sérültet átadták a Smurd rohammentő egységnek, ami a kórházba szállította. A Salvamont képviselői nyilvánosan is köszönetet mondtak azoknak a turistáknak, akik azonnal összefogtak az első segélynyújtás során, valamint azoknak a civileknek, akik segítettek a hordágy cipelésében a nehéz terepen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős lesz az égbolt, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
4: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
5: Reklám.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírek elek.

ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

0: Turmezei Erzsébet versét hallgattuk meg az elmúlt percekben, utána pedig Leonard Bernstein Máriát című dala szólt. A következőkben pedig Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkban Szecsődi Árpád számít figyelmükre.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján szól hozzánk, Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreink következnek Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelem című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékos a nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt jutja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól.

az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a prófétákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az új és új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a prófétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számunkra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hathatósan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisded arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arcán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból, amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá, hogy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kínhaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy
Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket rádiónk önkéntes munkatársának, Ferenc Amáliának a tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Ifi napot tartottak Oroszfaluban. A jövendő egyház legyen valóban és csak is egyház címszó alatt került megszervezésre a presbiteri nap Lécfalván. Átadták az év tanára díjat a kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti karon. Konfirmandus napot szerveztek Páván. Világszerte fokozódott a keresztényüldözés intenzitása az Open Doors keresztény missziós szervezet friss kutatásai alapján. Most pedig következnek a részletek. Az árral szemben Krisztussal előre címszó alatt került megszervezésre Oroszfaluban az Ifi nap. A találkozó közös énekléssel kezdődött, amelyet az Életre való ifjúsági együttes vezetett. A dicsőítő énekek már a program elején ünnepi és egyben elcsendesedésre hívó légkört teremtettek, segítve a fiatalokat abban, hogy megérkezzenek Isten jelenlétébe és egymás közösségébe. A résztvevőket Beder Imre, az egyházmegye főjegyzője köszöntötte a 119. Zsoltár első verseinek üzenetével. A zsoltáros szavai arra emlékeztetnek, hogy boldog az az ember, aki az Úr útján jár, és életét Isten igéjének világossága vezérli. Ezt követően Raff Róbert, az oroszfalusi gyülekezet lelkipásztora üdvözölte a jelenlévőket, örömét fejezve ki, hogy a fiatalok ilyen szép számban gyűltek össze a Calvin hét ifjúsági alkalmán. Az igei szolgálatot Opra Koppány kisbaconi lelkipásztor végezte, aki a Timóteushoz írt első levél 4. részének 12. verse alapján hirdette Isten üzenetét. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Az áhítat központi kérdése az volt, hogy mitől válik értékessé egy fiatal ember. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy sokan mások elfogadásától, visszajelzéseitől vagy a közösségi média által kínált népszerűségtől teszik függővé önértékelésüket. A lelkipásztor rámutatott, az elutasítás és a kiközösítés fájdalmas tapasztalat lehet, ezért gyakran hajlamosak vagyunk olyan dolgokat tenni vagy mondani, amelyekkel elnyerhetjük mások tetszését. A keresztény ember azonban nem az emberek véleményéből meríti identitását, hanem abból, hogy Isten szeretett gyermeke. Presbiteri napot tartottak Lécfalván. A 16. Calvin hét 5. napján a lécfalvi református gyülekezet látta vendégül a Kézdiorbai református egyházmegye presbiteri napjának résztvevőit. Az alkalomra mintegy 140 lelkipásztor presbiter is meghívott vendég érkezett, hogy közösen figyeljenek Isten igéjére, erősödjenek szolgálatukban és együtt gondolkodjanak egyházuk jelenéről és jövőjéről. A nap Beke Boróka karatnai missziói lelkipásztor ige hirdetésével kezdődött, amely a Máté evangéliuma 15. részének 30. versére épült. Az ige hirdetés középpontjában a gyógyulás, az elfogadás és a közösség megtartó ereje állt. A lelkipásztor rámutatott arra, hogy mennyi különböző módon sérülhet meg az ember élete. Bár gyakran az egészséget természetes állapotnak tekintjük, valójában nincs tökéletesen egészséges ember. Mindannyian hordozunk testi, lelki vagy szellemi sérüléseket, hiányokat és terheket. Az ige egyik fontos üzenete szerint Isten közelében helye van a betegnek, a megtörtnek, a fogyatékossággal élőnek és mindazoknak, akik valamilyen módon sérülten hordozzák életüket. A gyülekezetnek és az egyháznak olyan közösséggé kell válnia, ahol senki sem érzi magát kívülállónak vagy másodrendű tagnak. Krisztus körül mindig volt hely a szenvedők számára, és ma is helyet készít számukra az ő egyháza. Az ige hirdetés másik hangsúlyos gondolata a segítők felelőssége volt. a Máté evangéliumában szereplő betegek nem maguktól jutottak Jézushoz, hanem mások vitték őket oda. A kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatóinak szavazatai alapján idén dr. Márton János adjunktus vehette át az év tanára díjat. Arra a kérdésre, hogy milyen feladatok és kihívások határozzák meg az idei évét, elmondta, hogy lelkipásztorként az egyetemi katedrán is leginkább az foglalkoztatta, hogyan adhatja át a Bibliában olvasottakat, miként teheti azokat élővé a mai kor embere számára. Mindamellett, hogy elméletet is tanít, a legfőbb törekvése az, hogy a diákokkal bejárja azt az utat, amely az elmélettől a gyakorlatig vezet. Elmondta, sok esetben, amikor a fiatalokkal a Szentírásról beszélgetett, azt tapasztalta, hogy idegen számukra a bibliai szöveg, különösen az Ószövetség nyelvezete. Pedig az Ószövetség ma is élő üzenetet hordoz, amelyet nem csak megértenünk kell, hanem megélnünk is. Az adjunktus kiemelte, ő a gyakorlati megvalósítás felé igyekszik terelni a hallgatókat. Például azon keresztül, hogy miként valósulhat meg egy-egy konkrét élethelyzetben a fele baráti szeretet, vagy hogyan juthatunk el a valódi megbocsátásig. Bevallotta, számára maga a tanítás mindig kihívás, hiszen folyamatosan aktualizálni kell azt az üzenetet, amit át szeretnénk adni. Ugyanakkor a mai fiatalok világának megértése sem egyszerű feladat, hiszen jelentős a korkülönbség közöttük és tanáraik között. Konfirmandus napot szerveztek Páván. Az alkalom az életre való ifjúsági együttes zenés dicsőítésével vette kezdetét. A résztvevőket nagy tiszteletű Balogh Zoltán egyházmegyei esperes köszöntötte, és külön üdvözölte azokat a fiatalokat, akik ősszel kezdik meg első, illetve második évüket a konfirmációi felkészítőn. Köszöntőjének alapigéje Józsué könyvének ismert bátorítása volt. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Az áhítat középpontjában a félelem és a bizalom kérdése állt. Elhangzott, hogy a konfirmandus korúak életében is természetes módon jelen vannak a szorongások, a bizonytalanságok és a jövővel kapcsolatos kérdések. Sok fiatal keresi a helyét a világban, szeretne megfelelni a környezetének, miközben fontos döntések előtt áll. Isten azonban ugyanazt az útravalót adja ma is, amelyet egykor Józsuénak adott. Nem csupán bátorít, hanem jelenlétét is ígéri. A keresztény ember reménysége éppen abban áll, hogy Isten Jézus Krisztusban mellénk áll, megfogja a kezünket és vezet bennünket életünk útján. Világszerte fokozódott a keresztényüldözés intenzitása, derül ki az Open Doors keresztény missziós szervezet legfrissebb kutatásaiból. Nigériában és a környező országokban az erőszakos cselekmények száma drasztikusan magas. Itt nem csupán elnyomásról, hanem fegyveres támadásokról, emberrablásokról és közösségek elűzéséről van szó. India és környéke egyre inkább a nacionalista vallási törekvések színtere. Itt a jogi korlátozások, például az áttérést tiltó törvények mellett a társadalmi kirekesztés és a helyi közösségek által elkövetett zaklatások jelentik a fő problémát. Közel-Keleten, bár a nyílt háborús konfliktusok intenzitása sok helyen változott, a keresztény közösségek száma folyamatosan csökken. A történelmi keresztény közösségek elvándorlása vagy elszigetelődése továbbra is komoly aggodalomra ad okot. Kínában az állami megfigyelés, az arcfelismerő rendszerek és a digitális adatbázisok segítségével jelentős mértékben korlátozzák a keresztény közösségek gyülekezéseit. Híreinket a református.ro, a református.hu, valamint az opendoors.hu hivatalos portáljai alapján szerkesztettük.
0: Keresztény híreinket hallották Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelem című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Kegyelem. Kegyelem az, ami megörvendeztet. A kegyelem görögül karisz. Ez a kifejezés ugyanabból a tőből származik, mint a kairein, azaz örvendezni, és a kara, azaz öröm. A karizma kegyelmi ajándék a szolgálatra, és ebből származik. A karisz olyan valamit jelent, ami megörvendeztet, vagy örvendetesen meglep. Gyakran kellemest és kedvességet is értenek rajta. Ugyanezt a latinban is megtaláljuk, kifejezése a grácia. A kegyelem gyakran az ember felé Isten olyan magatartását jelenti, ami megörvendeztet vagy eláraszt. Jelent továbbá jó akaratot, kedvességet, amelyről Lukács evangéliuma második részének 52. verséből, valamint a Cselekedetek könyve második részének 47. verséből olvasunk, továbbá jelent hajlandóságot, személyes részvétet, megbocsátást. Leginkább magas állású személyekre, főképp királyokra vonatkozik ez. Gondolnunk kell itt Keletnek korlátlan hatalmú uralkodóira, akiknek kegyétől vagy rossz indulatától emberek sorsa függött. Egy ilyen királynak a kegyelme bőséget, pompát és fölemelkedést hozott. A kegyelem Isten közvetlen beavatkozása. Amikor egy király valakivel szemben kegyelmet gyakorolt, az mindig azt jelentette, hogy annak életébe személyesen belenyúlt, közvetlenül megajándékozta valamivel, vagy vétkeit és büntetését minden fennálló hatóságon és törvényen túl elengedte. Az új szövetség Isten kegyelmén mindig az ő közvetlen beavatkozását, segítségét és adományát érti. Kegyelemben lenni közvetlen kapcsolatban állást jelent Istennel. János azt mondja, evangéliuma első részének 17. versében, a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és a valóság Jézus Krisztus által lett. A törvény útján is van kapcsolata az embernek Istennel, de csak közvetett. Ami a császártól közvetett utakon, sok közvetítő személy és hivatal útján jut el a polgárokhoz, az hatásában sokat gyengül és veszít azzal szemben, ami közvetlenül az uralkodótól jön. A törvény alatt csak gyéren szivárog ez felülről lefelé, de ahol kegyelem van, ott az isteni teljesség. A kegyelem teljességet jelent, és szárnyakat ad isteni cselekedetekhez. Pál ismételten beszél Isten kegyelmének gazdagságáról, az Efézus beliekhez írott levél első részének 7. versében, valamint Timóteushoz írott első levél első részének 14. versében. Ott, ahol kegyelem van, a bőségből meríthet az ember. A megkegyelmezettnek isteni bőség adatott, s mindazt, amit mások, minden megerőltetés mellett sem tudnak véghez vinni, ő azt könnyedén megteszi. Aki kegyelmet nyert, közvetlen megállást Isten előtt, az nem állhat többé már a törvény alá, a csupán közvetett viszonyba Istennel, mert így a felülről származó bőséget eljátszaná, és az ember kiesne az Istennel való közösségből. Erről olvasunk a Galatákhoz írott levél második részének 21. versében, valamint az 5. rész 4. versében.
A kegyelem megbocsátás, de egyúttal Isten önmaga odaadása is. A kegyelem gyakran megkegyelmezést, azaz a vétkek elengedését, az istentelenség börtönéből való megszabadítást jelenti. A kegyelem azonban sohasem jelent puszta megbocsátást, hanem mindig Isten önmaga odaadását is. Megjegyzendő, hogy a Szentlélek ajándékát kegyelmi ajándékoknak nevezzük, azaz karizmának. A szó alapjelentése, kegyelem az, ami megörvendeztet, az új szövetségben mindenütt megáll.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelem című részt Fádi Jónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Isten.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk az elmúlt percekben Szecsődi Árpád szerkesztésében, és a rovatot holnap délelőtti online műsorunkban is meghallgathatják a 10 órai híreket követően, illetve jövő kedden homokóra későjeli műsorunkban. Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián, online azonban továbbra is hallgathatnak minket. 17 órakor hírekkel jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra után hírekkel és vers, illetve krédó rovatunkkal várjuk hallgatóinkat, 20 órakor pedig esti mesével és gyerekzenével jelentkezünk.

Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk, második óránkban a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő követi, illetve múlt hétfői keresztjén élet felekezet közé rovatunkat hallgatjuk meg. A homokóra harmadik és egyben utolsó órájában pedig a múlt vasárnap sugárzott zenélőköntös komoly zené rovatunkat hallgatjuk újra. Ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorral várja hallgatóinkat Ungvári Szende. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt három órában velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amely Frida Kahlo, mexikói festőművésztől származik, aki 1907-ben ezen a napon született. Semmi sem abszolút. Minden változik, minden mozog, minden forgásban van, minden elszáll és eltűnik. Elérhetnek minket az Agnoszkokat, agnoszradio.ru elektronikus posta címünkön, személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Illetve visszahallgathatják műsorainkat az agnoszradio.ru honlapunkon, vagy megtalálnak Spotify-on és SoundCloud-on is. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjam újból.

ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

pillanatban megszerettelek. Úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám,

0: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Látványosan megrepett az A10-es autópálya Torda közelében. Óvatosságra intik a sofőröket. Az idei nyár legforróbb napjai még előttünk állnak a meteorológusok szerint. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, tűzoltók százai küzdenek a lángokkal. Hegyi mentők és kirándulók fogtak össze, hogy kimentsenek egy sérült fiatal nőt a remetei szorosból. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Jelentős repedés és süllyedés keletkezett az A10-es autópálya Szászsebes és Torda közötti szakaszán, Torda közelében. A közösségi médiában közzétett felvételek alapján az útpálya két forgalmi sávját is érinti a károsodás. Az Infomúr és 24 Facebook csoportban megjelent fényképeken jól látható, hogy az aszfalt látványosan megrepett, a burkolat pedig több helyen megsüllyedt. A meghibásodás pontos okáról egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást. Az érintett útszakaszon közlekedő autósokat fokozott óvatosságra kérik. A sofőröknek azt tanácsolják, hogy a helyszínhez érve mérsékeljék a sebességet, figyeljék a kihelyezett útjelzéseket, és körültekintően haladjanak át a sérült szakaszon. Egyelőre nem tudni, hogy a károsodás miatt szükség lesz-e forgalomkorlátozásra, illetve mikor kezdődhet meg a javítás. Az előttünk álló hét első felében még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk, a hét közepén azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végén ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és az idei nyár legmagasabb hőmérsékletei is ekkor várhatóak. Florinela Georgescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés igazgatója, a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, a következő 2-3 napban kevésbé lesz jellemző a légköri instabilitás. Záporok főként délutánonként, elsősorban a domb- és hegyvidéki térségekben alakulhatnak ki, jelentősebb csapadék mennyiség nélkül. Florinela Georgescu arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa nyugati részén a héten újabb hőhullám bontakozik ki. Előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjedhet. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb, elviselhetetlenül forró hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Dél-Franciaországban csaknem 1500 hektár erdő égett le. A tűz megfékezésén több mint 600 tűzoltó dolgozik, munkájukat azonban jelentősen nehezíti a helyenként, óránként 50 kilométeres sebességgel fújó szél, amely gyorsan terjeszti a lángokat. Franciaországban 7 megyére adtak ki narancssárga hőségriasztást, a hőmérséklet több helyen megközelíti a 40 Celsius fokot. A spanyol határ közelében egy kemping szinte teljesen megsemmisült, miután egy bozott tűz mindent elpusztított a környéken. A hatóságok legalább 1700 turistát evakuáltak. A mentési és oltási munkálatokban 40 romániai tűzoltó is részt vett. A beavatkozás során sikerült elkerülni egy még nagyobb katasztrófát. A kemping területén több mint 150 gázpalackot találtak, amelyek közül sok felrobbant. A fehérmegyei mentőcsapatok a remetei szorosból menekítettek ki egy balesetet szenvedett fiatal kolozsvári nőt. Tegnap délután 15 óra körül a torockói bázis hegyi mentőit riasztották a remetei szoros alsó szakaszához, hogy elsősegélyben részesítsenek egy 26 éves kolozsvári fiatal nőt, számol be az Ager Press hírügynökség. A turista megcsúszott a kijelölt túraösvényen és súlyos lábsérülést szenvedett. a heves fájdalmak és a sérülés jellege miatt a nő teljesen mozgásképtelenné vált. Elsőként a közelben tartózkodó kirándulók látták el a sebesültet, és azonnal értesítették a hegyi mentőszolgálatot. A hegyi mentők elmondása szerint a beavatkozás rendkívül nehéz körülmények között zajlott. A sziklás terep és a szűkösvény miatt a hordágy szállítása még a tapasztalt szakemberek számára is komoly állóképességi próbát jelentett. A küldetést tovább nehezítették az útvonalra dőlt fák, amelyeket el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy a mentőcsapat átférhessen. A sérültet átadták a Smurd rohammentő egységnek, ami a kórházba szállította. A Salvamont képviselői nyilvánosan is köszönetet mondtak azoknak a turistáknak, akik azonnal összefogtak az első segélynyújtás során, valamint azoknak a civileknek, akik segítettek a hordágy cipelésében a nehéz terepen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős lesz az égbolt, csapadékot nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektrákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektrákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
10: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
11: www.agnusradio.ru
10: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálat a Krisz lendületén.
1: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni.
0: A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás.
2: Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben.
0: Ismét méra lesz a világ közepe.
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András zenekara.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. A Krisz idei lendületén több workshop is helyet kapott, ahol fiatalok is aktívan bekapcsolódtak a közös gondolkodásba és szolgálatba. A programban a Frigy is részt vett, Margitics János ifjúsági lelkésszel együtt erősítve a fiatalok közösségi és lelki épülését. A szolgálat azonban nem csak a foglalkozásokban jelent meg, a fornosi és a beregi református gyülekezetek is fontos szerepet vállaltak az eseményen, hiszen közösen készítettek ebédet több mint 400 résztvevő számára. A háttérben végzett szolgálatról és az összefogás jelentőségéről Barta Attilával, a fornosi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: 2026. június 27-én zajlik a Barátság stadionban a lendület, a Krisz szervezésében, és jelen van a Frigy is. Workshop formájában várják majd a fiatalokat. Mivel készültek számukra?
2: Egy olyan rendezvény sátor lehetőséget szerettünk volna megvalósítani, amiben van egy kis hűsítő gyümölcs, frissen felvágva éppen ezek a apró kattanások a háttérben, a kés és a vágódeszka szimfóniája. A többiek már lassan rakják össze a kis feladatokat, hogy egy kis játékos, kis különböző feladatok teljesítésén keresztüli próba legyen a fiatalok elé adva, és akkor lehet egy kis hűsítőt nyerni, feliratkozni a közösségi médiánkra, a kollégiumot keres valaki, a Kálmán János református szakkollégiumot felfedezheti nálunk, beszélgethet a gyülekezetünk ifjúságával, ifiseivel, ifi munkatársaival, úgyhogy bár Frigy sátor cím alatt van, de azt hiszem itt van az egész falu népe, ahogy mondja a szleng. Úgyhogy nagyban készülünk arra, hogyha a szabad időben majd eljön a lehetőség, akkor elérjük ezeket a fiatalokat.
1: Hogyan lehet buzdítani őket ma arra, hogy fiatalként itt legyenek és szolgáljanak? Ebben a nagy hőségben tegyük hozzá?
2: Hát nem nehéz, csak a nap 24 órájából a lehető legtöbbet kell velük tölteni. Újra készen kell lenni a kompromisszumra, és nem utolsó sorban, ezek fölött, minden fölött az ő saját elhívásuk az, ami itt igazából megmozgatja a csapatot, mert nincs olyan a világon, hogy valakit parancsszóval ide vagy amoda küldünk ki. Ez nem egy intézményesített keret, hogy meg kell történjen valami. Ezek fiatalok, akiknek ifis közösségük van, vagy egyetemi gyülekezetük, és azon belül ők felelősnek érzik magukat. Felelősnek érzik magukat azért, hogy milyen képet alkot róluk egy közösség, amikor meglátja az ő sátrukat. És mivel kép itt nincsen, csak hang, ezért el tudom mondani, hogy a minimumból a maximum jön ki ezen a helyen is, mert ezt az egy kis programocskát körülbelül olyan, hát 15 fiatal készíti elő. Most jött vissza éppen a gyalogtúráról a 36 fokban az egyik munkatársunk, aki jégért volt, úgyhogy ezek olyan nagy ajándék és szép dolgok, amikhez bőven köze van Istennek, és azt hiszem az egésznek olyan mozgatója azokban az elhívásokban, amit ezek a fiatalok kaptak.
1: És valljuk, azért van tapasztalatuk, hiszen már szerveztek villámtöltést is, ami hasonló alkalom volt, és valóban nagyszabásúra sikeredett, és több száz fiatalot is meg tudtak szólítani, tehát ők is benne vannak ebbe az érában, és folyamatosan szervezkednek, és ők is szeretnék ezeket megvalósítani.
2: Hát a gyülekezetünk bázisán működő ifjúsági misszióban van egy olyan koncepció, hogy a nyár zárás, az tényleg egy villámtöltés nevezetű programmal történjen meg, és ennek a zárásnak a lényege az, hogy ilyen személyes evangelizációs jelleggel is jelen vagyunk a fiatalok között, és van tapasztalatunk is, de tapasztalatnál azt hiszem még fontosabb a jelenlét, vagy lehet, hogy nem is lehet a kettő között igazából nagy drámai különbségeket felmutatni, mert egyik a másik nélkül nem igazán működik, de nekünk, hál' Istennek, egy olyan kegyelmi időnk van, hogy egy ilyen csapattal szolgálhatunk most itt a Krisz alkalmán, a lendületen. Bízunk benne, hogy itt is minél több fiatalt elér majd az Isten.
3: Áldás békességet, Barta Attila vagyok, a fornosi gyülekezetnek a lelkipásztora, és Krisz munkatárs, választmányi tag is, a mércének az elnöke. Tehát magam is részt veszek a választmányi üléseken, és akkor, amikor szóba került a főzésnek a kérdése, hogy hogyan lesz megoldva fiatalok számára az étkeztetés, akkor jött a felkérés, hogy szívesen vennék, hogyha a gyülekezetünk ebben segítene. Úgyhogy mi meg örömmel vállaltuk ezt. Ezelőtt éveken, amikor a lendület volt, akkor is rendszeresen éltünk ezzel a szolgálati lehetőséggel. Épp most a fazekakat kavargatva emlegetjük, hogy milyen volt, amikor a Berekkenben egy hasonló népes táborral főztünk az akkori fiatalok számára, úgyhogy megkaptuk a felkérést, örömmel vállaltuk, 260 fő számára 130 liter paprikás krumplival készülünk, úgyhogy most egy ilyen 12 család szorgoskodik a két kondér mellett, örülünk neki, hogy itt lehetünk, láthatjuk a sok fiatalt, és várjuk majd őket szeretettel az asztalhoz, reméljük, hogy jó lesz a paprikás krumpli is.
1: 12 család, azért a mai kialakult helyzetben találni 12 családot egy gyülekezetben, aki örömmel eljön és szolgál, hát 40 fokban a tűző napon, hát azért azt gondolom, ez valóban szolgálat.
3: Már nagyon várták, hogy kimozduljunk, és valami csapatban tegyünk. Egy összeszokott közösség vagyunk, és mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Az elmúlt időszak nem nagyon adott rá lehetőséget, de most többeknek megoldódott az, hogy szabadon tudjon mozogni akár a férfiak közül is, és akkor így jöttünk. Vannak olyanok, akiknek időközben megszületett a harmadik gyermek, vannak olyanok, akik az örökbefogadást kezdték el, az örökbefogadás folyamatát, vannak diakónusaink, tehát úgy fellendült, visszakaptuk egy kicsit a régi lendületet a lendületen, és belendültünk mi is, és azt látom, hogy jót tesz nekik is, örülnek annak, hogy szolgálhatnak, látom a lelkesedést, hogy már nagyon várták, és nekik ez egy ajándék, hogy tehetik.
1: Mit tesz a háttérben egy lelkipásztor, hogy ilyen összefogó gyülekezet legyen? Hogy valóban akár ilyenre is hajlandóak legyenek, hogy a szombati napjukat, amikor nagyon meleg van, otthon is lehetnének a hűvös meleg szobában, de ők valóban odaszánják az idejüket, és ezáltal is szolgálják az Urat. És mint ahogy az egyenpólókon is látszik, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok szín elé.
3: Igen, ezt az egységpólót, ezt tavaly karácsonyi ajándékként kapták a munkatársak. Az az igazság, hogy tényleg lenne munkájuk, mert ők mind földműveléssel foglalkoznak, a csemege, kukorica épp most érett be, úgyhogy most mind vagy a kukoricásban lennének, vagy a piacon a kukoricával, de mindnyájan félretették a maguk munkáját, és eljöttek azért, hogy itt legyenek. Hogy mi a feladata egy lelkipásztornak? Egyrészt, hogyha látják rajtam azt, hogy én jókedvvel csinálom, és bennem van egyfajta lendület, most használjuk akkor ezt a szót erre, akkor ők is fellelkesednek. Hogyha azt látják, hogy én is csak immel ámmal, akkor ők is nyilván úgy állnak hozzá a dolgokhoz. De mivel engem is fellelkesít, hogy ennyi idő után újra lehetőség nyílik a fiatalok számára ilyen módon így együtt lenni, ezért ez őket is fellelkesíti a munkatársakat. Másrészt pedig nagyon sok szervezési munka van mellette, semmit ne felejtsünk otthon, ki mit fog elhozni, kinek mi lesz a felelőssége. Konkrétan meg kell szervezni, le kell osztani a feladatokat, hogy aztán ne egymás dolgába fogjunk bele, ne az legyen, hogy megbeszéltük, hogy elhozzuk, de aztán nem hozta el senki, tehát rengeteg apró, lékos szervezési munkálat van mögötte.
1: Volt Krisz elnökként. Milyen itt lenni ma? Mert azért belelátott abba, hogy milyen a szervezési munkálatok, azért tudja, hogy mivel jár ez. Milyen ma itt lenni a lendületben úgy, hogy önnek is fontos az, hogy a fiatalokkal foglalkozzanak ma 2026-ban?
3: Megható, az az igazság. Most végig gondolok azon az időszakon, amióta Krisz az életembe lépett, vagy én a Krisz életébe, egy egészen hosszú út vezetett el idáig, és olyan jó, hogy nem szűnt meg. Nagyon sokszor voltak kritikusaink, és feltették a kérdést többször, hogy hol van a Krisz, és mit csinál a Krisz. Hát innen is üzenjük, hogy itt vagyunk, és szolgálunk, és láthatja, nem csak ember, hanem jó reménység szerint Isten is látja azt, hogy tényleg azért jöttünk, hogy szolgáljunk, nem csak szórakoztassunk, mert van lehetőség a kikapcsolódásra, a fiataloknak lesz lehetőségű különféle sporttevékenységekre. A legfőbb feladat az, hogy Jézus megismertessük velük, és nekem ezért dobog a szívem. Amikor hallom a dicsőítő csapat, hogy énekel, akkor magamban azért imádkozok, hogy Úram, bárcsak utolérni annak a dalnak a szövege, azt a fiatalt, aki most ott ül a lelátón, és lehet, hogy őt még csak a dallam érinti meg. Én meg azért imádkozok magam, hogy a szöveg érintse meg az ő szívét, és történjen meg azoknak a fiataloknak az életében az a fajta változás, amit az Isten az én életembe hozott, épp a Kriszen keresztül, hiszen én pont egy Krisz hétvégén tértem meg, és ott hallottam meg az Isten igéjét, úgyhogy nekem ez nagyon komolyan ott van a szívemben, hogy Isten el tud ezen a szervezeten keresztül érni nagyon sok fiatal, és lásd, nem csak hívő, megtért ember lehetek Isten kegyelméből, hanem lehetek hívő férj, hívő édesapa, hívő szolgálattevő a gyülekezetben, és még mindig a Krisz csapatán belül. Annyi módon, annyiféle képen megáldott az Isten. Most örülök, hogy valamit ebből újra visszaadhatok a Krisznek, Istennek.
1: Ezt a szót, hogy megtér, többször is a használta. Ma, ha itt van egy fiatal ezen a lendületen, hogyan ismerheti fel, hogy most ez az a pont, amikor én megtértem?
3: Isten szent lelke ezt érezteti. Én a szerelemhez szoktam hasonlítani. Amikor az ember szerelmes lesz, akkor azt veszi észre, hogy a gondolata mindig a másik körül forog, és nem tud elszakadni. Valahogy vonzódik a jelenlétében annak a másiknak, és én ugyanígy voltam az Istennel, hogy vonzódtam oda, ahol az ige szól, vonzódtam oda, ahol nekem Isten igéről beszélnek, és egyszer csak szerelmes lettem az Istenbe, azt vettem észre, hogy én már nem akarok nélküle élni, én nem akarok úgy élni, hogy nekem nem nyílik ki a Biblia, nem akarok úgy élni, hogy nem kérdezem meg az Istent, hogy mit akarsz az én életemmel kezdeni. Nem akarok úgy élni, hogy az Isten ne szóljon bele abba, hogy kit akar mellém rendelni, hogy mi az ő terve felőlem. És számomra ezt jelenti, átadtam a vezetést Istennek. Lemondtam arról, hogy én vezessem a saját életemet, azt mondtam, Uram, az életem a tiéd, és ahogy akarod, úgy legyen minden benne. Hogyha ma le akarnám egy fiatal nyelvére fordítani, akkor azt mondom, hogy a vezetést átadom, Uram, legyen tiéd.
0: Az elmúlt percekben Margitics János és Barta Attila református lelkipásztorokkal beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés és a gyermekáldás. Az apáról, fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt, a lányok férhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tóth Temese.
1: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
2: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban, a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben.
1: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
2: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
1: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermeke, tehát a meddőséget.
2: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. Úgyhogy sokszor a meddőség inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van. Ábrahám és Sára nagyon idős korban kapnak gyermeket. Sokáig azt gondolják, hogy nem lehet nekik, de aztán kivárják a sorukat végül, és akkor születik egy fiúgyermek, és ezen keresztül be tud teljesedni az az isteni ígéret, hogy Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony, miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
2: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkísér az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben, egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
2: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogyan maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel. Tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már róla, szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül a sílói szentélybe, éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres próféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
2: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermek, ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskola rendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
0: Az elmúlt percekben Németh Áron lelkipásztorral, a DRH egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
2: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozottak.
1: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
2: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált. Ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érteződőket.
1: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízben fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
2: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólintsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
1: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy elezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
1: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
2: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
1: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
2: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
0: Az elmúlt percekben Varga Zoltán Lászlóval, a Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai vasárnapon. Örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és azt kívánom, hogy a mindennapjainkat a heti vezérige kísérje. Jézus mondja, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy június 24-én 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartunk, 11 óra 30 perctől, azaz fél 12-től pedig német nyelvű istentiszteletet. Szerdán, június 20-án 10 órától bibliaórát tartunk. A nagy imádságban megemlékezünk Szotelekán Jánosról, aki 5 évvel ezelőtt hunyt el. Megemlékezik róla testvére Éva. Kérjük, jelezzék, ha beteg, ágyhoz kötött, kórházban lévő gyülekezeti tagról tudnak, annak érdekében, hogy meg tudjuk látogatni, tudjunk beszélgetni vele, és tudjunk imádkozni érte. A Persejbe elhelyezett adományaikkal a gyülekezet szeretetszolgálatát és munkáját támogatják. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt. Isten gazdag áldása legyen az adakozó testvéreinken. Július 11 és 15 között kerül megrendezésre az országos ifjúsági tábor a Brassó melletti Kriszbán, melyre 15 év és 20 év közötti fiatalokat várnak. A tábor részvételi díja 100 lej. További információkért jelentkezzenek a lelkészi hivatalban. Július 13 és 15 között szervezzük meg az egyházmegyénk sátoros gyerektáborát a Beszterce melletti Zsejken. Részvételi díj 50 lej. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet, a korosztály pedig 10 és 15 év közötti gyermekek. Isten éltesse névnapjukat ünneplőket, Laura, Arnold, Levente, Gyárfás, Rafael, Alajos, Paulina és Zoltán nevet viselő testvéreinket. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Áldjad én lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Uram, irgalmas édesatyám, te látod nyomorúságomat, te látod nehézségeimet, te látod bűneimet, megkötözöttségeimet. Te látod, Uram, hogy mindaz, ami bennem felhalmozódik, nagyon sokszor gát. Gát ahhoz, hogy hozzád jöjjek, gát ahhoz, hogy embertársaimmal közösségben legyek, gát ahhoz, hogy segíteni tudjak, gát ahhoz, hogy szeretni tudjak. Te látod, Uram, hogy az elmúlt héten hányszor építettem gátokat. Most hozzád jövök, és kérlek, rombold le ezeket. Kérlek, te adj szabad utat hozzád és egymáshoz, azért, Urunk, hogy örülni tudjunk, hogy felszabadult életünk legyen, hogy benned bízzunk, hogy téged kövessünk. Kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten irgalmas, kegyelmes válasza: amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az Atya a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra rendelt levélbeli szentleckét, mely megírva található Pál apostolnak a Timóteushoz címzett első levele, első fejezetének 12-től 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásról méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják, és tiszta szívvel megtartják Istennek szent igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az evangéliumi szentigét, mely megírva található a Lukács írása szerint való szent evangélium 15. fejezetének az első 3, illetve 11-től 32-ig terjedő verseiben a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki a nekem vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához.

kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Elé hívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágotta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt igehirdetési alapigét, amelyet megírva találunk a János apostol első levelében, az első rész 7. versétől a második rész 5. verséig a következőképpen. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosság,

világban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg az ő parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Eddig tart az alapige. Világosság és sötétség. Elég gyakori ige ez adventben, de nem most. Viszont megvan ma is az aktualitása. Azt olvassuk az igében, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Most arra kérlek benneteket, hogy hunyjátok be a szemeteket most. Mindenki hunyja be a szemét. És képzeljétek el annak az arcát, aki mellett ültök. Ha éppen nem ülsz valaki mellett, akkor képzeld el azt, aki a hátad mögött ül. Mennyire tiszta ez az arc, mennyire látod a ráncokat, mennyire látod, hogy simma-e vagy sem, mennyire felismerhető az, aki melletted ül. Kinyithatod a szemed, és megnézheted a másik arcát. Ugye, kedves testvérem, elég nehéz a sötétségben tapogatózni. Elég nehéz felismerni egy jól ismert arcot akkor, amikor lehunjuk a szemünket. Elég nehéz felidézni minden egyes vonulást az arcán. Nem olyan könnyű. Az igében azt olvassuk, hogy ha a világosságban jártok, akkor közösségetek van egymással. Ha viszont sötétségben vagytok, akkor nem látjátok meg egymást. Nem ismeritek meg egymást. Mit jelent vajon ez a világosság, és mit jelent ez a sötétség a mai igénkben? Kedves testvérem, amikor minél több dolgot elrejtesz magadban, amikor egyre inkább magadban gyúrod azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretnéd, hogy embertársaid megismerjenek, akkor egyre inkább elveszíted önmagad fölött és a kapcsolataid fölött az uralmat. Egyre távolabb kerülsz a másik embertől, és egyre távolabb kerülsz az Istentől. Hogyha sötétségben tartod magad, ha sötétségben tartod az érzelmeidet, a fájdalmaidot, és hogyha nem mered ezeket kimondani annak, aki mellett éppen ülsz, aki a legközelebb áll hozzád, és legfőképpen Istennek, akkor eltávolodsz,
és egyre távolabb kerülsz embertársaitól és Istentől, valahogy úgy, mint a tékozló fiú. Mert te is elkezdesz tékozolni a sötétségben. Elkezdesz minél több energiát abba fektetni, hogy a másik ember ne ismerjen meg. Elkezdesz minél több energiát úgy csoportosítani az életedben, hogy minél mélyebbre rejtsed bűneidet, hogy minél láthatatlanabbá tedd azt. És így nem jut időd, nem jut erőd, nem jut energiád a másik emberre. Azt olvassuk, hogy ha világosságban vagy, akkor közösséged van embertársaiddal, és legfontosabb az, hogy közösséged van Istennel. Igazából összefoglalva, a kulcs az őszinteség. Az őszinteség, ami annyira nehéz nekünk. Mert mi is történik akkor, amikor őszinték vagyunk? Sebezhetőkké válunk. Kinyitjuk magunkat, és amikor kinyitjuk magunkat, akkor persze, hogy könnyebben eltalálnak azok az íjak, azok a nyilak, amelyekkel talán felénk lőnek. Rosszindulatú megjegyzések, felhánytorgatások, és sorolhatnám. És mégis a kulcs az őszinteség. És ez visz közel Istenhez is. Aztán azt is olvastuk az igében, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, ugye rejtegetjük magunkat, akkor önmagunkat csaljuk meg. És mennyire szeretjük mi önmagunkat megcsalni? Nagyon. Naponta megtesszük. Főleg olyankor, amikor legyintünk, hogy hát én nem loptam, nem hazudtam, nekem nincsen bűnöm. Olyankor, amikor valakit megsértünk, tudjuk, hogy megsértettük, és azt mondjuk rá, hogy hát megérdemelte, hát nem ezt érdemli? Akkor csaljuk meg önmagunkat, amikor a másiknak felhányunk valamit. Akkor, amikor a másikkal nem úgy bánunk, ahogy kellene. Akkor, amikor önmagunknak nem ismerjük be, hogy igazából kik vagyunk mi. Mert hogyha tükörbe nézünk, akkor kezdjük felismerni azt, hogy bűneink vannak, és kezdjük felismerni azt, hogy kik is vagyunk valójában. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. Pál apostol folytatja, hogy gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Hát hogyan lehet ezt megtenni, hogy ne vétkezzünk? Hogyan érhetjük el azt, hogy ne vétkezzünk? Hát sehogy. De folytatja és azt mondja, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál. Kedves testvéreim, nagyon sokat foglalkoztatott engem gyerekkoromban, és most is az a kérdés, hogy mit csinál Jézus a mennyben. Ugye tudjuk, hogy nagy csütörtökön átment a mennybe, és mit csinál Jézus a mennybe? Szerintetek mit csinál ott? A hiszek egybe azt mondjuk, hogy ül az atya jobbján. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ott van a trónon és ül, és nézi azt, hogy mi történik velünk, vagy beszélget az atyával, vagy az angyalokkal énekel. Vajon mit csinál Jézus a mennybe? És ez az ige adta meg nekem a választ. Pártfogol. Jézus a mennybe kemény munkát végez. Pártfogol az atyánál. Akkor, amikor bűnt követek el, akkor Jézus oda megy az atyához, és azt mondja neki, így képzelem el, igen, ezt és ezt tette Olivér,
bűnt követett el, de itt vagyok én, aki miatta haltam meg. Ne tekints az ő bűneire. És hogyha minden emberre így gondolunk, akkor Jézusnak tényleg nagyon sok munkája van. Esedezik az atyánál érettünk. Milyen nagy dolog ez. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e valaha, hogy ez mekkora kiváltság számunkra, hogy van egy Jézusunk, van egy pártfogónk, aki ott van az atyánál, az atya előtt, és folyamatosan téged védelmez, és folyamatosan Isten előtt téged tisztára mos. Jézus pártfogol. Ahhoz, hogy jobban megértjük ezt a kifejezést, de nagyon sok minden van benne, egy történetet szeretnék elmesélni, amikor, hát nem is olyan régóta történt, arról volt szó, hogy össze kellett vonni a temetőben két parcellát, és a bürokrácia az elég nagy itt Romániában, el kellett menjek a polgármesteri hivatalba, és ott egy elég magas rangú tisztségviselővel kellett találkozzak, hogy elmondjam neki, hogy miért kell ezt a két parcellát összevonni. És azt se tudtam, hogy hogy mondjam el, azt se tudtam, hogy pontosan hogyan fogalmazzak, hogy jó legyen, és találkoztam egy ismerőssel, éppen egy magyar tanácsossal, és kérdi, hogy mit keresel itt. Elmondom a bajomat, és azt mondja nekem, hogy vár csak egy picit. Átmegyünk egy-két folyosón, bemegy egy irodába, én megvárom kint, utána meg azt mondja, gyere, légy szíves. És előadta az én problémámat azokkal a jogi kifejezésekkel és azokkal a szavakkal, amelyeket én nem tudtam volna megfogalmazni úgy, ahogyan ő. Pártfogásába vett, és pár pillanat alatt el volt intézve a dolog. Így képzelem el azt, amikor Jézus ott áll az atyánál, és pártfogol téged. Kedves testvérem, ezt használd ki, mert megéri. Mert megköszönni Jézusnak. Merjél vele ezért beszélgetni. És a legvégső dolog, hogy hogyan is épül fel, és mire épül fel a pártfogás, illetve az, hogy a világosságban járjunk, azt mondja János apostol, hogy az egész a szereteten alapszik. És ez nem olyan majom szeretet, hanem ez az a szeretet, amikor képes vagyok magamot odaadni a másikért. Hadd kérdezzem meg zárásként, hogy mik a te sötétségeid? Mi az, ami nem engedi, hogy közel kerülj embertársaidhoz és Istenhez? Gondold végig azt, hogy mi az, amivel folyamatosan megcsalod magad, és ezeket merd oda tenni a pártfogó ölébe, a pártfogó kezébe, a pártfogó elé, hogy átéld azt a szeretetet, amelyet Isten ad neked, és te tovább adhatod embertársaidnak. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy a szívünkbe megfoganjon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen.

Urunk, édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged hatalmas szeretetedért, jóságodért, amellyel nap mint nap körülölelsz bennünket. Urunk, te látod, hogy ezt sokszor észre sem vesszük, fel sem fogjuk, és egyáltalán nem értékeljük. Kérünk téged, adj nekünk nyitott szemet, nyitott szívet és cselekvő akaratot, hogy rád figyelve embertársaink javát szolgáljuk nap mint nap. Urunk, kérünk téged a betegekért. Kérünk téged azokért, akik betegség miatt vagy műtét miatt nem lehetnek itt. Kérünk, állj mellettük, erősítsd őket és bátorítsd őket. Urunk, köszönjük neked azokat a gyógyulásokat, amelyeket nap mint nap adsz embertársainknak. De kérünk téged azokért is, akik úton vannak, azokért, akik egyedül vannak, a foglyokért, a rabokért, de azokért is, akik lelki rabságban szenvednek. Kérlek, te adj feloldozást, te adj megnyugvást nekük. Urunk, te légy gyászoló testvéreinkkel, te légy azokkal, akik fájó szívvel tudtak elbúcsúzni testvérüktől, hozzátartozójuktól. Megemlékezünk szent színed előtt Szotelekán János testvérünkről, aki 5 évvel ezelőtt tért haza hozzád. Urunk, kérünk, te adj az ő testvérének nyugalmat, te adj felszabadulást, te add, hogy benned reménykedve élje az ő életét. Urunk, te adj vigasztalást az egész családnak. Kérünk, te légy a kicsinyekkel, hogy a keresség hatalmát megérezzék, és a te népeddé váljanak. Te légy ifjúságunkkal, hogy a neked tett hűségfogadásukat megtartsák. De kérünk téged, Urunk, hogy áldj meg bennünket egyen-egyenként, és áldj meg bennünket gyülekezetként, hogy téged szolgáljunk. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás örökkön örökké. Amen. Valljuk meg bűneket. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért őszinte szívvel válaszoljatok a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Feleljen mindenki magáért, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár Istent, akár embertársaitokat megbántottátok, feleljen mindenki magáért, bánom. Bánom. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, szentül és tisztán élni,
és mindenkinek, aki titeket megbántott, szívetek szerint megbocsátani. Feleljen mindenki magáért, igyekszem. Igyekszem. Hiszitek-e, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen mindenki magáért, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek és jó feltételetek szerint, a minden kegyelem és irgalom Istene, adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most előtte szájjal kimondtatok, az valósággal is meglegyen bennetek, én pedig, mint az Úr Jézus Krisztus szolgája, hirdetem tinéktek bűneitek bocsánatát, teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy igyekezzetek ezután több időt Istenre és embertársaitokra fordítani, hogy gyümölcs termő legyen a ti életetek. Mivel Isten is megbékélt velünk, ezért béküljünk meg mi is egymással, nyújtsuk egymásnak jobb kezünket.

Üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak téged a hatalmasságuk, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön,

Ami Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy fiadat nem kimélted, hanem bűneink bocsánatáért és üdvösségünkért halálra adtad. Kérünk, küldd el szent lelkedet mi közénk, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus, te vagy, aki az áldozatot hozod, és magadat adod tieidnek. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kérünk, áld meg a kenyeret, és áld meg ezt a kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Igen, Urunk, teremts bennünk tiszta szívet, és a benned való bizalmat újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

Áldott az Isten, aki meghallgatta csendben elmondott imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk megtöretett valóságos testei? Ezért azt mondja a lélek és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk kiontatott valóságos szentvérei? Ezért azt mondja a lélek és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! A kegyelem asztala megterítve vár, jöjjetek és vegyétek Krisztus Urunk testét és vérét bűneink bocsánatára.

Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy amilyen valóságosan éreztük a kenyérnek és a bornak az ízét, olyan valóságos a mi bűneink bocsánata, Szent Fiad Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, és itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

0: Rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Látványosan megrepett az A10-es autópálya Torda közelében. Óvatosságra intik a sofőröket. Az idei nyár legforróbb napjai még előttünk állnak a meteorológusok szerint. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, tűzoltók százai küzdenek a lángokkal. Hegyi mentők és kirándulók fogtak össze, hogy kimentsenek egy sérült fiatal nőt a remetei szorosból. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Jelentős repedés és süllyedés keletkezett az A10-es autópálya Szászsebes és Torda közötti szakaszán, Torda közelében. A közösségi médiában közzétett felvételek alapján az útpálya két forgalmi sávját is érinti a károsodás. Az Infomúr és 24 Facebook csoportban megjelent fényképeken jól látható, hogy az aszfalt látványosan megrepett, a burkolat pedig több helyen megsüllyedt. A meghibásodás pontos okáról egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást. Az érintett útszakaszon közlekedő autósokat fokozott óvatosságra kérik. A sofőröknek azt tanácsolják, hogy a helyszínhez érve mérsékeljék a sebességet, figyeljék a kihelyezett útjelzéseket, és körültekintően haladjanak át a sérült szakaszon. Egyelőre nem tudni, hogy a károsodás miatt szükség lesz-e forgalomkorlátozásra, illetve mikor kezdődhet meg a javítás. Az előttünk álló hét első felében még a jelenlegihez hasonló időjárásra számíthatunk. A hét közepén azonban átmeneti lehűlés érkezik, amelyet a jövő hét végén ismét felmelegedés követ. A meteorológusok szerint július második felében újabb hőhullám érheti el az országot, és az idei nyár legmagasabb hőmérsékletei is ekkor várhatóak. Florinela Georgescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés igazgatója, a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, a következő 2-3 napban kevésbé lesz jellemző a légköri instabilitás. Záporok főként délutánonként elsősorban a domb- és hegyvidéki térségekben alakulhatnak ki, jelentősebb csapadékmennyiség nélkül. Florinela Georgescu arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa nyugati részén a héten újabb hőhullám bontakozik ki. Előbb az Ibériai félszigeten, majd Franciaországban ismét 40 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletek várhatók, és ez a forró légtömeg fokozatosan Közép-Európa felé terjedhet. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb, elviselhetetlenül forró hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Dél-Franciaországban csaknem 1500 hektár erdő égett le. A tűz megfékezésén több mint 600 tűzoltó dolgozik, munkájukat azonban jelentősen nehezíti a helyenként, óránként 50 kilométeres sebességgel fújó szél, amely gyorsan terjeszti a lángokat. Franciaországban 7 megyére adtak ki narancssárga hőségriasztást, a hőmérséklet több helyen megközelíti a 40 Celsius fokot. A spanyol határ közelében egy kemping szinte teljesen megsemmisült, miután egy bozott tűz mindent elpusztított a környéken. A hatóságok legalább 1700 turistát evakuáltak. A mentési és oltási munkálatokban 40 romániai tűzoltó is részt vett. A beavatkozás során sikerült elkerülni egy még nagyobb katasztrófát. A kemping területén több mint 150 gázpalackot találtak, amelyek közül sok felrobbant. A fehérmegyei mentőcsapatok a remetei szorosból menekítettek ki egy balesetet szenvedett fiatal kolozsvári nőt. Tegnap délután 15 óra körül a torockói bázis hegyi mentőit riasztották a remetei szoros alsó szakaszához, hogy első segélyben részesítsenek egy 26 éves kolozsvári fiatal nőt, számol be az Ager Press hírügynökség. A turista megcsúszott a kijelölt túraösvényen és súlyos lábsérülést szenvedett. A heves fájdalmak és a sérülés jellege miatt a nő teljesen mozgásképtelenné vált. Elsőként a közelben tartózkodó kirándulók látták el a sebesültet, és azonnal értesítették a hegyi mentőszolgálatot. A hegyi mentők elmondása szerint a beavatkozás rendkívül nehéz körülmények között zajlott. A sziklás terep és a szűkösvény miatt a hordágy szállítása még a tapasztalt szakemberek számára is komoly állóképességi próbát jelentett. A küldetést tovább nehezítették az útvonalra dőlt fák, amelyeket el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy a mentőcsapat átférhessen. A sérültet átadták a Smurd rohammentő egységnek, ami a kórházba szállította. A Salvamont képviselői nyilvánosan is köszönetet mondtak azoknak a turistáknak, akik azonnal összefogtak az első segélynyújtás során, valamint azoknak a civileknek, akik segítettek a hordágy cipelésében a nehéz terepen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős lesz az égbolt, csapadékot nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az Úr parancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 5. részének 32. verse. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. János írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 26. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
5: Reklám.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. Kós Ádám, a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából Mennyire megváltoztál című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét egészen a 136. versig. Egészen a 136.

arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírú, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltárírú is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltárírú. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője, hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben és a jövőben is. Amen.

Istenünk elé hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám a magyarországi lakamozi református missziói egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mennyire megváltoztál című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

Mennyire megváltoztál? Hát már meg sem ismersz, kiáltott rá az utcán békésen ballagó férfira, és amikor odaért, barátságosan hátba veregette. Gimnázium. A harmadik padban jobbra, az volt az én helyem. Te meg az ötödikben ültél jobbra. Ne mondd, hogy nem emlékszel. De én nem is jártam gimnáziumba. Mennyire megváltoztál? A hajad is barna lett, pedig régen szőke voltál. És hol a szemüveged, öreg szemüveges kígyó? De nekem sohasem volt még szemüvegem. Meg a szemed is, mintha kék lett volna, most meg barna, hogy te mennyire megváltoztál, öregem? De nekem mindig barna volt a szemem. Há, drága Pistán, minden változik, úgy látszik. De fő, hogy te az vagy, aki voltál. De én János vagyok. Ez nem lehet igaz. Még a nevedet is megváltoztattad.

Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Jeremiás próféta könyve, 5. részének 21. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Mennyire megváltoztál című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan lett Rumcájszból zsivány? A jicsini tornyos kapu tövében, egy kis üzletben már 9 éve üzte a cipészmesterséget Rumcájsz. Ismerte a munka minden csinyát, binyát, és öröm volt nézni a portékáját. A suszterségről ilyesféle nézetet vallott. A jó lábbeli az igazságos világ alapja. Nem szabad túlságosan szorosnak lennie, hogy a kis új ne érezze benne magát szorongattatva. Nem szabad azonban túlságosan bőnek sem lennie, hogy az a bizonyos kis új el ne vesszen benne. Apró kaptafán pici kalapáccsal talpalta a kisasszonykák cipellőit, a hölgyek és urak számára pedig testesebb kaptafán, súlyosabb kalapáccsal dolgozott. Amikor azonban a jicsini polgármesternek humpálnak kellett rendbehozni a cipőjét, Rumcájsz egyenesen a kovács műhely felé vette az útját. Add kölcsön az üllőt meg a pörőt, kérte Stanclit a kovácsot, majd ráhúzta a polgármester cipőjét az üllőre, és a pörőjjel kalapálta, mivel hogy humpálnak elefánt lába volt. Mérhetetlenül büszke volt rá humpál, úgy nevezte, az én nagyságos polgármesteri lábam. Még Mladá Boleszlávban is ismerték, és a polgármesteri hivatalban voltak éppen tiszteletre méltó lábát vetette meg 8 éve. Éppen 9. évét kezdte meg, amikor a suszterért küldött, Rumcájsz, gyere, új cipőre van szükségem. Rumcájsz zöld köténye zsebébe dugta papír mérőszalagját, karjára terített egy piros kordovánbőr darabot, és elindult a városházára. Humpál polgármester részére dolgozni sohasem volt öröm. Ott ült már a tanácsteremben, a karosszékében. Egyik lába cipő nélkül egy párnán pihent. A párnát 4 szolgáló tartotta, akiket Fisztula, a bíró irányított. Körben 12 tanácsos állt, a polgármester lábát csodálták.
2: Ez aztán a láb, ugye?
1: Büszkélkedett Rumcájsznak, amint a terembe lépett, és elégedetten megmozgatta a nagy lábujját. Rumcájsz nem dicsérte meg, megmondta az igazat.
2: Hatalmas láb, de volt szerencsém nagyobbhoz is.
1: A polgármester dühösen behajlította a nagy lábujját. A 12 tanácsos elillant a teremből, mert gyanították, hogy ebből baj lesz. A 4 szolgáló és a bíró lehunyta a szemét, becsukta a fülét, hogy ne lásson, ne halljon semmit.
2: Egyszer Hradecba találkoztam már nagyobb lábbal is,
1: folytatta Rumcájsz, az asztalra fektetve a piros kordovánbőr darabot, előhúzva zsebéből a papír mérőszalagot.
2: Az bizony felséges láb volt, de pompás kis cipőt varrok a kegyelmed lábacskájára, míg 3-ig se számol.
1: A polgármester először kipirult, mint a kordovánbőr, aztán elfehéredett, mint a mérőszalag, így váltogatta a színét egy darabig.
2: Mi baj, polgármester úr?
1: Kérdezte aggódva Rumcájsz. Humpál, aki éppen ibolyakék színűre váltott, felpattant a karosszékből és cafatokra szaggatta a kordovánbőrt, majd az egészet kihajította az ablakon. Rumcájszt az ajtó felé tuszkolta.
2: Miért lögdős, polgármester úr?
1: Állt meg Rumcájsz a küszöbön.
2: A polgármesteri láb megsértéséért.
1: Felelt Humpál

0: méltósággal, mintha a város pecsétjét nyomná. Lent, a városháza előtt, Rumcájsz összeszedte a kordován bőr maradványait. Na nem baj, legalább gyerekcipőre maradt belőle. De megmaradt Rumcájsz keserűsége és haragja is. Amikor a tornyos kapuhoz ért, kis üzletének ajtaját zárva találta. Egy lakat lógott rajta, mintha örökre ott akarna maradni. Két felől a bíró egy-egy szolgája állt őrt.
1: Hát ti mit csináltok itt?
0: Szólította meg őket Rumcájsz.
1: Tudok én vigyázni a becsületemre?
0: A szolgák az ajtóra mutattak. Egy tábla volt rászegezve, a polgármesteri láb megsértése miatt mint halálig zárva. Ettől aztán Rumcájszt elöntötte az epe.
1: Heves suszter vagyok,
0: közölte a bíró szolgáival.
1: Nem tűrhetem az ilyesmit.
0: A szolgák kicsit előre léptek, és Rumcájsznak szegezték a flintájukat.
1: Még jó, hogy nem ágyúval jöttetek,
0: jegyezte meg Rumcájsz.
1: Majd meglátjuk, ki nevet a végén.
0: A szolgák nem teketóriáztak. Jobbra át, balra át, szuronyt szegez, és már is közrefogták Rumcájszt. Átkísértek a városon át, a mezőre. A Raholec erdő első fáinál azt mondták neki.
1: Hord el az írhád az erdőbe, és benetedd a lábad icsimbe. Ki parancsolja ezt?
2: A polgármester.
0: Rumcájsz belépett a fák közé.
1: Nem sokára zengett a Raholec erdő.
2: Ha a polgármester azt hiszi, úgy tiporhat a földbe, mint a cipőtalpat, hát nagyon téved. Majd meglátjuk, ki nevet a végén.
0: Tavasz előn történt mindez. És amikor elvirágzott a tavasz, Humpál polgármesternek eszébe jutott, hogy kimegy az erdőbe összeszámolni az új évben született nyulakat. Fogta a noteszt és a ceruzát, jó erős vadász cipőt húzott a lábára, és elindult. Amerre ment, polgármesteri lábnak kijáró tisztelettel fogadták. A városban hajlongtak a polgárok, az erdőben maguktól elgurultak útjából a kövek. A bokorból kidugták fejüket a nyúlfiak, és tisztelettel jelentették anyakönyvi számukat.
3: Első, második, harmadik,
0: jegyzetelt a polgármester. Így jutott el a Raholec erdőig. Belépett az erdőbe, a fák meghajoltak előtte, a gombák kalapot emeltek. Amikor pedig Humpál polgármester belefáradt az erdei gyaloglásba, összeadta a noteszában a nyulakat, és fáradt végtagjait egy kis tölgyfa alatt pihentette. És miközben tekintélyes lába hegyét figyelte, elégedett mosolyjal elbóbiskolt. Jó ízű álomba merült, ám egyszer csak a bal fülébe belemordult valaki.
1: Na, Humpál, most meglátjuk!
0: Abban a pillanatban ezt hallotta előről, hátulról, a fiatal tölgyekről és a fenyvesből.
1: Na, polgármester, most elszámolunk!
0: Humpál jobbra-balra forgatta a fejét. Sehol senki. Végül mégiscsak elnyomta az álom. Szétnyíltak a facsemeték ágai, és Humpál előtt ott állt Rumcájsz, a suszter.
2: Dehogy suszter!
0: Az állát sűrű szakál nőtte be, a szakállában erdei méhek raja fészkelt. Fején fenyőkéregből volt a kalap. Mellényét kordovánbőr darabkákból varta össze. Nadrágja kopott, lecsúszik a derekáról, az öve mögött úgy lóg a pisztoly, mint egy bugyellár is. De a cipőjét bizony öröm nézni. Rumcájsz lépett egyet, és megállt az alvó polgármester fenséges lába előtt. Szép csendben végigmérte, és suszterfogással, zsivány gyorsasággal lehúzta róla a cipőt. Majd ismét szép csendben végigmérte Humpál lábát, amin most már csak a csikos zokni, azaz fuszekli maradt. Majd belecsípett a hüvelykujjába. A polgármester ilyetten felriadt álmából.
1: Szűz anyám, rabló!
2: A kegyelmed akaratából, polgármester úr!
0: Felelte Rumcájsz, és békésen kifelé mutatott az erdőből.
2: Erre visz az úti csimbe, polgármester úr!
0: Aztán már csak egy kis ág lengedezett, mintha Rumcájsz sosem járt volna ott.
2: Ó, de furcsa álom volt!
0: Morogta Humpál polgármester. Felkelt a fűből, és le akarta söpörni a térdét. Nem hitt a szemének. alulról két hatalmas láb merett rá, csak úgy, csíkos zokniban.
1: Hát jó,
0: morogta bosszusan Humpál a bokornak.
1: Én rukcálsz, így is hazamegyek, de neked holnapra itt lesznek a nyakadon a herceg tüzérei.
0: Paperlapap, hunyorgott a bokorban, rumcájsz a zsivány. Humpál lépett egyet Yicsin felé, és felsziszent. Lépett még egyet, és átkozódni kezdett, mert fenséges polgármesteri lába nem szokott csak úgy zokniban járni. Megbotlott a gyökerekben, a kövek pedig, mintha maguktól az útjába gorultak volna. Egy szóval a fuszeklis polgármesteri láb már nem volt olyan tekintélyes, mint cipőben, még a kövek sem méltatták tiszteletre. Polgármester csak botladozott, csak sántikált, most már Yicsin utcáin. Az emberek elképedve figyelték. A polgármester fuszekliban vonul. Igen ám, de még nagyobb bajnak kellett történnie. Ahogy Humpál az úttalan utakon felhorzsolta a lábát, kivirágzott az ujján egy irgalmatlan tyúkszem. Minél rosszabb lett a polgármester kedve, annál vidámabban kacsintott a tyúkszem az ablakon kihajoló fiatalasszonyokra. Amikor a tornyos kapun át a főtérre ért, már várták a tanácsosok. A legöregebb így szólt hozzá. Humpál, lábad fenségességének elvesztése okán nem vagy többé Yicsin polgármestere. Egy dolgot Humpál nem bocsátott meg magának. Ahogy tovább bicegett a téren, éppen kitekintett kastélya ablakán a Yicsini herceg. Ő uralta Yicsint, Majolena hercegnővel, és bőven adtak okot haragra. A herceg fönt, Humpál lent. Egyszer csak a leváltott polgármester odaszólt az ablakba.
1: Szép kisrend van, kérem tisztelettel a herceg Raholec erdejében.
0: Kua? Szólalt meg franciául a herceg, és tenyerét kagylóként illesztette a füléhez.
1: Betelepedett a herceg erdejébe a zsivány rumcájsz,
0: panaszkodott Humpál, és az ablak felé ágaskodott az ujja a csíkos zokniban.
1: Rá kellene küldeni a katonaságot.
0: Csak hogy, amit nem maga a császár mond, az a hercegnek az egyik fülén be, a másikon ki. Mire Humpál átsántikált a téren, a herceg már megint nem tudott semmiről. És bizony az ügy ennyiben maradt volna, ha Majolena hercegnőnek másnap nem támad kedve egy kis gombára.
4: Mesebolt. Volt egyszer egy mesebolt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek, öreganyok szőttek fontak, aprómanok táncba fogtak, kaszáspók vart az ablakban, lidérc ugrált az udvarban, a lámpában ecet égett, az egy lábú kettőt lépett, cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt.

0: Senki meg nem mondja, mit senki se tud, hogy a szél honnan jön és hova fut. Szárnyal valahonnan nagyon sebesen, utol nem érem rohanva sem.
1: De ha sárkányomat elereszteném, napokig repülne az égperemén.
2: Aztán megtalálnám, ahol leesett, s tudnám, hogy a szél is odaérkezett.
3: Akkor megmondhatnám, a szél hova fut, hogy honnan jön. Arról senki se tud.

most tiszta.

0: altató. Lehunja kék szemét az ég,
1: lehunja sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét, aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darázs, vele alszik a zümmögés, aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s míg szendereg a robogás, álmában csönket egy picit, aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát,
0: szunnyadozik a szakadás.
1: Máma már nem hasad tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás, a jó cukor is aluszik. Aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel, csak hunyd le, kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: világot, csak is Peste.
1: Ha létezik még egy városliget,
0: megesküszöm rá, hogy csak is Peste.
2: A nő hol olyan észbontóan remek,
0: míg a lapok is azt írják, Peste.

0: lehetett.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

felejtsd el. Felejtsd el. Felejtsd el.

lányt. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.